0: Annyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az amerikai nemzeti fagylalt naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
1: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Vilcek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatást továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszer csomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklásfélszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajógépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 000 négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az osztrák-magyar monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. A 8 évig fogságban tartott lány Natasa kampus története. Kinyitottam a bejárati ajtót és kiléptem. Az utolsó lépcsőfordulóban megálltam, és azon gondolkodtam, amit anyám több tucatszor is elismételt. Sose válj el haraggal. Ki tudja, látjuk-e még egymást? Megfordultam, de aztán mégis győzött bennem a csalódottság, amelyet az előző este okozott. Nem adok neki több puszit, és a hallgatásommal büntetem. Azon kívül meg, ugyan mi történhet? Részlet Natasa Kampus 3096 nap című könyvéből.
1: Korunk egyik leghosszabb gyermekrablásának áldozata, Natasa Kampus esete bár ritka, de nem az egyetlen. Számunkra talán azért ő a legismertebb az ilyesfajta szörnyűségeket átélő gyermekek közül, mert egészen közel hozzánk, a szomszédos Bécsben tűnt el a lány, és egy ideig Magyarországra is kiterjesztették keresését. Az elrablás napja 1998 márciusa, amikor is a 10 éves Natasát az iskolában menet rabolta el az akkor híradás technikusként dolgozó Volgán Priklopil. A lányt egy speciálisan kialakított pincebörtönbe zárta, aki ekkor még nem is sejtette, ez a helység lesz az otthon az elkövetkezendő több mint 8 évre.
0: Fogvatartása alatt súlyos verbális és fizikai bántalmazásnak volt kitéve, mindemellett a férfi, aki mellesleg erősen paranoiás volt, uralmat akar gyakorolni a lány felett. Mindeközben a Natasa utáni való nyomozás sem volt egyszerű. Az ügyet nehezítette, hogy a kislány nem szerető családban nőtt fel, olyannyira, hogy a nyomozó még egy olyan kijelentést is elejtett a médiában, hogy a kislánynak valószínűleg jobb sora van az elrablójánál, mint otthon.
1: A menekülés napja 2006. augusztus 23-án jött el, ami pusztán a szerencsének köszönhető. Aznap az akkor már 18 éves lánynak a férfi autóját kellett kiporszívóznia a garázsban, amit természetesen Priklopír felügyelt. Azonban megcsörrent a telefonja, és a porszívózajától nem hallotta a másik felet, ezért elsétált a ház másik oldalára, hogy zavartanul lefolythassa a hívást.
0: Addig a pillanatig mindig szemmel tartott, de akkor történt valami. Óvatosan a kapu felé lopakodtam, alig kaptam levegőt, a végtagjaim teljesen lebénultak. A kapu mindig zárva volt, vagy el volt torlaszolva, de aznap nem. Mesélt a meneküléséről Natasa egy interjúban. A rendőrnőt, aki először beszélt a lányjal a szabadulása után, megdöbbentette a lány intelligenciája, műveltsége és gazdag szókincse. Kampus elmondta, hogy az elrablása után 2 évvel Priklopil elkezdett neki könyveket, újságokat, magazinokat vinni, később pedig egy rádiót is kapott. A lány elmondása szerint a folyamatos tanulás, művelődés tartotta benne a hitet, hogy nem marad örökké rabságban. Szabadulása után Natasa ma már 31 éves, és csak nagyon ritkán hallani róla. Azonban nemrég nyilatkozott egy lapnak jelenlegi életéről. Többek között elárulta, hogy minden idejét a jótékonysági munkának szenteli, többek között a PETA arcaként segíti a bebörtönzött állatok sorsát. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy a ház, ahol Priklopil fogságban tartotta, máig az ő tulajdonában áll, ugyan a pincét már feltöltette. Sokak döbbenetére Natasa rendszeresen ellátogat oda, elmondása szerint sokat segített a gyógyulásában és a társadalomba való beilleszkedésben.
1: Könyve, mely a 3096 nap címet viseli, 2010-ben jelent meg, melyből azóta már film is készült. 2016-ban írta meg Kampus második könyvét, 10 év szabadság címmel, melyben arról ír, hogyan alakította ki életét a fogság után. Mindezek után sem hagyott fel az írással, ugyanis úton van a harmadik könyve is, mely az internetes zaklatásról szól. Végezetül pedig kijelenthetjük, hogy nem élte volna túl az egészet, ha nem lenne ennél ezerszer belevalóbb. Nem csak, hogy bántották, de sokkal jobban, mint amire egy ember egész élete során számít.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Pál Péter és Bognár Lilla. Miért jobb alkohol nélkül bulizni?
1: Egy tucatnál is több fellépő, kábulatos fénytechnika, LED falak, sztárparádé, buli és tánc. Bármelyik nagyszabású parti plakátján szerepelhetnek ezek az összetevők, amelyek természetesen elengedhetetlenek egy önfelett szórakozáshoz. Elengedhető viszont a drog, az alkohol és a cigi. Vannak azok a szerencsés, magabiztos emberek, akiknek nincs szükségük alkoholra ahhoz, hogy felhőtlenül táncra perdüljenek egy buliban. De sokaknak mindig kell némi muníció ahhoz, hogy leperegjen róluk mások lesújtó pillantása egy-egy béna táncmozdulat bemutatása közben. De valaki kipróbálta, milyen szíj józanul bulizni, és rájött, hogy eszméletlenül király.
2: Mindenre emlékszel. Valakinél az alkoholfogyasztás sokszor filmszakadással is járt. Biztosan megtörtént már veled, hogy az adott bulit követő napon képeket találtál a fotógalériádban, de nem jutottak eszedbe a selfie készítés körülményei. És az sem rémlett, hogy vajon beszélgettél-e velük.
0: Higgadtan tudod kezelni a helyzeteket. Míg részegen csak félrelögtél a pofátlanul rádakaszkodó, nálad is részegebb bulizókat, akik sokszor felháborodtak, addig józanul, udvariasan el tudod magyarázni, hogy szálljanak le rólad.
1: Jobban tudsz vigyázni magadra. Eddig te voltál a legnagyobb partiart a társaságban, mert az alkoholnak köszönhetően a megfontoltságodat rendszerint vakmerőség váltotta fel. Amikor vasembernek képzelted magad, mindig a tömeg közepére vágytál, és az sem zavart, hogyha eltaposnak. Ahogy az sem, ha rád borítanak fél üveg pezsgőt, mert ha buli van, hát akkor bizony buli van. Józanul viszont, ha meghúzódsz a sarokban, jobban, biztonságban vagy.
2: Kevesebb dohányzás, mint általában. Az estén maximum 200 cigaretta fogyhat el. Máskor fél, akár egy egész doboz is elmehet. Akár masszív dohányos vagy, akár csak particig is, mindenképp átgondolandó, hogy alkohol nélkül kevésbé mérgezed a szervezeted.
0: Egy tavalyi kutatás szerint az alkohol a közösségi megmozdulások gyakori szere, sajnos már az általános iskola felső tagozatában is. Amíg csak szociális ivásról van szó, talán nem olyan nagy probléma. Azonban azt is megkérdezték a felmérésben, hogy az elmúlt hónapokban hányszor érezte úgy a fiatal, hogy berúgott. Összességében igen magas számot kaptak.
1: Szerintetek mennyire lenne jó dolog, hogy megpróbálják fokozottan visszaszorítani az alkoholfogyasztást a bulikban? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Sikeresen vizsgázott az első önműködő termőföld.
1: A két mezőgazdasági vállalkozás együttműködésével megvalósult projekt részben a brit kormány finanszírozta. A Hands Free Hatchery elnevezésű kezdeményezés célja az volt, hogy kizárólag önműködő járművek és drónok használatával vessenek be, gondozzanak és végezzék el a betakarítást egy termőföldön. Ezzel a módszerrel 4,5 tonnányi tavaszi árpánk lett betakarításkor, ami valamivel kevesebb az előzetesen becsült 5 tonnánál. Mindez ugyanakkor jól bizonyítja, hogy egy egész termesztési ciklus lebonyolítható anélkül, hogy az embernek közvetlenül ki kelljen mennie a földre dolgozni. Mondta az egyik projektfelelős, hozzátéve, hogy a világ első projektben közreműködő csapat most egy téli növénnyel készül megismételni a tesztet.
0: A munkálatokat egy sor különböző gép végezte. Egy könnyű súlyú traktor felállt a permetezésért és a talajkezeléséért. A betakarítást egy aratógép végezte. A termőföldről drónok készítettek légi felvételeket, a talajszinten pedig egy apró jármű videózott és gyűjtötte be a mintákat. Egy mezőgazdasági szakember a beérkezett adatok alapján döntött el, hogy hol és milyen vegyszereket kell alkalmazni, valamint, hogy mikor kell megkezdeni a betakarítást. A projekt összköltsége valamivel kevesebb, mint 268 000 dollár, vagyis 71 millió forint volt.
1: Maradjunk a földeken, lapátok nélkül is energiát termelnek a jövő szélerőművei.
0: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a szélturbinák a világ megújuló energiafordulatának jelképeivé váltak. Tény, hogy az egyre magasabb épített, óriási lapátokkal felszerelt létesítmények hatalmas technológiai fejlődésen mentek át az első telepítésektől kezdve. Az ikonikus tornyok a szárazföld mellett a tengereken is mind nagyobb számban jelennek meg, és a legelső offshore szélfarmot szolgálati idejének letöltése után épp idén nyugdíjazták. Ezek helyett a turbinák helyett nagyobb teljesítményű és korszerűbb szerkezetek kapcsolódnak be az energiatermelésbe. Az is könnyen lehet, hogy a jövő széltornyaira már lapátot sem szerelnek.
1: A lapát nélküli szélturbinák ötlete ezúttal nem Kínából, az Egyesült Államokból, a Brit-szigetekről vagy más innovációban élejáró országból származik. A spanyol Vortexnél gondolták úgy, felkavarják a szélerőművek állóvizét, amelyben lassan minden hétre jut egy újabb szélfarm átadás. A cég ugyanis forradalmi átalakulást hirdetett a lapátoktól és lehetőleg minden mozgó alkatrésztől lecsupaszított szélenergia kitermelés érdekében.
0: A Vortexnél azt a célt tűzték ki, hogy a jövő szélturbinái minden eddignél kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazzanak, és csökkentsék a felhasznált anyagok mennyiségét is. Az új megoldások kidolgozásától azt várják, hogy a turbinák nem csak halkabbak lesznek, de csökkenne a karbantartásukra fordítandó költség is. Bár az offshore lebegő széloszlopok már arra is képesek, hogy a tenger hullámzása alapján automatikusan optimalizálják flexibilisre tervezett törzseiket, a lapát nélküli termelők új alapokra helyezhetik a hatékonyság kérdését.
1: A társalapító azt mondja a cég törekvéséről, hogy azzal a lakosságot célozzák meg. Nem ez az első kezdeményezés arra, hogy a megújuló energiák hasznosítására olyan eszközök készüljenek, amelyeket a lakosság részére biztosítva az emberek közvetlenül megtermelhetnék a környezetbarát energiát otthonaik számára. Egyébként Afrikában is támogatják a környezetbarát energia kitermelést, ahol kompakt napelemes rendszert fejlesztenének az energiaellátó hálózatokra nem csatlakozók számára.
0: Viszont nem a spanyol vállalat az egyetlen, amely új megoldásokat keres a már bevetnek számító eljárások megújítására. Egy brit vállalat speciális szélsárkányokkal próbálja energiatermelésre fogni a szelet, de újra a figyelem középpontjába került az a fejlesztés is, amely minden idők legmagasabb gigászi széltornyának elkészítésére irányul.
2: 97.5 Táskarádió.

0: a szerelem.
1: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
2: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Howard of Infigem középiskolában folytatta. 2004 májusában ott hagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
1: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerica Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Bug cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenő Manó című filmben. 1999-ben beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba, még ebben az évben szintén játszott az Anna és a királyban.
2: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban a Harry Potter és a Bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamerájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
1: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a Majmok bolygója lázatásában.
2: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Thorndike Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is, és mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
1: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festeni a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna hallgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla, írjátok meg nekünk Viberen.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Szabó Amina. Ahogy az ember figyeli az interneten az újdonságokat, egy egyre szembeötlőbb dolog került felszínre. Egyre több márka és logó kerül az arcunkba instán. De vajon mi ennek az oka, és kik is a hype-bíztak?
1: Kanye West kezdhette el ezt a kultúrát a Yeezy kollekciójával, majd közös együttműködésbe kezdett az Adidas-szal, ezáltal teljesen új területeket nyitott meg a divat világában. Kialakult egy réteg a fiatalok számára, akik többnyire tehetősebbek és valami újra vágytak. Ők lettek a sneakerheadek.
0: Hogy milyen hedek? A sneakerhead az a személy, aki imádja a sportcipőket, azaz a sneakereket. Ez a kultúra itthon is kialakulóban van, ami mögé több márka is felsorakozott, mint a Gucci, Supreme vagy az Adidas. Majd ebből a közösségből nőtte ki magát a Hypebeast közösség. Rájuk az jellemző, hogy mindig divatos és méregdrága ruhákat hordanak, és mindig tudják, hogy mik az újdonságok, és tisztában vannak a trendekkel is.
1: Vannak azok a fajta hypebeastek, akiknek a márka a legfontosabb. A Supreme kollaborációs kabát bármennyi pénzt megér. Egy kabát akár 100.000 forint is lehet, egy ritka cipő vagy egy Gucci póló pedig hétköznapi ruhává válik egy hypebeast számára.
0: Mondanak neked valamit azok a nevek, hogy Kappa, Fila vagy Champion? Ezek a márkák szinte feledésbe merültek. Most pedig a beasteknek hála újra divatba jöttek. Nem csak a felső kategóriás márkák, hanem a kisebb márkák is. Maga a hypebeast kultúra láthatóan itthon is elterjedt. Ezzel pedig teret hódítottak egyes márkák. Fiatalok ezrei vásárolnak ilyen termékeket nap mint nap, hogy fenntarthassák a friss imidzsüket, és bővíthessék olyan darabokkal a gyűjteményüket, amik az igazán értékes hypebeast márkák alá tartoznak.
1: A hypebeast csoportba olyan márkák tartoznak, amik a high-end fashion közegből jöttek, vagy akik kollabok által elhíresültek. Sőt, olyan nagymúltú sportmárkák is vannak, akik pusztán ezen célcsoportnak készítenek lépőket. Tisztázzuk le a különbséget a hypebeast márkák és a hypebeast cuccok között. Megkérdeztünk benneteket is a hypebeastekről.
0: Mik is azok a hypebeast márkák? Néha-néha feltűnnek egyes márkák és egyes darabok, amik divatossá válnak, és sokan is viselik őket, de mégse válnak a hypebeast kultúra részévé. Így ezek csak a hypebeast nevet kapták meg. Ilyen például a Fila cipő, ami fazonja hasonlít a hypebeast márkák főbb trendvonalaihoz, de pár hónap alatt megcsúcsálták, kiköpték, majd leakciózták, mint a tavalyi trendet.
1: És mik a hypebeast márkák? Most, hogy eljutottunk erre a pontra, és mindent végighallgattál, már kezdhet benned megfogalmazódni, hogy mik is ezek. Ezek olyan nagy márkák, amit a hypebeastek vásárolnak, ők akár napokat is képesek sorban állni egy-egy olyan márkás újdonságért, mint akár egy újonnan piacra került iPhone.
0: Reméljük, hogy most már tudjátok, kik azok a hypebeastek, ha legközelebb szembe jönnek veletek az utcán, akkor felismeritek őket.
2: 97.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal kezdődik.

Az elején még a rajongó táboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európába is

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 ezer példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kamos Sláger listáján, és több mint 200 ezer példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, a dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve Army. Az Army szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Dia Jabel hette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve elismerést.
0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkely sömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj föl a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutalankba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföl, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hát jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés köz pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt, finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopintartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Állt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UV-a sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat. Akadnak, akik a pattanásokra, pikkely sömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyert barnaság véd a napfénykáros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye közt? A szoláriumokban csak nem kizárólag UVA fény sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UVA sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozásra elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfénykáros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szolárium turnozás leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnuson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc. 97. Társparádió.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkronmunka a számukra is jóval embert próbálóbb feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségéről így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az amerikai nemzeti fagylalt naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Kétfehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
2: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Volt valaha fogalmad róla, mennyire fontos az, hogy kihez, hogyan kötődünk?
1: A kötődési mód vagy viszony határozza meg, hogy hogyan viszonyul a gyermek elsődleges gondozójához, általában az anyjához, illetve a későbbiekben embertársaihoz, és milyen képet alkot önmagáról, illetve másokról. A gyerek és gondozójának kapcsolata válik a későbbiekben minden kötelék mércévé, mintájává, melyeket majd nagy valószínűséggel továbbad az ő gyermekeinek.
0: A felnőttek körülbelül fele biztonságosan kötődik. A bizonytalanul kötődők nagyjából 20%-a szorongó, 25%-a elkerülő és 5%-a szervezetlen.
1: Tehát 5 különböző kötődési módon különböztetünk meg, ebből az első a biztonságos kötődési mód. A biztonságosan kötődő személy fájdalmas tapasztalatai ellenére is képes tárgyilagosan értékelni a valóságot. Megbízik másokban, és mások is megbíznak benne. Elfogadja a szeretetet, viszonylag könnyen közel kerül másokhoz. Nem fél a meghittségtől, és nem esik kétségbe, ha mások eltávolodnak tőle. Képes függeni anélkül, hogy függővé válna. Nem jelent gondot számára segítséget kérni, vigasztalást keresni másoknál. Kapcsolatait, valamint céljait, feladatait egyaránt fontosnak tartja. Kapcsolatai jellemzően kölcsönös előnyökön alapulnak.
0: A második a bizonytalan kötődési mód. A bizonytalanul kötődő ember fájdalmas tapasztalatai nyomán hajlamos elferdíteni a valóságot. Baljóslatú hiedelmeket alakít ki magáról és vagy másokról. Ha gondozója nem fogadja előtt, feltételek nélkül, a gyermek úgy hízi, a szeretetet azért nem kapja meg, mert ő nem elég jó, illetve mások nem megbízhatók. Ha a szülő nem következetes, kiszámíthatatlanul viselkedik, például egyszer szeretett teljesen, másszor közönösen vagy elutasítóan, gyermeke nem lehet biztos benne, hogy feltétel nélkül elfogadják. Felemás érzéseket táplál gondozójával szemben, szorong, aggodalmaskodik, ellenséges érzését elfoltja vagy túlhangsúlyozza.
1: Ha a szülő közönösen vagy elutasítóan viselkedik, gyermeke érzelmileg úgymond leválik róla, eltemeti érzéseit. Elhatározza, hogy többé nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe. Maga veszi kezébe sorsának irányítását. Senki ez sem, csupán önmagához ragaszkodik, csak is magában bízik. Érzelmileg eltávolodik másokról, hogy megvédje magát a csalódások fájdalmától. Nem találja helyét a világban. Érzelmei gyakran és hirtelen változnak, de inkább erősebb, negatívabb érzéseket táplál mások iránt. Dühöt, elégedetlenséget, féltékenységet. Kapcsolatai jellemzően rövid életűek.
0: A harmadik a szorongó kötődési mód. A szorongóan kötődő személy jellemzője a szeretetészség, mohó ragaszkodás, a bizalmatlanság és bizonytalanság, és a meghittségtől, valamint az elhagyástól, elutasítástól, szégyentől való rettegés. Erősen függ másoktól, hajlamos a rászoruló, tehetetlen gyermek szerepét alakítani. Jellemzően másoktól várja a segítséget, a vigasztalást. Hajlik a kapcsolat eszményítésére, fontosságának túlhangsúlyozására, céljai és feladatai rovására. Kapcsolatai jellemzően kizsákmányoló jellegűek.
1: Szüntelenül alakoskodik. Eleinte szórakoztató, később bosszantó, sőt elviselhetetlen. Mások jóváhagyását általában befolyásolja, például csábítás, erőszakoskodás, gyermetegravasság, indulatkitörés, követelőzés szerzi meg. Bizalmatlansága és bizonytalansága miatt nem lehet őt megnyugtatni, észrevekkel megszállottan hajszolja a ragaszkodást, tanújeleit. Igyekszik irányítani és próbára tenni kapcsolatait, ezzel azonban előbb-utóbb elidegeníti szeretteit. Életútját kudarcok sorozata, ismétlődő kapcsolati válság, nagyszámú szerelmi kaland, szakítás és válás jellemzi.
0: A negyedik az elkerülő vagy elutasító kötődési mód. Az elkerülő személy nem bízik másokban, a meghittséget folytogatónak érzi, és fél az elköteleződéstől, érzelmek gyakorlatilag elérhetetlen. Szüksége van személyes térre és szabadságra, nem akar másoktól függeni, és nem akarja, hogy mások függjenek tőle. Hajlik a kapcsolatok leértékelésére, előnyben részesíti céljait, feladatait. Kapcsolatai jellemzően felszínesek, másoktól nem vár el semmit, és rendszerint nem kér segítséget, vigasztalást.
1: Az utolsó szervezetlen kötődési mód. A szervezetlen kötődési mód viszonylag ritka. Az ilyen módon kötődő személy ellentmondásosan viselkedik. A szorongó, például rászoruló vagy ragaszkodó, és az elkerülő, azaz távolságtartó módot válogatja aszerint, melyiket tartja adott helyzetben megfelelőnek. Szeretne közel kerülni másokhoz, de fél, hogy elutasítják, elhagyják. Heves érzelmei elárasztják, ezért igyekszik elszakadni tőlük. Nincsenek határozott céljai, feladatai.
0: Te magadra ismertél? 97.5 All the time.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Critias mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Saisban, Neithnek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Critias egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poseidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellehető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztőek is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel, ezeknek a cselekedeteknek az oka, hogy hiányzik az impulzus kontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit ebben az esetben, a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A vezekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmissé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna érni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter, amiről nem tudnak a szülők. Te átélted már? Mai témánk egy kicsit szomorú, főleg azoknak, akiknek volt már benne részük. A depresszió mentális vagy pszichiátriai megbetegedés. Vannak különböző fajtái és fokozatai, például a súlyos depresszív zavar, amit klinikai depressziónak is hívnak. Számos dolog kiválthatja, de ez személyfüggő. Egy közeli barát vagy családtag elvesztése, iskolai vagy társadalmi problémák, és ami a fiataloknál gyakran megfigyelhető és bizonyára te is tapasztalhattad már, az az elhagyatottság érzése.
1: Ha valaki depressziós, akkor ő is, meg a környezete is máshogy éli meg. Rengeteg eset van, amikor a család és a barátok észre sem veszik, ha valaki ezzel a mentális problémával küzd. Egy külső szemlélőnek ez olyan, mintha az illető mindig fáradt, levert, kedvetlen lenne. A depresszióval küzdők általában nem mutatják ki, de észre lehet venni például az öltözködésükön, vagyis mindig fekete vagy sötét ruhákban járnak, takarják a kezüket meg az arcukat. De ne tévesszük össze a napi fáradtságot vagy a mindennapok nehézségeit a depresszióval.
0: A depressziósoknak gyakran vannak pánikrohamaik, szuicid gondolataik, és elzárkoznak a külvilág elől. Félnek megmutatni magukat. A depressziónak mellékterméke az, hogy az illető kárt tesz magában, bántja magát. De azt sose felejtsd el, hogy ez nem megoldás, hiába tűnik annak. Ha bántod magad, attól nem lesz könnyebb, és a problémáid sem fognak eltűnni vagy megoldódni. Csak okot adsz a környezetednek az aggódásra.
1: Manapság elég gyakori probléma a tizenévesek körében a depresszióra való hajlam. Ráadásul erre még az iskola, a bántások, megjegyzések, kiközösítés és a társadalmi elvárások is rátesznek egy lapáttal. Sokakat a stressz és a megfelelési kényszer lök a depresszióba. Aztán ott a másik oldala a dolognak. Ne felejtsük el, hogy a depresszió nem vicces, és viccelni sem jó vele. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik csak úgymond divat depressziósok, és csak figyelemre vágynak. Ők azok, akik műhelyeket csinálnak a csuklójukra, siránkoznak, hogy mennyi bajuk van, de mikor rákérdezel, kiderül, hogy a cicababának elfogyott a szájfénye, vagy az elkényeztetett gazdag kölyök nem kapta meg a legújabb iPhone-t.
0: Sajnos miattuk a felnőttek többsége már nem kezeli komoly problémaként ezt a betegséget. Csak ráfogják arra, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak panaszkodnak, és hogy a gyerekeknek nem lehetnek komoly gondjaik a tanuláson kívül. Ez nem csak súlyos tévedés, hanem hiba is, mert akinek tényleg segítségre lenne szükségük, azok nem kapják meg. És ugye azzal mindenki tisztában van, hogy mi a vége annak, ha nem tudnak kimászni ebből az állapotból.
1: Egy szó mint száz, ha látod valakin a depresszióra utaló jeleket, azonnal segíts neki, vagy csak ülj le vele beszélgetni. Egy kedves szó, vagy akár egy ölelés, egy biztató mosoly nagyon sokat segít. Hallottál arról a fiúról, aki New Yorkban öngyilkosságot követett el?
0: Nem, mi történt?
1: Volt egy srác, aki nagyon súlyos depresszióval küzdött, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, de mielőtt elindult volna, írt egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogyha útközben valaki rámosolyog, akkor nem ugrik le. És hát sajnos senki nem mosolygott rá.
0: Egyébként azt olvastam, hogy elméletileg 2020-ra a depresszió lesz az egyik leggyakoribb elhalálozási ok, főleg a fiatalok körében.
1: Tehát ne felejtsétek, egy kedves mosoly is nagyon sokat számít, figyeljetek oda egymásra. 9.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Naár Barbara és Ványi Viktória. Mai vendégünk Gönczi Gábor, televíziós műsorvezető, illetve a Smilog Circus nevű együttes frontembere és énekese. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Mindig is a média vonzott, vagy más szakma is szóba jött?
1: Abszolút nem volt benne ez a pakliban, azt tudtam, hogy nagyon szeretek szerepelni, ez már kiderült gyerekként is, hogy mindig, amikor valahova elvittek engem a szüleim, ahol többen voltak, akkor mindig szerettem produkálni magam. Felmentem a színpadra, ha olyan helyen voltunk, énekeltem az általános iskolában a kórusban, ott szólót is énekeltem, tehát azt tudtam, hogy ilyen szereplős vagyok, de az, hogy mit szeretnék csinálni, az nagyon sokára alakult ki. Nyilván volt egy csomó vágyam menet közben. Amikor gimnazista voltam, akkor német tanár szerettem volna lenni. Ennek az volt az oka, hogy nagyon jól ment a német nyelv, jó a nyelvérzékem, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagy dolog, hogy nekem ez ilyen jól megy, akkor majd én ezt fogom tanítani. De aztán utána meg elmentem egy lovasiskolába lovagolni, akkor azt mondtam, hogy én valami lovas akarok lenni, lovasrendőr, vagy valami lóval kapcsolatos dolog, de ha egy picit még visszább megyünk az időben, akkor meg amikor apukám elvitt az első céllövöldébe. Na, hát és akkor én megirigyeltem, hogy az az ember, aki a kezünkbe adja a puskát, hogy annak mennyi értékes ajándéka van ott a háta mögött, hogy akkor én céllövöldés leszek, mert akkor nekem lesznek ezek, és nem kell érte megharcolni. Úgyhogy volt mindenféle dolog. Hát aztán persze később a közgazdaságtan felé kacsintgattam, akkor elmentem a külkertfőiskolára, ott le is diplomáztam, és elvileg bankárként diplomáztam le. De aztán ez rövid úton kiderült, hogy nem értek el. De közben meg már volt a zenekarom, és akkor a zenekar vitt rá végül is arra az útra, amin most is járok.
0: És ez pontosan hogy is történt a zenekarod? Hogy kapcsolódik ennyire a média világához? Hogy kerültél bele ebbe a munkába?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, az pusztán abból fakadt, hogy nagyon szerettük a Queen zenekart, meg Freddie Mercury nekem az volt a gyerekkori bálványom, és őt utánoztam, az ő dalait kezdtem el énekelni, és nagyon szerettem volna alapítani egy olyan zenekart, amiben mi Queen játszunk. És akkor összehoztam egy bandát, nem volt nehéz, mert zenei általánosba jártam, kórusban énekeltem, ott mindenki zenélt, mindenkinek a kezébe volt egy hangszer, tehát egyszerűen csak össze kellett gyűjtenem az akkori legjobb barátaimat, és mondtam, hogy akkor most mi Queent fogunk játszani. Ez elég gyorsan kiderült, hogy nem megy, azért ez nem olyan egyszerű Queent játszani, de akkor meg zenélni meg jó volt, és akkor azon gondolkoztunk, hogy akkor mi legyen, hogy zenélni akarunk, Queent játszani nem tudunk. És akkor elkezdtünk olyanokat játszani, amit tudtunk is, meg szerettünk is, ez volt a rock and roll, és ebben elég gyorsan, elég sikeresek lettünk, ezt jól tudtuk játszani, meghirdettük az első sulibulikat, teltház volt mindig, és végül is ebbe így belebonyolódtunk, megmaradt a zenélés, nagyon sok koncertünk lett, utcabálok, ezt imádtuk csinálni, és amikor én a külkerről kijöttem, akkor rájöttem, hogy hát minden akarok lenni, csak bankár nem, hanem valami olyasmi kellene, mint amilyen a zenélés is, de hát azért, hogy meg is lehessen belőle élni. És akkor találtunk egy újsághirdetést, hogy műsorvezetőket képeznek egy iskolában, ez volt a Komlósi Gábornak az újságíró iskolája, és akkor én erre elmentem. Még a külker utolsó hónapjaiban ez a dolog elindult, tehát mielőtt lediplomáztam volna, én már jártam egy újságíró iskolába, és az meg nagyon tetszett. És akkor, amikor lediplomáztam, akkor nem bankban kezdtem el dolgozni, hanem az egyik tévénél. Akkor még nem volt olyan sok tévé, mert akkor még csak ugye 20 évvel, 24 évvel ezelőtt voltunk, akkor még csak egy nagy tévé volt, annak két csatornája, az M1 meg az M2, és nagyjából így ennyi, meg volt néhány rádió. És akkor én az MTV-nek a reggeli műsorában kezdtem el dolgozni, ez volt a Napkelte, és akkor ott az nekem nagyon tetszett. És akkor rá fél évre megindultak a kereskedelmi csatornák, az RTL meg a TV2, és akkor én ott elmentem az RTL-hez. És hát végül is egy 5 évvel ezelőttig én ott

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Léna, Hedrik Mira, Matkó Rebeka, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Vörös Csenge.
1: Ellátogatott hozzánk az Aska megalapítója Molnár Tamásné Zsazsa és egyik négylábú kedvence Fidó. Ellátott minket sok tanáccsal, többek között megtudhattuk, hogy a kutya választja a gazdát.
2: Volt-e már olyan kis kedvenc, aki annyira a szívedhez nőtt, hogy nem tudtad elengedni?
3: Muszáj elengedni, de volt olyan igen, akiket mi megrígattunk egy kicsit, meg úgy beleszakad a szívünk egy kicsit, meg iszonyatosan is örülünk neki, hogy elmegy. Ezek azok a kutyák, akik leginkább hosszabb időt töltenek velünk. Tehát van olyan kutya, hiszed vagy nem, bár mondjuk az én életemben ez annyira nem számít különlegességnek, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 kutya volt már a kezeim között. Tehát nem biztos, hogy mindenkire így elsőre azt fogom mondani, hogy tudom, hogy ki ő. De mondjuk, ha valaki nálunk lakik 1 évet, 5 évet, vagy nehogy Isten 9 évet, mert erre is volt példa. Tegnap, mikor voltam egy iskolába és vetítettem, egy előadást tartottam a gyerekeknek, és akkor ott föltűntek a gazdához került kutyák között olyanok is, ahol mondjuk éppen Pütyike, aki 9 évet volt velünk, hát elpityeredtem ott hirtelennyében, mert ugye eszembe jutott, hogy édes Isten, 9 évet élt nálam ez a kiskutya, és most milyen boldog a gazdájánál. Úgyhogy igen, akik sokat vannak velünk, azokat konkrétan hozzánk nőnek, mind a sajátjaink. Hiszen minden egyes állatot úgy kell kezelnünk, pont ugyanolyan lelkiismeretesen, mintha a sajátunk lenne, csak nekünk nevelőszülő szerepbe kell maradnunk, tehát tudnunk kell azt, hogy amikor eljön érte az ő családja, akkor a fájó szívvel is, de el kell engednünk azt a gyereket, mert hogy sokkal boldogabb lesz egy családban, aki csak az övé, mert nekik nagyon fontos, hogy legyen saját emberük, mint hogyha ott marad velünk, és akkor mi milyen boldogok vagyunk, hogy már 5 éve neveljük. Nem ez a cél, az a cél, hogy kiengedjük.
4: Volt-e már olyan, hogy visszavittek egy kutyát, és hogyha igen, akkor miért?
3: Igen, történt ilyen a történelmünkben, nem sok hála a jó égnek. Jellemző

0: családtagok, hogyha bármi történik, természetesen bárki neveli ezt a gyereket, nem így szokott lenni, tehát ilyenünk volt. És igen, mi is bele tudunk nyúlni a történetbe, úgy, hogy mondjuk nem jól mérjük fel a gazdát, hogy most mi voltunk akkor figyelmetlenek, és vagy arra figyeltünk, hogy a kutya nagyon akarta azt az embert.
1: Egy négy fős családba, ahol van egy kis gyerek, oda milyen fajta kutyát ajánlasz?
0: Fajtát nem feltétlen tudunk mondani, ahogy mondtam neked, hogy a családnak az aktivitása nagyon fontos. A négy fős családban, tehát két kisgyerek, két felnőtt, akkor tudni kell, hogy ők milyen életet élnek. Egy biztos és nagyon fontos tényező, hogy olyan kutyát, aki szereti a gyerekeket. Mert bizony van olyan kutya, aki nem szereti a gyerekeket, és ennek olyan okai lehetnek, hogy például gyerekek bántották, rugdalták. Telephelyünkön mindig van olyan kutya, akiről tudjuk, hogy nem szereti a gyerekeket. Ezt ugye nagyon hamar ki tudjuk szúrni, amikor jönnek a látogatók a viselkedésből. És amikor jönnek iskolák, mindig el is mondom, hogy minden kutya az be lehet nyúlni, abba az egy kertbe nem. Szerintetek hova akar benyúlni összes gyerek? Oda.
2: 97. Táskorá.

0: Szerinted miért kapod reggelente, hogy
1: Rozihoz bort? Ha tükör előtt Van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitok épp egy váltáska, már hiszem, hogy vaserelem első látásra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból, és a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem. Mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
1: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkozó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkavégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvíz a jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért is alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffein fogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakoribb például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is, és ez sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet, ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Baukó Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Rögtön 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi ős tehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedves zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metal zenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával Hundred Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Des Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szeme előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021. novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Baukó Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá, és a közönségre egyaránt.

0: 95.7-5 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubileuma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-Faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben az ilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkronmunka a számukra is jóval embert próbálóbb feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségéről így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5-ös rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbie és Fónai Dorka.
1: A rövidlátásról vagy más néven miópiáról szóló első megfigyelést talán Arisztotelész jegyezte le Krisztus előtt 350 körül. Mivel a miópiás emberek szemgolyója túl hosszú, vagy a szemlencse és a szaruhártya az egészségesnél domborúbb, a közeli tárgyakat jól ki tudják venni, a távoliabbakat azonban csak elmosódottan. Nem áll rendelkezésre sok információ arról, hogyan kezelték ezt a látászavart az első rövidlátók számára készült lencsék 15. századi feltalálása előtt.
2: 13. századi Európából már vannak példák olyan kézben tartató lencsékre, amelyek a korral kialakuló látásromlást, az úgynevezett öregszeműséget vagy presbiópiát voltak hivatottak korrigálni. Ezek tulajdonképpen a mai olvasószemüvegek megfelelői. A technológiát azonban még további 200 évig nem alkalmazták a rövidlátás kezelésére. Az első ismert példa egy korrekciós célral alkalmazott, kézben tartható konkáv lencsére egy 10. Leó pápáról készült festményen található a 16. század elején. A portrén a pápa a kezében tartja az eszközt. Raffaello tisztában volt a lencse alakjával és ennek hatásával, és nagyfogú precizitással ábrázolta a lencsét, innen tudjuk, hogy az konkáv.
0: Könnyen elképzelhető, hogy a miópia egy viszonylag modern képződmény. Előfordulása drasztikusan megnövekedett világszerte az elmúlt évtizedekben, és a kutatók előrejelzései szerint 2050-re a világ lakosságának fele szenvedni fog ebben a látászavarban. Nagy-Britanniában a gyerekek körében több mint kétszer olyan gyakori napjainkban, mint az 1960-as években volt, egyes ázsiai országokban pedig még drámaibb a helyzet. A dél-koreai fővárosban, Szöulban a 19 éves férfiak 95%-a rövidlátó.
3: 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy a kutyák is tudnak kommunikálni? Kedvenceink egész testükkel kommunikálnak, és nem csak a kutyatársaikkal, hanem velünk, emberekkel is. Bizonyára mindnyájan gondoltunk már arra, hogy hogyan beszélnek a kutyák egymással, és milyen jó lenne megérteni négylábú kedvenceink nyelvét.
1: Ha megértjük, hogyan kommunikálnak egymással a kutyák, sokkal figyelmesebb és jobb gazivá válhatunk. Aki igazán jól ismeri a kutyáját, az tudja, hogy milyen hangulatban van és mit szeretne kedvence. Például, amikor hazaérkezek, látom a kutyámon, hogy mennyire boldog, csóválja a farkát, és lelkesen ugrál és ugat, sőt, néha még nyűszik is izgatottságában. Ha bemegyek a házba, addig nem is hagyja abba az ugatást, amíg ki nem megyek hozzá, vagy el nem viszem sétálni.
0: A kutyák kommunikációja, mint a legtöbb állaté, javarészt testbeszéddel zajlik. Sokan el tudnak mondani egymásnak azzal, hogy hogyan tartják a fülüket, vagy milyen módon mozgatják a farkukat. Az összetett kommunikációjukban viszont néhány hangjelzés is kulcsfontosságú szerepet játszik.
1: Ha a kutya stresszben van, megnyalhatja a száját, lábát vagy mancsait. Ilyenkor ezzel próbálja magát megnyugtatni, vagy ha egyik lábát kissé felemelve ül, az is lehet a stressz jele, bár békítő szándékot is jelenthet. De az ugatásnak is rengeteg fajtája van. Például a kedvencünk veszélyt érez, akkor sokkal gyorsabban ugat.
0: De a kutyák boldogságukban is ugathatnak, például ha meglátják a gazdáját. A morgás nem csak agressziót jelenthet, de a meglepődést is, bár ilyenkor egy kicsit magasabb hangon morog, ami inkább közelebb áll a csaholáshoz. Sőt, akár csak az én kutyám a játék hevében is moroghat.
1: A vonyítás is nagyon gyakori kommunikációs forma a kutyáknál, ami általában azt jelzi, hogy kedvencünk magányos és társa van szüksége. De vannak olyan kutyák is, mint például a legtöbb huskyk, akik szimplán szórakozásból vonyítanak. A nyűszítés is többféle dolgot jelenthet, nem csak a félelem és fájdalom, de izgatottság vagy boldogság is lehet az oka.
0: A legtöbb ember azt hiszi, hogy mikor a kutyák lihegnek, azt csak azért csinálják, hogy testhőmérsékletüket szabályozzák, viszont az az is jelenteti, hogy stresszelnek vagy esetleg izgatottak.
1: A kutyák testbeszédének megismerése minden kutya tulajdonos számára elengedhetetlen. Fontos, hogy megtanuljuk, hogyan kommunikál a kutyánk, amit csak úgy tehetünk meg, hogy odafigyeljünk rá és sokat foglalkozunk vele.

0: 95.5 Task Radio, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Ha nincs vakbél, nincs Parkinson-kor sem.
1: A féreg nyúlvány korai eltávolításával csökken a Parkinson-kor kialakulásának kockázata. Állapította meg egy tanulmány. Elképzelhető, hogy az idegpusztulásért felelős fehérje lerakódások ebben az alulbecsült fontosságú nyirokszervben kezdődnek.
0: Több mint 1,5 millió svédországi lakos adatainak epidemiológiai elemzésével amerikai és svéd kutatók megállapították, hogy a féregnyúlvány eltávolítása, köznyelvi néven a vakbélműtét, mintegy 20%-kal csökkenti a Parkinson-kor valószínűségét. Ez az eredmény arra utal, hogy a vakbélhez csatlakozó parányi nyirokszerv valamiképpen hozzájárul az agyi idegsejt pusztulással járó betegség kialakulásához.
1: A szerzők kiemelik, hogy a Parkinson-kor meglehetősen gyakori és egyelőre gyógyíthatatlan neurodegeneratív kor, amely óriási terhet ró az egészségügyre és a költségvetésre egyaránt. Csak az Egyesült Államokban, ahol nagyjából 1 millió ember érintett, évente 14 milliárd dollár nagyságrendű egészségügyi költséget emészt fel a betegek gondozása. És a helyzet csak egyre rosszabb lesz, hiszen becslések szerint a Parkinson-korban szenvedők száma az USA-ban 2040-re megduplázódhat, ezért égető szükség volna a betegség menetébe való hatékonyabb beavatkozásra.
0: Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy az emésztőrendszeri problémák nem csak gyakori kísérő jelenségei a Parkinson-kornak, de megjelenésük akár 20 évvel is megelőzheti a mozgászavar kifejlődését. A mostani munka során a Parkinson-kor és a féregnyúlvány közti kapcsolatot vizsgálták. Ugyanis az utóbbi szerv nagy mennyiségben tartalmazza ugyanazokat a fehérje lerakódásokat, az alfa-szinuklein nevű fehérje összecsapzódást, amelyeket a Parkinson-korban szenvedő betegek agyában is megtaláltak. A féregnyúlványban kialakuló alfa-szinuklein agregátumok a részletes jellemzés és mikroszkopikus vizsgálat szerint szembetűnő hasonlóságot mutattak a Parkinson-koros agyban kialakuló hasonló struktúrákkal.
1: A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy a vakbélműtét átlagban 19,3%-kal csökkentette a Parkinson-kor kialakulásának valószínűségét. Ez a meglepő összefüggés alátámasztja azt a szakmai berkekben egy ideje már emlegetett sejtést, miszerint a bél és az immunrendszer fontos szerepet játszhat a betegség elindításában.
0: Egy második, 849 Parkinson-kóros beteg adatait tartalmazó adatbázis elemzése azt is kiderítette, hogy az ideje korán végrehajtott vakbélműtét átlagosan 3,5 évvel késleteti a betegség diagnosztikus ismérveinek megjelenését. Vagyis a jelek szerint a féregnyúlvány hiányában lelassul a betegség progressziója. Mivel a Parkinson-kor kezdete semmilyen ma ismert diagnosztikus teszttel nem mutatható ki, a kór ismét legtöbbször csak a betegség nagyon előre haladott állapotában, a mozgási tünetek, például remegés vagy izomremegés fellépte után állítják fel. Eddigre az agynak az akaratlagos mozgásokat irányító egyes területei már súlyos és visszafordíthatatlan károsodást szenvedtek.
1: A vakbélműtét Parkinsonnal szembeni védőszerepe csak akkor mutatkozott meg, ha a féregnyúlvány és vele a benne felhalmozott alfa-szinuklein eltávolítása viszonylag fiatal korban, évekkel a kor várható kialakulása előtt történt. Az agyi korfolyamat megindulása után appendektómia már nem befolyásolta a betegség további lefolyását. A szerzők ebből következtetnek arra, hogy a nyirokszervnek a korfolyamat elindításában lehet szerepe. Szintén nem érvényesült a vakbélműtét rizikócsökkentő hatása a betegek azon mintegy 10%-ában, akiknél a Parkinson-kor valamilyen örökletes génmutáció következtében alakult ki.
2: 95. Táskarádió.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most megtudhatsz pár dolgot Ariana Grande-ról. Ariana Bokaratonban született és nőtt fel. Olasz származású, félig szicíliai, félig abruzzói. Édesapja Edward Butera, édesanyja Joan Grande, szülei egyébként elváltak. Van egy bátyja, Frankie Grande, aki Ariana első turnéján háttértáncos volt. Ariana gyermekkora óta zenei karriert szeretett volna magának, elmondása szerint.
1: A színészkedés jó hobbi, szeretem, de a zene mindig is az első helyen állt az életemben.
0: Öt lemezt is kiadott már az énekesnő. Az elsőt 2013-ban Yours Truly néven, a másodikat 2014-ben pedig My Everything néven publikálta. 2016-ban a Dangerous Women-t adta ki, a negyediket 2018-ban Sweetener néven jelentette meg. Az utolsót pedig tavaly Thank You Next néven adta ki.
1: Színészi karrierjét is folytatta. Főképp sorozatokban szerepelt, mint például Scream Queens, Svindlian négyzeten, Sam és Cat.
0: Az énekesnő magánélete egészen zavaros. Egyik exe, Mac Miller, drog túladagolásban meghalt. Arit ez a hír nagyon megrázta, Instagram oldalára ezt posztolta.
1: Csodáltalak attól a naptól kezdve, hogy 19 éves koromban megismertelek, és ez így is marad örökké. Nem hiszem már, hogy már nem vagy itt. Rettentő dühös vagyok, és nagyon szomorú is, nem tudom, mit tegyek. Te voltál a legkedvesebb barátom oly sokáig, és mindenek felett. Annyira sajnálom, hogy nem tudtam megoldani, vagy elmulasztani a fájdalmad. Remélem, most már jól vagy, nyugodj békében.
0: Mondta Ariana.
1: Ariana Grande és Pete Davidson hírek szerint október 14-én szakítottak pár hónapnyi együtt és jegyben járás után. Ezt először a TMZ írta meg, ahogy azt is, hogy az énekesnő már vissza is adta a röhelyesen nagy eljegyzési gyűrűt a komikusnak. A több mint 3 karátos gyémánttal kirakott platina gyűrű a lap szerint körülbelül 100 ezer dollárt érhet, ami közel 28 millió forint. Végezetül pár érdekesség az énekesnőről.
0: 4 kutyusa van. Ophelia, Coco, Toulouse és Faux.
1: Imádna, ha minden nap Halloween lenne.
0: Nagyon szereti az állatokat, ezért is lett vegetáriánus.
1: A Monopoly soha nem tudja megunni, bármilyen hosszú játékról is legyen szó.
2: 97.5 All the time. Táskora.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Török Marcell, Széplaki Emma, Durján Boglárka, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Csókás Dávid.
1: Vendégünk Molnár Tamásné Zsazsa, aki az Aska Alapítvány vezetője. Mesélt az állatmentésről és az utcán talált állatok kezeléséről. Elhozta négylábú barátját Fidót is.
2: Fidó egy keresőkutya, aki örömmel szokott gyakorolni gazdájával. Zsazsa arról is beszélt, hogy a legtöbb megmentett kutyát sikeresen örökbe tudják adni. Végül kipróbálhattuk a keresést Fidóval.
3: Mit történik, vagy mit kell csinálni, hogyha találunk az utcán egy kóborállatot?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ne fogd meg, ne kergesd, ez a legfontosabb. És hogy miért ne így meg szokta kijedni, mert ugye nagyon sokan szeretnek állatot védeni, és mindenki azt gondolja, hogy mindenhez is ért. Egyetlen egy fontos tényező van, ezek az állatok, ha kint vannak utcán, akkor meg vannak zavarodva. Nem úgy fognak viselkedni, mint egy normális, megszokott környezetben. Tehát lehet, hogyha te, mondjuk a Fidó elveszne valahol, bár mondjuk ő azért ismeri így a gyerekeket, de lehet, hogyha mondjuk ő elveszne, megijedne egy vihartól, vagy bármi egyéb ilyen történne, annyira megzavarodna, akkor így, ha nyúlnál felé, hogy meg akarod simogatni, akkor elkezdene a kezed után kapkodni. És mivel az utcán levő állatokról nincs ráírva, hogy kapott oltást, nem kapott oltást, hogy van egészségügyileg kezelve, nagyon nem kéne, hogy a te kezedet megharapja, mert akkor te is mész a kórházba kezelésre, a kutya meg utána ül be veszettség megfigyelésre. Tehát a legfontosabb az, hogy szakembert kell hívni. Ez Székesfehérváron van egy telefonszám, amit ilyen esetekben fel kell hívni. 32 06 53 72, ezen kell bejelenteni, a Fehérváron találsz. Vidéken, ott pedig mindig az illetékes önkormányzatokhoz tartozik a kóborállatok befogatása. Ennek egyetlen egy fontos tényezője van, hogy tulajdonképpen a kutyáknak is van egy nyilvántartása. És az önkormányzatoknál jó esetben már vissza tudják keresni, hogy esetleg kié lehet a kutya, ez az egyik. A másik pedig, hogyha a kutyát valaki kóborolni hagyja, még ha csak így véletlenül is, hogy kiugrott a kerítésemen, vagy megijedt, az igenis az állatvédelmi törvény szerint kimeríti az állatkínzást, mert hagyja kóborolni a kutyáját. Tehát ilyen esetekben, ha egyszer előfordul, azért általában meg szokta úszni a büntit a gazdi, mert mindenkivel megtörténhet, hogy úgy dörrent az ég, és pont kiszaladt a kutya, vagy figyelmetlen volt a család, vagy a szél vágta ki a kaput, tehát egyszer megtörténhet. De a következőnél azt tudja, hogy meg kőkemény bírságokat fognak kiszabni a gazdánkra, és ugye ezt sem én meg nem tehetem, mint egy menhelyvezetője, sem egy civil ember nem teheti meg, ez csak és kizárólag a hatóságok tehetik meg, aki jelen esetben az önkormányzatok.
0: Mi történik azokkal a kutyákkal, amelyikben nincsen csip?
4: 2014 óta kötelező a mikrocsip ma Magyarországon. És akkor mondom azt a számot, hogyha mondjuk évente bejön hozzánk 1000 kutya, szerintetek abban hányban van mikrocsip? 10-ből 3. 10-ből 3, tehát egy olyan 300 kutya az, akit ugye első körbe 2 héten belül hazan tudunk navigálni a gazduramnak, hogy elveszejtette a kutyáját, de nem fogjátok elhinni, amikor hívom fel a gazdákat, és mondom, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, itt van Bojdri kutya nálam, ne szórakozzon velem. Jaj, hát ne, hát te... És akkor állítja nekem, hogy Bodri kint van a kertben, mondom, könyörgöm, menjen már ki a kertben, nézze meg, hogy Bodri ott van-e, és akkor rohan vissza a telefon, de haragudjon, nincs meg a kutyát, mondom, nem mondtam hülyeséget, itt ül előttem. Valaki számon kéri rajtam, hogy honnan tudja a telefonszámomat? A mikrocsip adatokból. Hogy jutott maga a mikrocsip? Itt van a kutyája, most mondta. De nincs ráírva a kutyára, arra nincs, de a mikrocsip adatokban szerep. Szóval nem fogjátok elhinni, az emberek a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jelentősége van a mikrocsipnek, mert hogy az a kutyának is jó, meg a gazdának is teljesen jó, hogyha az adatok megvannak, és a kutyát azonnal haza tudjuk juttatni. Anélkül nem mehet ki a telephelyről, tehát veszettségoltás és mikrocsip nélkül nem hagyhatja el a területet a kutya, ez egy kötelező, törvényileg szabályozott előírás. Föl szoktak rajta háborodni a gazdák, nem értem miért, 2014 óta, tehát ha jól számolom, 8 éve kötelező, és 8 éve az emberek nem használják mindezt. Teszem hozzá, nekem volt már akkor is kutyám, mint említettem, én már öreg kutyás vagyok, amikor még a mikrocsip még csak a kiállításra vitt kutyáknak volt a kiváltsága, de én már akkor is belerakottam a kutyámba, ne adjék, bármi történik, a kutyámat megtaláljam. Mert egy mikrocsipnek köszönhetően olyan eseteink is vannak, hogy a kutya 3 év után került elő, vagy hogy szilveszteréjel elveszett, és augusztusban megfogjuk a kutyát, és kollektíve jön bőgve az egész család, mert addig nem találták sehol, mert ugye szintén találtam egy kutyát történetbe, hazaviszi kedves aranyos kiskutya, megtartom magamnak, és nem viszem el egy állatorvoshoz, hogy leellenőriztessem, hogy van-e benne mikrocsip, és keresik esetleg. Azt, mikor eszembe jut, hogy lehet, hogy kéne egy oltás a kutyának, elmegy vele a dokihoz, vagy éppen tőle is lelép a kutya, akkor derül ki, hogy őt égre földre tudják keresni. Szóval nem, még mindig nem tudják azt, hogy mikrocsippet kell rakni a kutyákba.
5: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. Hallottatok-e már a Tourette-szindrómáról? Ha nem, akkor most bemutatjuk. A Tourette-szindróma az egy olyan szindróma, amelyet egyesek szerint az ingerelt átfűv anyagzavara okozza. Azért ismeretlen sok mindenkinek, mert ez egy ritka szindróma, 10 gyerekből 5-en érintettek. A betegség gyakran 10-12 éves korban a legelviseletlenebb, és erdőkor után csökken a panaszok intenzitása. Rendellenesség 19. századi francia neurológusról Georges de la Tourette-től származik, aki betegséget elsőként írta le.
1: De mivel jár a Tourette-szindróma? Nos, ez egy szindróma akaratlan mozgásokkal és hangadásokkal jár, amit tikeknek nevezünk. Tikeknek nevezzük például a rángásokat, csapkodásokat, a hümögést és még a káromkodást is. Egyes vizsgálatok szerint a Tourette-szindróma szenvedő betegek sokan átlagon felülnyervérzékkel kiemelkedő művészi és zenei tehetséggel rendelkeznek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint néhány név példaképpen. Mozart, Napóleon, Molière, aki valószínűsítetően szintén Tourette-szindrómában szenvedtek. Tetteiket, alkotásaikat mégis egy világ ismeri.
0: Mivel én is Tourette-szindrómás vagyok, ezért pontosan tudom, milyen érzés, mikor furcsán néznek az emberre. Még volt én is, hogy egy bevásárlóközpontban szóltak érte. Eleinte szégyeltem magam érte, de már egyáltalán nem érdekel ki, mit mond, sőt, inkább merek beszélni róla, mert mint mondtam, ez egy ritka betegség. Engem nem gátol semmiben, ugyanúgy teljes életet tudok élni, akik ismernek, azok már nyilván megszokták.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázsral beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorba?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne. De erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belsőkörös válogatás volt, és akkor megkerestek. És volt egy ilyen három kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még két interjú. Az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, bla, bla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
4: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
3: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyéniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
4: És hogyan készültél fel a versenyre?
3: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron, vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorban, és itt a magyart tudta megnyerni. De hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
3: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne ronsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejből, hogy meg tudom csinálni.
5: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Gondolkoztatok már azon, hova mennétek el kirándulni, vagy éppen nyaralni? Itt Európában rengeteg olyan hely van, ami ugyanúgy elkápráztat minket, és még nem is kell sokat utazni hozzá. Most 5 ilyen helyet fogunk bemutatni, ahova érdemes lenne elmenni.
1: Az első ilyen hely a Kotori öböl. Ez a hely Montenegróban található. Úgy tartják, ez Európa egyik legszebb országa. Ennek a helynek a szépsége szavakkal leírhatatlan. A hatalmas hegyek fullasztó közelsége szinte árnyékot vet az öbölre, és a szűk minden beépíthető helyet kihasználó óvárosokra. Kotor és Peraszt városkái festőgyöngyszemek, ahol pálmafák árnyékában meghúzódó, kőből épült házak és templomok hamisíthatatlan, mediterrán hangulatot árasztanak.
2: A második hely a Grúzia Szvaneti régió. A kisország legnagyobb része, sőt szinte teljes egészen hegyvidék, a Kaukázus legvadregényesebb vonulatait találjuk itt. Ezek közül is kiemelkedik az ország északi részén fekvő Szvaneti régió. A teljesség kulturálisan is különbözik Grúziától, hiszen a szvánok lakják, akik a grúz nyelv egyik sajátos dialektusát, a szvánt beszélik. A régió központja Mestia, ahonnan kiindulva rengeteg a túra lehetőség a környező hegyekbe, de a legtöbb ide látogatott a vidék legendás híres falva, Usulgi vonza.
0: A harmadik hely a svájci Osinentó. Svájc egészen olyan, mint egy megelevenedett festmény, de az Osinentó már szürreálisan szép. A mesébe illő gletszertavat egy kiadós, nagyjából 5 kilométeres túrával tudjuk megközelíteni Kandersztek településétől. De a tó körül számos túraútvonal húzódik a környező csúcsok elérésére is. Ha tehetjük, a nyári csúcs és a téli síszezon között látogassunk ide, hogy tökéletesen el tudjunk mélyenni a természet nyugalmában és zavartalanul élvezhessük ezt a lehengerlő látványt.
1: A negyedik hely a spanyolországi Finisterfok. A középkorban, mikor még úgy vélték, hogy a földlapos, ezt a pontot tartották a világ végének, innen a hely neve. A Galícia tartományban található Finister az Atlanti-óceán sziklaszirtekkel szegélyezett drámai ilyen csodás partszakasza. Egyedülálló szépsége mellett spirituális jelentősége is van. Itt található a spanyolországi Szent Jakab út alternatív végpontja, a 0 km kő. A Santiago de Compostela-ba vezető zarándokút vándorai, így még plusz 90 kilométert és 3 napot vállalnak be azzal, hogy Galícia ködös erdejein keresztül sétálva eljussanak a világ végére, és megcsodálják az útjuk végpontját megkoronázó naplementét.
2: Az ötödik, egyben utolsó hely, amit ajánlunk, az a portugáliai Praia de Ursa. Portugáliának kevés olyan partszakasza van, amely szépsége miatt ne lenne említésre méltó, azonban Praia de Ursa, magyarul medvepart, még ezek közül is kiemelkedik. Ez a tengerpart meglehetősen közel van Lisszabonhoz, így egy pár napos városlátogatásba is könnyen beütemezhetünk ennek a lenyűgöző helynek a felkeresése. Nyáron természetesen fürdőzése is alkalmas, már amennyiben az ilyenkor jellemző 20-21 fokos Atlanti óceán hőmérséklete nem riaszt vissza bennünket. A strandot viszonylag nehézkes megközelíteni a meredek hegyoldalon leereszkedő ösvény miatt, ezért kényelmes cipővel készüljünk.

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltatni, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve, egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltatni, mint ahogy azt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben az ilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a Nemzeti Együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked a legbizarabb függőségeket.
1: Függeni nem csak drogtól, alkoholtól, dohányzástól vagy szerencsejátéktól lehet. Hallottál már a jégfüggőségről vagy a fogfehérítéstől való függőségről? Melyek a legbizarabb függőségek?
0: Az első a tanorexia, azaz a szolárium függőség. A tanorexia egy olyan, az egészségre ártalmas függőség, amely hasonlóságokat mutat a szenvedélybetegségekkel. Már van némi bizonyíték arra, hogy az UV-sugárzás barnító hatása komoly függőséget okoz. Ennek biológiai alapja is vannak, ugyanis a barnulás során a testben endorfinok szabadulnak fel, ami egy idő után nagy dózisban függőséget okozhat.
1: Következő a plasztikai sebészet függőség. Azok az emberek, akik nem estek át plasztikai műtéten, nem tudják megérteni azt, hogy más embereknek hogyan okozhat ez függőséget. Nagyon egyszerű. Azoknál, akiken már végeztek el plasztikai műtétet, az eredmény arra ösztönöz, hogy újra és újra és újra kés alá feküdjenek. Ezek a műtétek azt hitetik el a pácienssel, hogyha tovább csinálja, akkor minden műtét után gyönyörűbb lesz.
0: A harmadik ilyen bizarr függőség a pagopágia, a jégfüggőség. A pagopágia egy megszállottság, vagyis aki ebben szenved, kényszeresen jeget akar rágni, amikor csak tud. Ez többnyire a vashiány miatt alakul ki. A vas pótlásával kezelhető a betegség, a vitaminok növelhetik a vörös vérsejt termelést, a C-vitamin pedig segít a vas felszívódásában.
1: Következik a számomra talán legbizarabb dolog, a temetés függőség. Ez egy annyira egyedi függőség, hogy még orvosi elnevezése sincsen. Egy 42 éves brazil férfi, aki ennek a szenvedélynek a rabja, 20 éve minden temetésen részt vett, ami a városában lezajlott. Még a munkahelyéről is kilépett annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szenvedélyének. Luis Squarisi minden reggel, amikor felkel, bekapcsolja a rádióját, és meghallgatja, hogy történt a haláleset. Nála ez a függőség 1983-ban apja temetésén kezdődött, és azóta sem hagyott alább.
0: A fogfehérítés függőség. Úgy néz ki, hogy manapság az emberek nem tudják megállni a fogfehérítést. Vannak olyanok, akik havonta többször is fehérítik a fogaikat. Ez már függőségnek tekinthető. Mivel a fehérítés egyszerű, az embereket tényleg egyszerűen magával ragadhatja és függőséget okozhat.
1: Az utolsó dolog a földevés függőség. A földdel való táplálkozást az antropológiai folyóiratok és orvosok által rendkívül jól dokumentált függőség. Ezt picának is nevezik. Ezt a függőséget általában az ásványanyag szegény étrend váltja ki. Bár tekinthető társadalmi szokásnak is, ugyanis a primitív népek, illetve a nyomornegyedek lakói napi rendszerességgel fogyasztanak sarat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. A törpenyuszik rendkívül érzékenyek a frontokra. Úgy, ahogy az embereket, a nyuszikat is jelentősen megviselik a frontok. Náluk viszont sokkal nagyobb problémával jár, amit elég nehéz észrevenni, még a rutinos nyuszigazdiknak is.
1: A törpenyuszik tartása nem egyszerű, mert akárcsak egy erősebb hidegfront is veszélyezheti az életüket. Ilyenkor felpuffadnak, és leáll a bélmozgásuk. Gyakran nem mutatják ki, ha valami fáj nekik, ezért a hirtelen időjárási változásoknál érdemes figyelgetni őket. De honnan is sejthetjük, ha valami nincs rendben?
0: Az étvágytalanság és gubbasztás egy tipikus jellemzője a bélleállásának. Ilyenkor nagyon kemény a hasuk, és nem működik rendesen a méztőrendszerük. Még a kedvenc csemegéjüket is elutasítják. Egy idő után az orruk is szárazabb kezd lenni a kelleténél, mivel nem visznek be folyadékot szervezetükbe.
1: Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk nyuszinkon, azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Fontos, hogy időben észrevegyük a bajt, mert pár órán is múlhat kis kedvencünk élete. Ne próbáljuk meg otthon megoldani a problémát, hogyha vannak szakképzett orvosok, akik kevesebb, mint egy óra alatt is képesek jobb kedvre deríteni törpenyuszinkat.
0: Otthon kezeljük őket szőröldópasztával, segíti a bélműködést, 100%-os ananászlével és biolapisszal, ami egy kiegészítő táplálék kifejezetten nyulak számára.
1: Mindennek megvan az előnye és a hátránya, ezért nem kell megijedni a törpenyuszi tartástól. Okos, kíváncsi és hűséges házi kedvencek a megfelelő neveléssel természetesen. Hogyha gondolkoztál nyuszi tartáson, segítünk, hogy miket kell tudnod, illetve beszerezned.
0: Egy boldog kis állat szeret sokat mozogni, ezért érdemes egy nagy ketrecet vásárolni, amiben kényelmesen érzi magát még akkor is, amikor éppen nincs kint. Ehhez még hozzátartozik az itató, szénatartó, etetőtál, játékok és az alomtálca is, mivel meg lehet őket tanítani szobatisztaságra.
1: Ezeken kívül pellettalmot, szénát és nyúltápot is be kell szerezni. Fontos, hogy minden jobb minőségű legyen az eledel, és természetesen szeresse a kis kedvenc. Ennek kitapasztalása viszont hosszabb időt vehet igénybe.
0: Ha jól van tartva egy törpenyúl, és nincsenek vele született betegségei, akár 10 évig is élhet. Átváltik gazdájuk személyiségét is, igazi családtaggá válhatnak. 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét?
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülést 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetet. 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, értem Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
0: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.

0: hat.
1: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Pápa Ivett. Mindenki akkora, amekkora. És a sztárok testsúlyával még ma is szinte megszállottan foglalkozik a nyilvánosság. Elég csak Adele-re gondolni, akit már akkor is bántottak, amikor volt rajta súlyfelesleg, és most is, hogy már lefogyott. De mi lenne, ha a testünk változása a magánügyünk lenne? Miért nem érdemes megjegyzéseket tenni mások testére, és miért fontos, hogy időről időre megállapítsuk, jóval többek vagyunk, mint a külsőnk? De vajon miért nem tekintjük a másik testét a másik magánügyének? Egyáltalán miért érezzük szükségesnek, hogy kommentáljuk más alakját, súlyvesztését vagy akár súlygyarapodását? Mert hogy folyamatosan ezt tesszük, és az esetek egy részében valószínűleg csak jó szándékból vagy aggódásból. Nagyon sokat fogytál, csinos lettél. Még mindig nem akarod kipróbálni azt a diétát, amit én ajánlottam, ahelyett, hogy ilyen szarokat eszel? Eddig is mindig jól öltöztél, de most, hogy egy kicsit szedtél magadra...
2: Tudom, hogy jót akartok, de nagyon kérlek titeket, hogy ne tegyetek meg érzéseket a testemre. Legyen ez a komment jó vagy rossz indulatú. Szeretném, ha tudnátok, hogy egy cseppet sem segítetek ezzel, és nem töltenek el jó érzéssel. Ezeket a mondatokat a 38 éves Joan Hill írta ki néhány hónappal azelőtt az Instagram oldalára, miután több olyan fotót is posztolt, amelyen szokásosnál jóval vékonyabb volt. Hill ezzel egy olyan jelenségre világított rá, amellyel gyakorlatilag minden ember találkozott már élete során. Arra, hogy az emberek megjegyzéseket tesznek a testünkre. A témában megszólaló szakértő szerint már csak azért is érdemes lenne tartózkodni ezektől a megjegyzésektől, mert fogalmunk sincs, hogy a másik ember mind megy épp keresztül. Lehet, hogy étkezési zavarral küzdenek, lehet, hogy olyan dolgokon mennek keresztül az életünkben, ami befolyásolja az élettel való kapcsolatukat. Vagy esetleg valamilyen betegségük van. Fogalmazott. Ilyen lehet például a mentális egészségügyi probléma, depresszió vagy fizikai betegség, rák vagy éppen Crohn betegség.
1: A nők már jóval régebb óta szenvednek attól, hogy nem lehetnek eléggé tökéletesek, nem tetszhetnek mindenkinek. Adele például 2 éve a koronavírus járvány kitörése után közölt egy posztot, amitől sokkot kapott a világ. Az énekesnő ugyanis szemmel láthatóan sokkal vékonyabb lett, mint amilyen az előtt volt. A testének mérete a nyilvános beszédtárgya lett, még egyesek dicsérték kitartásáért és elszántságáért, mások úgy érzékelték azzal, hogy lefogyott, cserben hagyta a test pozitív mozgalmat, és úgy általánosságban a túlsúlyos nőket, csak hogy megfeleljen a szépség társadalmi normáinak. Te mit gondolsz erről?
2: Én nem értek ezzel egyet, mert hogyha Adele most így jól érzi magát a testében, ahogy lefogyott, hogyha ezt az egészsége miatt tette, vagy nem, vagy csak azért, hogy jobb legyen a közérzete. Ez az ő döntés, és ezen nem hagyott cserben senkit csak azért, mert ő híresebb. És szerintem ezzel senkinek nem tartozik felelősséggel, csak azért, mert hogy ő most lefogyott, ha jól tudom, 40 kilót? 40 kilót lefogyott, és szerintem ezzel inkább meg kéne dicsérni, hogy gratulálunk. Vagy csak észre kell venni, vagy meg se kell szólalni néha ilyenkor. Csak tudatni vele, hogy nagyon jól nézel ki. És te ezt hogy érzed?
1: Én úgy gondolom, hogy nem jogosan támadták le, mivel ő döntötte el, hogy ő leszeretne fogyni, és fogalmunk sincs arról, hogy akár egy betegség miatt, mert le kellett fognia, vagy esetleg lehet, hogy rosszul érezte magát a saját testében, és nem azért, mert túlsúlyos volt, hanem egyszerűen csak neki könnyebb az élet 40 kiló minusszal, és ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, és nem szabad, hogy azt mondogassuk az embereknek, akik túlsúlyosak, hogy igenis le kell fogynod, mert nem kell lefogyniuk ahhoz, hogy szépek legyenek, sem ahhoz, hogy megfeleljenek az ideáloknak, mert mindenkinek más tetszik, és ez így van rendjén. Nem kéne, hogy azt ültessük bele az emberekbe, nőkbe, férfiakba egyaránt, hogy jól kell, hogy izmosnak kell lenniük, vékonynak kell lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki, mert ez nem igaz. Mindenkiben van valami szép, és senkinek nem szabad, hogy az legyen a gondolata, hogy neki minél vékonyabbnak lennie, vagy minél izmosabbnak ahhoz, hogy jó legyen, vagy hogy jól nézzen ki. 97.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Zene nélkül mit érek én? Hangzott el Máté Péter híres számában, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a mondat a mai világban is megállja a helyét. Miért is hallgatunk zenét? A zene jó kedvet csinál, nyugtat és felvidít. Egy rossz napon a kedvenc számod akár képes azonnal jobb kedvre deríteni. Sokaknak ezért szokás a zenét hallgatni zuhanyzás, főzés, takarítás, vezetés és még alvás közben is. A dolgozóknak is jobb kedéllyel megy a munka, ha közben zene szól.
1: Honnan is ered a zene? Elég nehéz belőni, hogy pontosan mióta is létezik zene, ugyanis minden zaj és csend kombinációja, sőt a dallamok szünetekkel is annak számítanak. Ezért nem könnyű meghatározni azt a pontot, amikor az ember egyszer csak szándékosan zenélt. Így hát zenének már a természetben jelenlévő madárfüttyöt is annak nevezhetjük.
0: Manapság már rengetegféle is stílusú zene létezik. A sok közül a legismertebbek a pop, a rock, a klasszikus, a latin jazz és hip-hop, illetve vannak még a különféle népzenék, a country, az R&B és a szakrális más néven vallási zenék. Ezeket sokféleképpen hallgathatjuk, például rádión keresztül, a telefonunkról vagy MP3 lejátszókon. Aki viszont a régi módi utat választja, az hallgathatja lemezről vagy kazettáról. Ezt megtehetjük fül, valamint fejhallgatón keresztül is, ha nem akarjuk zavarni a körülöttünk lévőket.
1: Zenehallgatás közben sokszor azon kapjuk magunkat, hogy a lábunkkal a ritmust duboljuk, a dallamot dúdoljuk, vagy éppen a fejünkkel bólogatunk. Sokakat egy-egy szám annyira felvidít, hogy képesek akár táncra is perdülni. Ezért sokan választják a táncot hobbiként, mert zenehallgatás közben még sportolnak is. Tehát, amikor táncolsz, a jó hangulat mellett formában tartod magad, plusz a táncos programokon, a bulikon vagy bálokon is jól jöhet egy kis tánctudás.
0: Akik komolyabban foglalkoznak a zenével, azok nem csak hallgatják, hanem komponálják is. Így születnek a kedvenc énekeseink, együtteseink és zenekarjaink. A gyakran hangszerekkel játszott élő zenéjük és koncertjeik életre szóló élmények és jó programok lehetnek a barátokkal. Jó program a társasággal, a karaoke is, mivel mindenkit jó kedvre derít és megnevettet, a például véletlen énekelt hamis hangok.
1: Azt tudtad, hogy a szívdobogásod automatikusan alkalmazkodik a zene ritmusához? És azt, hogy amikor zenehallgatás közben libabőrös leszel, az azért van, mert az agy boldogsághormonokat szabadít fel. Érdekes az is, hogy a zene az egész agyat igénybe veszi, pedig kevés ilyen tevékenység létezik. Az edzés közbeni zenehallgatás is jelentősen javítja az edzés teljesítményt. A tehenek akár 50%-kal többet tejelnek, a növények pedig gyorsabban nőnek, ha zenét hallgatnak. Sokak hisznek abban is, hogy a klasszikus zene segíthet a hatékonyabb tanulásban. Y'all ready?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Györeki Almira. Most a Maroon 5-ról és Adam Levine-ről tudhattok meg többet.
1: A Maroon 5 egy amerikai poprock banda a kaliforniai Los Angelesből. Az együttes tagjai Adam, James, Jess, Michael és Matt, valamint PJ. A zenekar 1995-ben bukkant fel Caress Flowers néven. Az ekkor még ismeretlen banda nem sok sikert aratott, de 2001-ben új nevet választott az együttes, így lett a nevük Maroon 5. A névváltással elkezdtek ismertté válni. A Maroon 5 név alatt megjelenő első albumok a Songs About Jane volt. A lemeznek 2 év kellett, amíg eljutott a nagy közönséghez, de onnan nem volt megállás. Főként a This Love és a She Will Be Love című slágereknek köszönhetően az album arany, majd platina, és végül tripla platina lemezes lett a világ valamennyi országában.
0: A frontember Adam Levine 1979. március 18-án született. Édesapja Fred Levine, aki az M. Frederick kiskereskedelmi lánc megalkotója. Édesanyjával Patsy Levinnel elváltak, ami nagyon megviselte az ifjú Adamet. Emiatt később terápiára is kellett járnia. A Brentwood iskolában ismerte meg később banda tagjait, Jess Carmichaelt és Mickey Madden-t. Zenei érdekeltségeit magával vitte a főiskolába is, ahol elmondása szerint igazi kislázadó volt. Később így nyilatkozott a fősulis évekről.
1: Semmit nem akartam megcsinálni, amit akartak tőlem. Nem érdekelt, amire tanítottak. A zene elvette az eszem.
0: Serdülő korában halucinogén drogokhoz nyúlt. A Q magazinnak adott interjúban elárulta, mindez arra kényszerítette, hogy komolyan nézzen magába. A Jimmy Kimmel Live műsorban azt is bevallotta, az ambient drog kipróbálása után hagyott fel végleg a szerekkel. Ugyanis egy drog hatására, vagy egy óráig öntudatlan állapotba került.
1: A frontembernek van egy kis magyar vonatkozása is. Eden volt Király Viktor mentor a The Voice-ban, és nagyon jól kijöttek a tehetségkutató alatt. Többek közt ő szerezte a magyar énekes amerikai hírnevét, és Viktor a mai napig büszke arra, hogy vele dolgozhatott együtt. A 10-es évek elején a Moves Like Jaggerrel léptek újra a köztudatba. Ezt a dalt Christina Aguilera-val közösen alkották, és hát valljuk be,

Gabit kellene mondanom, biztos vagyok benne, hogy a Moves Like Jagger-t mondanám, hiszen mégiscsak már lassan 10 éves lesz ez a dal, de ez egyik kedvencem, és szinte heti rendszerességgel hallgatom ezt is.

0: elkezdhetnénk. 95 táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. London nem annyira népszerű, de gyönyörű látnivalói. Az első a Regent's csatorna. A közel 14 kilométeres Regent's kanál távol esik a legfontosabb turista célpontoktól, és a rengeteg látnivaló mellett igen kevés embernek maradt ideje felfedezni az érdekes és hangulatos vízi világot. A 19. században létrehozott mesterséges csatorna leglátványosabb része a Little Venice, Kis Velence, de akármelyik szakaszán bandukolunk, szemügyre vehetjük a lakóhajók körüli izgalmas életet és az igen változatos partmenti környezetet.
1: Majd az Isten saját szeméttelepe. Természetesen nem démonok, vagy nem is tudom, mi lehet Isten szemete van benne, hanem több ezer színes neon és villanykörte reklám. Ez a nyilvános galéria zsúfolásig tele van a legeredetibb és legszokatlanabb megvilágított műalkotásokkal, és Chris Bracey, egy művész indította el, aki híressé vált a Soho szalagkötések készítéséről.
0: Piknik a Primrose Hillen. London nem csak egy beton dzsungel, számos gyönyörű zöld felülettel is büszkélkedhet. Az egyik ilyen rejtett gyöngyszem a Primrose.

0: profil. A Camden kerületben található Nyugodt Parkból lélegzetelelító panorámás kilátás nyílik a városra.
1: A Lake utcai graffiti alagút. A Lake Street Tunnel egy biztonságos menedék az utcai művészek számára, akik London központjában mutathatják be munkáikat. Míg az utcai művészet általában illegális Londonban. A Lake Street Tunnel egyike a néhány legális graffiti falnak a városban, és a legnagyobb 300 méter hosszú. A művészet az alagútban élénk, és nyilvánvaló, hogy sok művész rendkívül tehetséges. A legmenőbb az, hogy az alagút folyamatosan változik, és nem szokatlan, hogy az ember éppen dolgozik egy darabon, miközben valaki áthalad.
0: Az utolsó a rejtett londoni túrák. Ezek nem a felszínen és nem is a levegőben vannak, hanem a föld mélyén. Hogy úgy, hogy lehet látni Londont, azt nem tudom, de bizonyára nagyon szép alagútjaik is vannak. Eddig csak a metrók közlekedtek ott, de mára már beengednek kíváncsiskodókat is a metrórendszer egy-egy lezárt részébe.
2: 97.5.
3: All the time.
2: Táskorádió.

0: nagyon.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelem.

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma.

0: 97-5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. A vizslák a leggyakrabban használt vadászkutyák. Mindegyikükre vonatkozik, hogy a vadásznak megmutatják az általuk észlelt vadat. Ezt angolul pointingnak nevezik, ilyenkor más néven felveszik a jelzőpózt. Ez a jelzőpóz általában az egyik melső láb felemelését jelenti, a fej és a farok mozdulatlanul a hátvonalával van egy síkban. A testbeszédükkel a vad felé mutatnak.
1: Miután a kutya megmutatja a vadat, a vadász előkészülhet a lövéshez és célba veheti azt. A vizslák speciálisan erre lettek kiképezve. Nekik nem szabad a vadat elejteni. Ez csak a vadász teheti meg. Ez a képesség egy született adottságuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiképezni őket. Igen sokoldalúak, jól dolgoznak vízi vadászatokon is. Középtermetűek, arányosan szikárak, nagy lelógó fülük van. Élénkek mégis kiegyensúlyozottak, szaglásuk kiváló, intelligensek és tanulékonyak. Számtalan fajtájukat tenyésztik. Magyarországon a 10 legkedveltebb kutyafajta között van a kavizslák.
0: A weimari vizsla, melyet a 19. század óta tenyésztenek, az 1950-es évek elején robbant be Britanniába, s az azóta is igen népszerű családi kedvenc, kiállítási ebb és engedelmességi versenyző. Az Egyesült Államokban is kedvelik, a legjobb tenyésztő törzsek e két országban kaphatók. Ám a weimari vizsla valójában nem új jövevény, hiszen Németországban a weimari udvarban a 18. század vége felé kifejezetten vadászkutyáknak tenyésztették. Állítólag vérebek, pointerek és régi Szent Hubertus kopók segédkeztek külleme kialakításában.
1: Szikárborostyán vagy ritkábban vízkék színszeműek, ezüstös őz vagy egérszürke szőrű, gyakran sötétebb hátsíkkal bíró fajta. Többnyire rövid szőrű változatát tenyésztik, de hosszú, sőt, sörtés szőrváltozatban is előfordul. Rámenőssége miatt a hivatásos vadászok szolgálati kutyáját szerzett hírnevet. Az USA-ban igen felkapott fajta, gyakoribb ott, mint eredeti hazájában Németországban.
0: A rövidszőrű magyar vizsla világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutya. Legközelebbi rokona a drótszőrű magyar vizsla, ezekre a fajtákra jellemző az elegáns megjelenés, a könnyed felépítés és a harmonikos mozgás. A vizsla kölyköknek a szeme általában kék, de később barnára vált. Testalkat a szikár, a szépség és az erő harmóniáját tükrözi.
1: A rövidszőrű vizsla zsemle színű szőrzete alig kíván gondozást. A lakásban tartott példányok szőre egész évben hullik, ezért rendszeres kefélést igényel. Középnagy, körülbelül 52-61 cm marmagasságú, 19-24 kg súlyú. Egyes megtermett példányok akár a 35 kg-ot is elérik, rendkívül elegáns, megjelenésű és mozgású, kedves, engedelmes természetű, még a vizslák közül is kitűnik intelligenciájával.
0: A rövidszőrű német vizsla jelenleg az egész világon az egyik legismertebb vadászkutya. Különösen az Egyesült Államokban népszerű. A német vizsláknak az évek folyamán négy változata alakult ki, a rövidszőrű, a drótszőrű, a hosszúszőrű és a szalkásszőrű.
1: Összbenyomásában a német rövidszőrű vizsla erőteljes, intelligens vadászkutya, élénk, de nem ideges vérmérséklettel. Közepes nagyságú, elegáns, térről elő mozgású, végtagjai izmosak, jól kötöttek. A kanok marmagassága körülbelül 62-66 cm, erős szikár, a szukák valamivel alacsonyabbak, 58-63 cm. A testsúly 22-30 kg.
0: A fajta kifejlesztés az 1860-tól 1880-ig terjedő időszakban kezdődött. A nehézkes, durva és lassú ónémet vizslákból nemesítették ki. Az itt-ott előforduló porosz vizsláknak is nevezett feketés vagy tiszta fekete visszaütés a fajta kitenyésztéséhez sorozatosan visszavezetető felhasznált pointer elődökre. A németek egy mindenes vadászkutyát akartak kialakítani. A rövidszőrű német vizsla eredetéről igen sok elképzelés alakult ki. Egyesek az olasz vizslát tartják ősének, mások a ma már kiterjesztett belga vadászkutyát. Legvalószínűbb azonban, hogy a régi spanyol vizsla az őse, mint annyi más vadászkutyának. A 16.-18. század német vadászkutyája nagyon eltért a mai típustól. Nyugodt, nehézkes, tipikusan hidegvérű állat volt.
2: 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: 97 a Társkarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a Nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve, egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy azt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.

9.8.Rádió, te is beleférsz, ez a Becker, a mikrofonoknál pedig Sarfi Anka, Bali Villő, Ratanov Maja és Hedrik Mira. Az első fél órában beszélni fogunk arról, hogy már van macskaszőrből készült pulóver, és a fizes, amennyit ér tüntetésről. De előtte hallgassuk meg Szomrőtől a Home.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Kínában egy irodai dolgozó megelégelte az alacsony fizetését, de ahelyett, hogy felmondott volna, radikális módszert választott. Napi 5 órát alszik az irodában. A hölgy szerint a teljesítményét a béréhez igazította, és mivel az szerinte csak a létezéshez elég, a munkaidő felét pihenéssel tölti. A főnökei egyelőre tanástalanok, a netezők pedig már az Office Siesta mozgalom megalapítását követelik. Amúgy az nagyon menő.
1: Bármint, és hogy... mi iskolások mit csináljunk? Mi is aludjunk bent napi 8 órát, mert nem is kapunk fizetést.
2: Hát amúgy, mondjuk ugye vannak a technikumok, amik ugye ők kapnak fizetést meg a szakiskolák, de hogy azért mondjuk ott biztos, hogy alszanak azokba az iskolákba, hát de... meg itt Fehérváron, de hogy azért nem hiszem, hogy
3: De az olyan iskolákban, ahol kapnak fizetést, ott úgy van, hogy ott jegy van alapján. Ilyen dolgozók, vagy nem olyan, hogy...
2: Nem, mert például...
1: Nem, kapnak fizetést azért, mert tanulnak ott, mert szakmát tanulnak.
2: Igen, azért, mert szakmát tanulnak. Ja. Azért kapnak fizetést, mert szakmát tanulnak, meg egyébként az jegytől is függ, ugye, hogyha például ugye egyes tanulod nyilván nem lehet, ja. Nem is kapsz fizetést, meg is buktatnak. Kettestől hát, azt hiszem úgy van, hogy első évben ilyen 15-öt kapsz havonta.
0: Nekem a barátom ugye technikumi, igen. És ők első évben még mindenki 8000 forintot kapott, és akkor, vagy még most idén második évben is, de azt hiszem már úgy van, hogy már 11-ben 4-es és 5-ös átlagér 45, és
3: az nagyon
0: 60 ezer forint körül.
1: Hát akkor meg lehet gazdagodni.
3: Tehát akkor, igen, tehát akkor jegyek szerint, meg ahogy egyre többet jársz.
2: Igen, az én barátom például azt hiszem, hogy ilyen szakmunkásba jár, vagy hogy, és most végez idén, és ilyen havi 80 ezreket kap.
1: Úristen, átigazolunk.
2: De nem is jó tanulót, tehát hogy is szoktam nyertetni, hogy hallod életem, így kéne tanulni, ilyen háromas tanuló kb. És 80 ezreket kap. Mondjuk lehet azért, hogy már menjen el az iskolába.
3: De hát fizetünk, még csak lépjen le.
2: Yeah. De egyébként visszatérve erre, hogyha mondjuk tényleg ennyire alacsony a fizetés, hogy például már bent kell lakni az irodába, akkor ott elgondolkozhatnának a főnökök, hogy hát amúgy lehet fizetés, emelés kéne. Vagy hát nincsen meg hozzá ugye a keret.
3: De ő nem bent lakik alapvetően, csak azt mondta, hogy
0: annyit ér a fizetése, hogy konkrétan ennyire bebenni is aludhatna.
3: Igen.
0: Igen, mert amúgy meg sokat dolgozna, megdolgozza a pénzét, sőt ő úgy érzi, hogy többet is dolgoz a pénzénél jóval, ezért úgy van vele, hogy azért a kis összegért, akkor miért ne aludhatna?
3: Azért a kis összegért nem dolgozik 8 órát, csak 3-at, és 5-öt megalszik, mert hogy csak annyit ér a fizetése.
0: Igen.
3: Én akkor gondolkodtam, amikor olvastam, vagyis hogy olvastam a címet, és utána meg többit, hogy fizess, amennyit érsz, és így elgondolkodtam rajta, inkább dolgozz, amennyit érsz.
2: Hát, de miért nem kell fizetésemelés? Tehát,
1: hogy... ez a módja annak, hogy ő fizetésemelés kell. Gondolom, kiért többször is, csak nem adták meg, és igen, akkor elkezdesz ilyen sztrájkolni.
3: Meg a másik, hogy a főnökei tanácstalanok, miért nem rúgják ki? Mármint, hogyha nem elégedettek
2: amúgy tényleg.
3: A munkájával, akkor miért nem rúgják ki?
2: Tehát, mondjuk lehet
3: nem
2: van
3: tudom,
2: ilyen
3: mik a feltételeink meg ilyen.
2: Lehet van ilyen hátulütője, hogy például mondjuk egy nem olyan nagy cég, de egy ilyen nevesebb cégnél van, és akkor nem fogják kirúgni, mert hogyha meg elindítja tényleg ezt a sztrájkot, meg ezt a, vagy ezt a petíciót a nő, akkor ez meg árthat ugye a hírnevének, és megpróbálják inkább csendesen lezárni a dolgot. Tehát én ezt is el tudom képzelni, hogy ezért nem rúgják például.
1: Vagy egyszerűen csak jó a munkájában. Például nekem ugye van egy bátyám, aki nagyon jó a munkájában, és konkrétan a cég mindent megtesz, hogy megtartja.
0: Írjátok meg, hogy nektek mi erről a véleményetek, viszont mi most megyünk tovább. Joe-tól az

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Egy michigani állatmenhely megelégelte, hogy mindenki tiszta ruhában akar távozni tőlük. Összefogtak egy divattervezővel, és megalkották a Cat Ear kollekciót, ami 100% valódi macska szőrből készült pulóverekből áll. A legjobb rész, minden pulóver mellé jár egy örökbefogadási profil az adott macskáról, akitől a gyapjú származik. Végre egy ruha, amire nem kell rátapadni a szőrnek, mert már eleve szőrből van.
2: Ez amúgy annyira jó lenne. Nekem ugye otthon van egy macskám, és minden egyes alkalommal az összes ruhám tiszta macskaszőr lesz.
1: Én nem
2: hordanék. Pláne a feketék, de az összes, mindegyik.
3: Én nem hordanék macskaszőrből készült ruhákat, nem tudom ti, hogy vagytok vele.
2: Én se, de attól még jó ötletnek így. Vagy legalább kitalálnának valami olyan ruhát, amire nem ragad rá a macskaszőr.
4: Én azon gondolkodtam, hogy ugye, tehát a macskának ugye ilyen rövidebb szőre van, tehát ugye...
3: Hát van hosszú szőrű macska is, de igen, hát általában igen, rövidebb.
4: Hát de érted, de a hosszú szőr se olyan hosszú, mint az embernek a haja, vagy nem tudom. Apa, hogy csinálnak ruhát? Hogy azt is fel, hogy össze...
3: Hát úgy
4: össze
3: szerintem, ilyen, úgy, ilyen mint kiáll, a gyapjúból.
4: Hát jó, de a gyapjú az hosszabb, vagy ilyen kis bündgyüli, nem?
3: Hát és igen, de az ugye össze van csomózódva, azt úgy szépen így kiszokták, hogy hívják olni. A fejemben hát megvan ugye ez a process, ahogy szokott menni ez az
4: folyamat,
3: egész.
4: Folyamat.
3: Igen, nem tudok beszélni, bocsánat, korábban még. Úgyhogy, ja. De így biztos van valamilyen folyadék, ilyen ragasztószerű folyadék, vagy nem tudom, amivel beáztatják ezeket a macskaszőröket, és akkor úgy csinálják egyszerre. Vagy összecsomozgatják egyenként a kis macskaszőröket.
2: Nem tudom, hogy képzeljétek el, de úgy, hogy mintha az egész kabát ilyen szőrös. Mármint, hogy mint a mostanában ilyen bunda kabátok, vagy nem tudom.
3: Tehát
2: hogy ilyen puha szőrös.
3: Na, azt meg kifelé. Úgy tudnám elképzelni, hogy tudod, két oldalra ragasztott, ráraksz egy kabátra, aztán teledobod macskaszőrrel.
4: De ugye azt mondják, hogy 100% valódi macskaszőrbe van. Tehát konkrétan
2: mindegy 70% valódi, hát, és 30% nem valódi.
4: Nem, úgy
3: nem, hogy nem vagy.
4: Egész kabát. Macska szőr, igen, vagy a
1: nincs benne ilyen külön bélés, amit tudod
4: igen,
1: így...
4: Tehát nem az van, hogy egy kabátra szimplán rá van ragaszgatva.
3: De a puha, az hanem... mennyire irritálhatja már a kezedet? Nekem már az a kabát is irritálja, ami egyébként így belül picit ilyen szőröse, vagy nem tudom, nekem ilyen nagyon érzékeny a bőröm, hogyha nem lenne belül ilyen bélés, akkor én azt nem bírnám. Mert ugye általában szokott lenni ilyen...
4: Hát de mondjuk...
3: Hát nem tudom, kicsit nem, ez a...
2: Nem, hogyha 100% macskaszőr, akkor nincs benne bélés.
3: Kicsit
2: nem,
3: ez a csúszósabb anyag, amíg így a kabátokon belül szokott lenni az a bélés. De hogyha nekem olyan nincs a kabátomban, akkor nekem tiszta vörös lesz, ilyen irritált lesz a kezem tőle, de enyém nem bírja.
4: De én meg azok, szóval, hogy 100% macskaszőr, attól még lehet az, hogy ilyen pihe-puha kívül belül. Hogy nincs bélése. A macskaszőr bulcsának macskaszőr bélése van.
3: Ja.
1: Hát ez elég érdekes. Írjátok meg nekünk, hogy ti hordanátok-e macskaszőrből készült pulóvert, viszont mi most megyünk tovább Révi Lénytől a Love Me Natta.

0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.

95.8 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Becker, a mikrofonoknál pedig Sarfi Anka, Bali Villő, Ratanov Maja és Hedrik Mira. Pakit stick, steak a zsebbe, és a mobil illatú kölni. Ezekről fogunk beszélni a következő fél órában, de előtte hallgassuk meg Gigi Peresztől a Sailor Songot.

0: 95-től táskrádió, te is beleférsz a mobil illatok ölni. Készüljetek fel! A T-Mobil idén tavasszal piacra dobta a saját parfümjét, a Cologne-t. A marketing szerint ez az illat a frissen kicsomagolt okostelefon és a forró akkumulátor aromáját ötvözi. Tökéletes választás azoknak, akik annyira függenek a telefonjuktól, hogy akkor is érezni akarják, ha éppen a zsebükben van. Hát amúgy szerintem ez már olyan szinten durva, hogy konkrétan annyira magasra emelték a telefon függőségnek a szintjét, hogyha nincs nálad, érezted a telefonod illatát.
1: De szerintem szóval egyáltalán illatom?
2: Ne, hogy... pont ezt akartam mondani, hogy az egyetlen, amit érzek, amikor felforrósodik az akkumulátorom, az az égett szag. Én hát azt nem akarom magamon viselni.
1: Hát a végén még azt hiszem, hogy ég a telefonom. Egy, igen, kettő, zsebed... hogy...
2: Most is én is megszagoltam.
0: Nem, most én is megszagoltam, és nem
3: érzem. Nincs egy illata. Nincs egy semmilyen szaga.
2: Na mindjárt ráfúrok a parfümömből, aztán lesz.
1: De érted, én még a frissen, tehát a frissen új kivontott telefonnak sincs annyira illata.
0: A topjának nekem muffin illata van.
1: Hadszagolok meg, várjál. De amúgy tényleg.
2: Most körbeszaglászás.
1: Csak is
0: muffin csináltam, szóval lehet.
2: Gyerekek, ezután én lemegyek a büfébe reggelizni a gyárt.
1: Úgy is kell.
2: Igen.
0: Amúgy nem tudom, tehát hogy ki az, aki ezt így megveszi? Moment, hogy más, hogy have fun-ból
2: így. De várjatok, egyébként lehet, hogy az ugyan kicsomagolt telefonnak van valamilyen illata. Fogjuk mert le. Én egyébként, nekem az első dolgom mindig, amikor veszek egy könyvet, az, hogy végiglapozok,
1: de
2: és beleszlagolom.
1: Nem
2: merészeld
1: összehasonlítani a telefont és a könyvet. Nem merészeld.
2: Te is tudod, hogy ugyanolyan könyvmoly vagyok, mint te. Azért annyira nem. De hogy... én imádom a könyveket, és annak is van egy illata. Tehát, hogy úgy, ahogy mi könyvmajok érezzük, annak
3: azt amúgy használom.
2: Igen, de úgy, ahogy mi könyvmajok érezzük a könyvnek ezt az új illatát, tudod, ami ott benne van, aki ilyen nagyon ilyen tech-függő,
0: az könyvmaj, tudja az érezni. Is érzi az illatát, van egy könyvnek amúgy
1: egyébként van könyvillata, új könyvillata.
2: Egyébként nem biztos, mert nekem van egy barátnőm, aki például gyűlöl olvasni, és így vettem vele egy könyvet, és mondom, szagold meg, mert olyan jó illatú, és azt mondja, ő nem érde semmit. Tehát nem mindenki érzi. Amúgy lehet, simán lehet. Előtte itt volt beteg, úgyhogy simán lehet. Nem, amúgy nem tudjuk.
1: Megérted most, ha valaki jaj, de függ a telefonjától, és akkor szeretné érezni az illatát, az égett akkumulátorszagot.
2: Hú, de jó, legi. Jaj, de jó, ég a zsebem.
1: Érted? Én magamon a saját parfümöm, tehát magamra fújom a parfümömet, és nem érzem. Tehát a parfümnek érzem az illatát, de tehát ami rajta van parfüm, annak nem érzem permanensen az illatát. Ha annyit fújsz magadra, hogy már teng körülötted az illat, a szag, és te érzed,
2: az
1: akkor
2: baj.
1: Sok. Tehát akkor már nagyon sokat fújtál.
2: Ma beálltam.
1: Tehát, hogy ha én most hozzám idejönne valaki, és megszaglászna, akkor van rajtam parfüm, de én magamon nem érzem.
2: Hát én is minden reggel befújom magamat parfümmel, az alatt a 10 másodpercig, ami még abban a helyzetben vagyok, ahol befújtam magamat parfümmel, érzem, hogy jó illatom van, arrébb megyek két lépés, és nem érzem a saját
1: igen,
2: illatomat.
1: Igen, akkor is inkább a levegőbe érzem, ahova igen. Odafújtam, nem pedig közvetlen
2: mondjuk egyébként
1: magamon.
2: Meg nagyon fura, mert amikor ugye meg vagyok izzadva, és ugye nincsen jó illatom, azt meg egyből megérzem.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez nagyon fura, hogy a parfümön saját magamon, hogyha egy literre fújok, azt nem érzem, de az, hogyha már egy nagyon picit is rossz illatom van, azt egyből.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog elterjedni ez az illat, hogy mennyi embert fogunk telefonillatúnak érezni.
3: Megszaglászok, és akkor telefonillatú.
0: Igen. Minden esetre most menjünk tovább. Miles Smith és Neil

0: Igen, itt a Táskarádió, te is beleférsz. A Pocket Steak Steak a zsebbe. Az Omaha Steaks előállt a világ első zseb steakjével. Ez egy vákum csomagolt, azonnal fogyasztható hússzelet, ami állítólag mozgás érzékelős technológiával melegszik fel a zsebben, amíg sétálsz. Ha túl gyorsan mész, talán még well done is lesz a végére, értitek? Well done, mint a steakek.
1: Well done. Aha. Nem, izé, hogy szokták, hogy vannak ezek a steak izék?
0: Hát van ugye a medium, van a medium, van a rare, van a medium rare, van a well done. Hát én nem szoktam enni. Nekem apukám rendszeresen csinál.
2: Tipikus, amit az amerikai filmekben. Én szerintem még életemben nem ettem steaket.
0: Én
1: kóstoltam. Így nem konkrét ettem, de volt olyan, hogy mentünk étterembe ilyen nagyobb csipet csapattal, és valaki evett steaket, és akkor így megkóstoltam, nagyon és finom voltam.
0: Amúgy ez tök menő. Nem is tudom, talán Japánban láttam olyanokat, hogy az automatába, oda mész az automatához, és
1: akkor... hogy jártál Japánba, és ott láttad, vagy videó láttad?
0: Nem, videó láttam, sajnálom, még nem jártam Japánba. De, ami kisik nem múlik, szóval videók alapján...
1: Menjünk együtt, gyere, ja, én is tervezek venni.
0: Videók alapján láttam Japánba, hogy vannak ilyen steak automaták, és ott is konkrétan megkapod a vákumcsomagolt wagyu steakedet, tehát, hogy konkrétan kiesik az automatából a steaked. Szóval nem tudom, de amúgy ez tök jó. Most érted, veszel egy steaket, zsebre vágod, sétálsz azt, amire hazaért megeheted.
2: Azért ez nagyon fura, hogy mozgásérzékelős technológia van benne. Olyan, mint félnék, a megennéd a kalórádat, vagy nem tudom.
3: Én félnék, hogy
2: is a mozgásérzékelő. Mi az, hogy mozgásérzékelő, az jut eszembe, hogy ez valami gépezet. És akkor edd meg azt, kérlek szépen, hajrá!
1: Egyébként először én is elgondolom, hogy mozgásérzékel, hogy mi, hogy ha megmozdulsz, akkor bekapcsolja a kis melegítőket, és akkor megsüti a steaket, vagy hogy mi lehet a mozgásérzékelő, de így értem, gondolom az acskóban van valami.
3: Biztos van egy ilyen gomb, amivel bekapcsolod, meg ugye ki tudod kapcsolni, meg én szerintem úgy mozgásérzékelős, hogy ilyen mint hogyha ilyen nyomkövető, vagy ilyen, tudod, ilyen térkép lenne, és akkor érzékeli, hogyha elmozdulsz a helyről.
1: Szerintem úgy mozgás, tehát nem a helyváltoztatásodat érzékeli, hanem az, hogy mozogsz, tehát hogy a zsebedben mozogsz.
3: Ja, mint ezek az okos órák, nem?
2: Hát erről beszélve, hogy megelőzni az okos órádat.
1: Tehát, hogy mint az, okos óra lépésszámláló, vagy nem tudom, de én nem erre gondoltam, hanem vagyis, hogy így elolvasva, így megértettem, hogy szerintem arra gondol, hogy a zacskóban van valami, és úgy értve érzékeli a mozgást, hogy a mozgásoddal melegíti valahogy. A mozgásodat csinálja át a zacskó úgy, hogy annyira megmelegíti a steaket, hogy megsül.
0: Igen. Amúgy nem tudom, hát valami ilyesmit képzelek el én is, vagy pedig úgy képzelem, amúgy nem tudom, nekem az volt a fejemben, hogy valami olyasmi, hogy két radiátor között betesz.
2: És nem ugye belevágod.
0: Vissza közel belevágod.
3: Mint amilyen kenyérpirítóban is szokott lenni.
1: A radiátor zsebbe vágod, persze.
0: Igen. Hát írjátok meg, hogy ti megkóstolnátok ezt a zsebsteaket.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 7 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve, egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy azt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma igazi kánikulában lesz részünk. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
2: Kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Becker! Ébredj ezzel!

Hétfőn hét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Anka és a Rocadumaja. Főreális fél óra következik, beszélni fogunk egy emberről, aki visszavitte az ellopott cipőjét, és a minden évben megrendezett helikopteres májva cukoresőről. De mindezek előtt jöjjön Cat Sighton, a

0: Illetve itt a Táska Rádiót te is beleférsz. Michiganben úgy látszik zajlik az élet. Idén is megtartották a hagyományos marshmallow dropot. Egy helikopterből több ezer májva cukrot szórtak a gyerekek közé. A látvány egyszerre volt édes és apokaliptikus, ahogy több száz kisiskolás vetődött rá a ragacsos égi áldásra. A Fogorvosok Szövetsége állítólag titokba szponzorálta az eseményt. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, de én akarok ilyet itthon is.
1: No. De ez így hogy kell kezdeni? Esik, és akkor, hogyha nem tudod elkapni, akkor leesik a földre, és akkor azt fel kell takarítani. Ez pozorás.
0: Olyan, mint a konfetti.
1: No.
0: Csak marshmallow.
1: Figyeljetek, gyerekek. Ilyen van itt Magyarországon, és...
0: nem mondod.
1: Jobb verzióba, ugyanis... mindjárt elmondom nektek, hogy van ez. Szokott lenni a gárdon, a parkerdőbe, hogyha nagyon rossz idő van, meg nagyon fúj a szél, akkor nem, de ilyen hőlégballonfesztivál. És a hőlégballonfesztiválon szokott lenni olyan, hogy az is helikopterrel van, nem a hőlégballonokból, hanem helikopterből szórnak ki cukorkát. Megvan az a damla, azt hiszem az a neve. Ilyen kis becsomagolt cukorka, ilyen mi olvadóságok szoktuk hívni, tudod?
0: Ja,
1: és belül van benne egy ilyen kis gyümölcsös olyanokat szórnak, és úgy mindig úgy kaptuk, vittük a kis kosarunkat, amit, és úgy szedtük össze, és úgy gyűjtöttük, tehát, hogy nyilván el fog fogyni, tehát mindenki össze fogja szedni, de az vagy úgy leesik a földre, és akkor már nem akarok felvenni, mert be van csomagolva, és nem fog ott maradni a műanyag a földön, hogy károsítsa a természetet, mert 1000%, hogy úgy összehalásszák a gyerekek az összeset.
0: Az
1: tehát azon nézjétünk, hogy a levegőből elkapjuk, utána ami leesett a földre, még azt is így halásszuk
0: ja,
1: össze.
0: Ja, ja, ja.
1: Nagyon poén volt egyébként, de tényleg van ilyen.
0: Én erről még nem is hallottam, életemben nem hallottam, pedig egyébként itt lakok ugye Fehérváron, nem messze a gártól. Tehát, hogy...
1: tavasszal szokott lenni. Amúgy abban nem vagyok biztos, szerintem én úgy emlékszem, hogy minden évben, amikor van hőlégballonfesztivál, akkor ez a cukorka szórás is.
0: Én a hőlégballonfesztiválról sem hallottam még, tehát, de mindegy.
1: Lehet, hát nem egy ilyen óriási dolog egyébként, de szóval nem vagyok benne biztos, de szerintem az a cukorka szórás dolog is van minden évben. De jó, hát majd megnézem, mikor aztán megyünk.
0: Uh-huh. De egyébként írják, hogy a Fogorvosok Szövetség is szponzorálta. De hogy most így fogorvos létre ezt így szponzorálni.
1: Szegény. Gyerünk, roncsuk el a gyerekek fogát, és akkor több pénz jön nekünk, amikor elhozzák őket a fogorvoshoz.
0: Pont ezt akartam, hogy fogadjunk, hogy ez volt így a háttérben, hogy jó, elrontjuk a gyerekek fogát, és akkor a következő hónapban folyamatosan jönni fognak hozzánk a gyerekbe.
1: Titokban, mert azt kell mondani, hogy hát ez nem egészséges, de közben meg, hogyha jönnek hozzánk, akkor dől elé.
0: Igen. Írjátok meg nekünk, hogyha ti szeretnétek ilyen marshmallow dropot, hát ha meghallja valaki olyan ember, aki esetleg tud is tenni valamit ez ügy érdekében, de mi most menjünk tovább Heaven és Kately Aragon közösével, az Irennal.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. Egy amerikai tolvaj bekerült a világ legrosszabb bűnözői válogatásba, miután ellopott egy pár drága sportcipőt az üzletből. A csavar pár órával később visszament a boltba kicserélni őket, mert nem volt jó a méret. A rendőrök már a pénztárnál válták, ahol állítólag megkérdezte, hogy a binics jár-e nagyobb méretben.
1: Na várj, a rendőrök tudták, hogy ő vissza fog menni, vagy valami rájöttek, hogy mi a lábmérete, és tudták, hogy vissza fog jönni, kell sem kicserélni.
0: Nem, szerintem az volt, hogy ugye hívták a rendőröket, és gondolom bementek ugye a
1: helyszínre.
0: A helyszínre.
2: Igen, és ott helyszíneltek igazából. Igen,
1: és akkor visszajöttek, hogy bocsi, nem tudsz egy ennél nagyobbat, amit esetleg át tudok lopni, mert ez
0: a pofa kell már ahhoz, hogy íze megkérdez, hogy a bilincs jár-e nagyon méretbe. Én íze visszamenni, először kezdjük ott, hogy nem lopnék, de még lopnék is, és visszamennék, már mondjuk ahhoz se lenne pofa, inkább eladnám eBay-en, nem tudom.
1: Úgy van itt.
2: Hát persze, tehát most nem lopunk, de ha valaki lop, akkor, és nem jó a méret, nem tudom hordani, hogy lehetja a rendőr, hogy visszamész? Tehát, hogy...
0: Vissza sem elég, de még az, hogy megrátja a rendőröket, és akkor még tudod, így oda is megy, is szép az át, hogy bilincs jár nagyon méretbe. Tehát figyelj, úgy lesítném inkább a szememet.
2: Tehát egy krimibe sem megy vissza a gyilkos a tett helyszínre.
0: Tehát, hogy kende.
2: Tehát nem bolond.
0: Amikor vissza, de vannak a pszichopaták, igen, serial killerek vissza.
2: De az egy külön történet, hogyha
0: jó, értem, amit mondasz. Igen,
2: érted, hogy hülyeség visszamenni.
0: Igen. Szegény hallgatóinkat itt reggel traumatizáljuk az ilyen történetekkel.
1: Persze, hát figyelj, akkor mindenkinek mondom, ne menjetek vissza a színhelyre.
0: Egyébként igen, tehát hogyha már loptok, akkor csináljátok
2: jól. Ne lopjatok,
0: de már csináljátok, akkor már úgy, hogy ne kapjanak át titeket.
1: De ez így mekkora lehet, ilyen 37-es cipőt elvitt, és akkor várjál, nekem 41-es kell, vagy meg se nézte, csak
0: kikapott egyet. Azért lenni, mert nekem 41-es lábam.
2: Nekem meg 37-es.
1: És akkor csak így lekapott egyet, a zéről is elrohant, és akkor...
2: Na, fújjó!
0: Amúgy kölyök, elmegyek cipőt lopni, véletlenül 41-es
1: helyet. Nem lopunk, emlékeztek?
0: Lopok egy 37-est, és... odaadom a villőnek, hát neki
2: és
0: jó lesz.
2: Én majd ajánlék be, szóri napom róla, én már, jaj, de szép, és itt bejönnek a rendőrök.
0: Két óra múlva bejöttek a rendőrök, letartóztatom cipőlopás.
2: Na tudod, ez a jössz, és így odaadom, hogy meg jaj, de öröknek, és nem lopott.
1: Dehogyis.
0: Én is nagyon utálnék valakit, esküszöm, ezt csinálnám vele, ellopnék egy cipőt, ráadna, odaadnám neki ajándékba, és
1: lefotóznám vele, és betelenéd a rendőrök. Hát akkor az nagyon-nagyon rühelnet kell valakit.
0: Amúgy van olyan. Na, de a lényeg az, hogy ne lopjatok se cipőt, se semmilyen más árut, és mi most megyünk tovább Vimi Webbel, a Ghost of You-val.

0: sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubileuma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben az zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségéről így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.

9-től Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Rocanov, Maja Safjanka és Bali Villő. Az utolsó fél órában beszélni fogunk felnőtteknek szánt cumis üvegcukorkáról, illetve megtudhatjátok azt is, hogy mit akar a Szelent és Top a golfpályán. De mindezek előtt hadd szóljon Blackpinktől a Champion itt a 97-ön.

0: 97.5-es rádió, te is beleférsz. Szelentés top a golfpályán. Egy profi golfozó az egyik neves tornán épp a döntőütéshez készült, amikor a síri csendben egy hatalmasat szellentett. A sportoló annyira elnevette magát, hogy percekig nem tudta folytatni a játékot, a kommentátorok pedig perceken át próbálták komoly hangon elemezni a váratlan akusztikai hatásokat. A videó természetesen letarolta a TikTokot.
1: Na várjál, szóval szellentett egyet, és utána percekig röhögő görcsöt kapott?
0: Igen.
2: Hát figyelj, egy ilyen hatalmas csendbe egyet így oda beleszellentesz, de tudod, egy ilyen jó hangosat, nem azt a sunyi laposat, hanem a jó hangosat.
0: Igen, tehát azt mondta, hogy hatalmasat, tehát hogy ilyen jó, ilyen kis, nem tudom, fostosat, vagy
2: tudod, mint az apukák szoktak esténként ott a takaró alatt leművelni.
1: Kérlek, váltsunk
0: témát. Igen, tehát, hogy, tehát az a szint.
2: De ez a témánk.
1: Nem akarom.
0: Hát, de, hát igen, de szóval ez sok mindenre igaz, tehát amikor ilyen síri csend van, és valaki így beleköhög egyet, vagy
2: de milyen kommentátor? Dolgozat közben például a legrosszabb, amikor tudod, mindenki csendben van, mert fókuszál, megírja, és mindenki próbál tőle úgy puskázni, hogy ne lehessen hallani, de olyan csend van, hogy így lehet hallani így.
0: Igen, tehát annyit lehet hallani, hogy így a lapot megemeled, mert annyira síri csend van mindenki.
2: Igen,
0: mert
2: meg amikor köhögsz, próbálják az emberek, tudod, így random pillanatokban beleköhögni, és mindenki akkor így átfordítja a lapját, amikor
0: igen, mindenki, amikor, pont amikor köhög, és akkor forgatod lapot, hogy üzé, ne halljanak semmit.
2: Igen.
0: Egyébként én dolgozatoknál erre pont, mint hogy én pont ilyen, nem tudom, így szoktam csinálni dolgaimat, és szerintem én elég zajosan ügyködöm, szóval ilyen szempontból nagyon szívesen annak, aki puskázni szeretne, mert akkor nem hallatszik, hogy puskázol.
1: Én nagyon halkan puskázok, én ezt nagyon halkan meg tudom mondani, szóval.
2: Nem puskázol úgy, gondolom.
1: De, szoktam, csak nagyon halkan meg. Persze.
2: Én
1: ki nem szokott? Jó, a Villő Zseni, oké, értjük.
0: Nem vagy
2: én egyébként a múltkor, ezt most elmondom, és remélem, hogy a tanárom nem hallgatja meg. Én múltkor úgy puskáztam, hogy beraktam a puskát a toltartomba, majd felálltam, és a tanár az jóval alacsonyabb, mint én, és így leereszkedtem úgymond így az ő szintjére, és akkor tanik körben rájártam így a toltartomat, és igazgattam, és mindig visszaültem, hogy amúgy, hogy milyen szögben láttam én, hogy hogyan kell behelyezkednem, mert akkor tudod, így jár körbe a tanár, és akkor így de azokon a helyeken úgy nem lát rá, viszont én meg még mindig rálátok, és bejött.
0: Egyébként szerintem szokták hallgatni olykor-olykor a tanáraink és a Táskarádiót, szóval
1: ezt lehet, hogy nem kell volna elmondanod, Maja.
0: Igen,
2: de nem tudja, melyik tanáról van szó, mert amúgy
1: alacsonyabbnál, mert az elég sok lehet.
2: Igen, basszus, majdnem az összes női tanárom alacsonyabb nálam.
1: Tudjuk, hogy nő.
2: Húha, mert egyébként magasak, tehát őt alapvetően kizártuk.
0: Tehát igen, egyébként most a Maja tanárának segítünk gyakorlatilag megfejteni, hogy ki lehet ő, tehát hogy mikor kell odafigyelni.
2: Puskáztam, mondjuk egyébként szerintem igen, nem olyan nagy rejtém, mert majdnem az összes órán puskázok. Tehát, hogy bárkidél lehetett az.
0: Na, most már ezt is tudjuk.
1: Na, most már bajban vagyok, okay?
2: Most már el szoktam kezdeni tanulni, tehát például a törit.
0: Most már el szoktam kezdeni. Hát így
2: most már kell.
0: Két év vagy végig. Iskolába mióta jársz? 10 éve jársz iskolába? Mert most vagy 10-es?
2: Jó, de hát az első 8 évet Waldorfba töltöttem, tehát, hogy ott nem kellett tanulnom, mert ott automatik mindenre 5-ös kaptál.
0: Hát így 10 év után.
2: Elkezdtem amúgy így tanulgatni.
0: 10 év iskola után így elkezdtél tanulgatni.
2: Hello.
0: Kissé eltértünk az eredeti témától, de azért írjátok meg, hogy veletek történt-e már olyan, hogy nagy csatbe valami kínos hangot adtatok ki. Mi most menjünk tovább David Guetta, Ava Max és Alfa Vérkozásével a Forever.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. Felnőtt cumisüveg cukorka. A népszerű Baby Bottle Pop, a cumisüveg alakú nyalóka, bejelentette a felnőtt változatát. A gyerekeknek szánt eper és áfonya helyett felnőtt ízekben gondolkodnak. Érkezik a rost ízű, a multivitamin aromás és a késői fizetendő számlák miatti szorongás nevű kiadás.
1: Annak milyen íze van?
2: Késői fizetendő számlák miatt szorongás.
1: Annak milyen íze van? Ilyen csalódás íze van?
2: Aha,
1: ilyen kis finom csalódás íze van.
2: Rossz íze van.
0: Igen, ilyen kis csalódás, meg egy kis stressz. Én őszintén szóval az első, amire gondoltam, hogy felnőtt ízek, hát akkor biztos, ami alkoholos lesz. És ehhez képest
2: én
0: meg
2: is.
0: Nem. Tehát arra számítottam volna.
2: Mert ez ilyen multivitaminos, meg rostos, azok még mindig gyerekeknek
1: hát
2: való.
1: A késői befizetendő számlák miatti szorongás, az már felnőtt íz.
2: Az biztos, hogy felnőtt íz, de ez most ugyanolyan, mint amiről beszéltünk, hogy új telefon illatú parfüm, tehát, hogy ennek sincsen túl
1: akkor
2: sok
1: legyen már inkább késői befizetendő számlák miatti szorongás parfüm.
2: Amúgy én esküszöm, hogy hordanám azt a parfümöt.
1: Kipróbálnád, igen.
2: Kipróbálnám azt a parfümöt.
1: Úgyhogy még nem is vagy felnőtt, úgy...
2: Hát figyelj, már engem is elért ez a szorongás, jó? Tehát,
1: a késői amúgy... számlák miatt, hát igen, yeah. Olyan borzalmas.
2: De egyébként visszatérve erre a cumisüveg cukorkára, én nem tudom, hogy felnőtt ízekbe ott, erre van most így nekünk egy külön fogalmunk amúgy, hogy mik a felnőtt ízek.
0: Jaj, mik a felnőtt ízek? Nem tudom, mert egyébként tényleg, tehát a multivitamin aromás, ugye multivitamin, tehát nem tudom, hogy ez mit akarhat, de a multivitamin van ilyen, tehát ez gyümölcslé, a multivitamin, igen. Gyerekek iszek. Rost ízű, az milyen mint, rost? Tehát húsrost, vagy gyümölcsrost, tehát hogy de mindegy, hogy milyen rost a rost.
2: Igen. Vagy ugye a bennünk lévő húsunknak a rostja.
1: Hát azt mondom, hogy... Kannibalizmus, azaz.
0: Hát azt mondom, hogy húsrost. Tehát amit megeszel húst, annak is van rostja.
2: Állathúsról most... beszélünk.
0: Igen, igen. Tehát,
2: hogy félreértené.
0: Igen, tehát hogy most nem tudom, hogy a rost ízű az mit takarhat, de az se kifejezetten felnőtt íz, szerintem. A multivitamin se. A késői befizetendő számlák miatti szorongás ízű cukorka.
1: Annak meg hát, esetre, ez is tudjuk képzelni, hogy milyen íze lehet.
0: Azt el sem tudjuk képzelni, de valóban eléggé felnőtt.
2: Ennyi erővel lehetne navos cukorka is.
0: Navos cukorka, ezt hogy érted?
2: Hát egy... Ez ugyanolyan, mint a befizetendő számlák, ugye a NAV is egy ilyen...
0: Ilyen kis felnőttes dolog.
2: Ilyen kis akkor... felnőttes dolog. A NAV-ja az egy cég, de most ebben nem fogok belemenni, mert én is összekutyulódok benne, mikor nekem magyarázza anyám, tehát, hogy...
0: De igen, mindegy... nem menjünk bele, de hogy ez is ilyen...
2: Hát, ez is ilyen felnőttes
0: hát inkább,
2: dolog.
0: Hát inkább felnőttes lenne, mint a multivitamin ízű, tehát, hogy...
2: Ennyi erővel bemehetnék a földhivatalba is ilyen ízesítési cuccokért.
0: Földhivatal ízesítési cukorka.
2: Kaják.
0: Földhivatal
1: akkor legyen már inkább földhivatal miatt is szorongás ízű cukorka.
0: Ja, csak
2: hogy
0: kérek elnézést.
2: Tetszik.
0: Tehát a szorongás ízű nyalókákat kell gyarapítani.
2: Igen, ilyen stressz helyzetekben lévő.
0: Hát nem tudom, ti megkóstolnátok egyébként bármelyiket is?
2: Én amúgy esküszöm, ezt a később befizetendő számlák miatti szorongás ízűt, ezt megkóstolnám. Csak hogy így tudjam, hogy mire számítsuk a jövőt.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltatni, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben az ilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkronmunka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a Nemzeti Együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emma Szigő Barnabás.
1: A környezetszennyezés, a klímaváltozás és a túlnépesedés következtében egyre több állatfaj veszíti el eredeti élőhelyét és sodródik a kihalás szélére. Ez alól Magyarország sem kivétel. A hazai veszélyeztetett állatok közt egyaránt vannak gerinces és gerinctelen fajok.
0: Kevesen tudják, de a magyarság mondáiban turulként emlegetett kerecsensólyom egyet száma is végzetesen csökkent. Már a kicsi az esélye, hogy a szabadban megpillantjunk egy kerecsensólymot. Csak alig több mint 100 pár fészke hazánkban, és a legutóbbi felmérés szerint 42 pár töltötte itt a telet is. A monda világunkban turulként emlegetett madár az eurázsiai sztyepp és vidékek őshonos faja.
1: Nála is ritkább állatfaj a kizárólag Magyarországon előforduló rákosi vipera. A rejtőzködő életmódú kígyó a hazai fauna legveszélyeztetebb állata. A legfeljebb 500 példányt számláló populáció egyedeinek mérge gyenge, mélycsípéshez hasonlítható.
0: Magyarországon a kihalás szélén áll egy délvidéki földkutya is. A vakontúráshoz hasonló halmokat ásó rágcsáló megmaradt populációja 300 körüli példányt tesz ki. Az előbb említett három faj mindegyikének eszmei értéke 1 millió forint.
1: A hazánkban élő egyik legritkább halfaj egy lazacféle, a dunai galóca, amely a gyorsfolyású vizeket kedveli, a Duna mellett, a Tisza felső szakaszán és a Dráva-Mura vízrendszerében élnek kisebb állományai. Az akár 2 méteres hozt és fél mázsát is elérő halfaj eszmei értéke 100 000 forint.
0: Ugyanennyi az eszmei érték egy Kárpát-medencében élő ízeltlábúnak is. A 3,5 centire megnövő zempléni futrinka a futóbogarak családjába tartozik. Főleg hegyvidéki erdőkben él, hazánkban a zempléni hegység mellett a Cserhátban és a Bodrog közben is fellelhető.
1: Hogy ennek a kihalás sorozatnak a végéhez érjünk, ne pusztítsátok, hanem védjétek a természetet és az állatokat.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kávézatszal üzemeltetnék a londoni buszokat.
1: Kávézatból készített üzemanyag hajthat több londoni buszt is, közölte egy olajipari vállalat és a BioBean tiszta energiatechnológiával foglalkozó cég. A londoni tömegközlekedés bioüzemanyagokkal való támogatásának célja, hogy csökkentsék a széndioxid kibocsátást és hogy az élelmiszeriparban használt olajból készült üzemanyagot teszteljék. Az új bioüzemanyagot, amely kávéolajat is tartalmaz, olyan londoni buszoknál alkalmazzák, amelyeknél az üzemanyag módosítás nélkül használható.
0: A BioBean közlése szerint egy átlagos londoni naponta 2,5 csésze kávét iszik, ami évente összesen több mint 200 000 tonna hulladékot jelent. A BioBean összegyűjti a főbb kávéházláncok és az instant kávét készítő gyárak hulladékából származó zaccot, amelyet kiszárítanak és kinyerik belőle a kávéolajat. Becsléseik szerint 2,5 millió csésze kávéhoz van szükség egy londoni busz egy éven át tartó üzemeléséhez olyan B20 jelzésű dízellel, amelyet kávéolajjal kevert ásványi dízel alkot. Eddig 6000 liter kávéolajat állítottak elő, ez egy londoni busz egy évnyi üzemeltetéséhez elegendő.
1: Nagyszerű példája ez annak, mi mindent tehetünk, ha elkezdünk a hulladékra kiaknázatlan forrásként tekinteni, mondta a BioBean alapítója. A brit főváros 9500 busza közül többet már hulladék, például sütőolaj vagy húsokból származó fagyú felhasználásával készült bioüzemanyag hajt. Ez az első alkalom, hogy kávé hajtott a busz közlekedhet London utcáin.
0: Maradjunk közlekedési eszközöknél, beízították a szuperszonikus autót.
1: Sikerrel tesztelték azt a szuperszonikus autót, amely a világ leggyorsabb autója címére tör. A sebességrekorder meghajtásához egy Eurofighter Typhoon vadászgépből származó 90.000 newton tolóerejű Rolls-Royce EJ200-as sugárhajtóművet, egy Namno hibrid rakétát és egy Jaguar Land Rover V8 motort használnak majd.
0: A tesztet Nagy-Britannia egyik repülőterén tartották. A sugárhajtómű segítségével az Andy Green pilóta vezette autó 8 másodperc alatt gyorsult fel 320 km-es sebességre, így ellenőrizték a hajtómű, a kormány, a felfüggesztés, a speciális gumiabroncsok, a fékek, a kommunikációs berendezések és a vezérlő számítógépek működését. Az autó kétszer tette meg a 2,7 km-es utat a reptéri betonon, a teszt során 1,5 G gyorsulási erő hatott a sofőr pilótára. A fékek pedig 1000 Celsius fokosra hevültek megálláskor.
1: Andy Green nyilatkozata szerint az autó remekül működik, gyorsabb és jobb volt, mint amire számított, és már alig várja, hogy igazán gyorsan mehessen vele. Az autó tervezői szerint több mint 1600 km/órás sebességre lesz képes. 2019-ben új sebességi rekordot akarnak felállítani vele Dél-Afrikában. A cél, hogy átlépjék az 1228 km/órás sebességet a Hexkimpan sivatagban. Akkor már nem gumiabroncsokon, hanem tömör alumínium kerekeken fog száguldani a sebességrekorder jármű, aminek további fejlesztéséhez használják majd a most kapott aerodinamikai és egyéb adatokat.
0: Bár a tesztem még messze nem érte el rendkívüli sebességét az autószörn, a különleges bemutatóra így is több mint 3500 néző volt kíváncsi. A tesztre 20 évvel azután került sor, hogy Andy Green beállította a jelenleg érvényben lévő autós gyorsasági rekordot a Trust SSC sugárhajtású autóval. Táskarádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz a mikrofonnál Csóka Mira, Hódis Anna és Nagy Noémi. Mai témánk az űr felderítése. A II. Világháború után a győztes hatalmak az űrtechnológia kifejlesztése felé fordultak. Már a háború alatt több rakétamodell készült. Az űrversenyben a vezető szerepet eleinte a Szovjetunió játszotta.
1: A Sputnik 1 volt az első műhold, amit 1957-ben lőttek fel a Szovjetunióból. A Földtől nagyjából 214-938 km távolságban keringett. 4 antennája volt, súlya pedig 83 kg-ot nyomott. 1958. január 31-én az USA is fellőtte az első műholdját, amelyet Explorer 1-nek neveztek el. A súlya 14 kg volt, 4 hónapig keringett az űrben, 358-2552 km magasságban. Az alakja egy golyóstólra hasonlított.
2: Az USA és a Szovjetunió is kíváncsi volt, hogy hogyan hat az űr az élő szervezetekre, ezért növényeket, rovarokat, emlősöket küldtek az űrbe. A Sputnik 2 már egy kutya, Laika is utazott, aki nagyon híressé vált. 2008-ban Moszkvában emlékművet állítottak a tiszteletére. Laikát 1960-ban két kutya, hölcsögök és egerek követték az űrbe, amelyek közül többen is éppen és egészségesen tértek vissza a Földre. Az amerikaiak 1959-ben két majmot küldtek az űrbe, akik sikeresen vissza is tértek.
0: Ki volt az első ember, aki feljutott az űrbe? Jurij Gagarin szovjet gépészmérnök volt, aki a Vostok 1 fedélzetén felment az űrbe. Az első nő az űrben Valentina Tereskova szovjet űrhajós volt. Az amerikaiak közül Alan Shepard volt, akit felküldtek az űrbe. Országunkból is járt ember az űrben, 1980-ban, neve Farkas Bertalan.
1: Apollónak nevezték el azt az amerikai űrprogramot, amelynek egyik űrhajója 1969. júniusában három emberrel a fedélzetén elindult a hold felé. Az űrhajó az égitest körüli pályára állt, majd űrhajósokat tett a felszínére. A küldetés sikeres volt, ők lettek az első emberek, akik a holdra léphettek.
2: Ha érdekel ezzel kapcsolatban továbbra is a téma, vannak könyvek, illetve folyóiratok, ahol még több érdekes dolgot is megtudhatsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az étteremválasztás mindig fontos kérdés volt azoknak, akiknek nincs kedvük főzni, vagy éppen a családot és barátaikat akarják elvinni vacsorázni. Ha unod már, hogy mindig ugyanoda mész enni, akkor ezek az éttermek garantálják a szokatlan kiszolgálást és választékot.
1: A pekingi Dark étterem nem véletlenül kapta ezt a nevet. Az étteremben egyáltalán nincs fény, és a pincérek éjjellátó szemüveget viselnek, hogy oda találjanak az asztalokhoz. Ez a fajta étterem nem csak Pekingben található meg, a Magyar Láthatatlan Kiállításhoz tartozik a Láthatatlan Vacsora nevű program, ahol ugyanezt az élményt lehet átélni.
0: A Lapföldi Havas egyik legérdekesebb része a jeges étterem, ahol mindig szívesen várják a látogatókat egy-egy kabáttal. Ezek az éttermek a berendezésekkel együtt teljesen jégből vannak, de aki melegebb étkezőre vágyik, annak ott vannak a hangulatos farönk éttermek.
1: Ma már több országban, köztük Magyarországon is találhatók olyan éttermek, melyek asztalcsoportjai darukra lógatott platformokon vannak. Aki nem tériszonyos, annak kitűnő választás ez az étterem, ha szereti a jó kilátást vacsora közben. Az ötlet egy olyan cégtől jött, amely vidámparkok és daruk telepítésére specializálódott. Ez a cég később egy olyan céggel kötött egyességet, amelyik természetesen éttermekkel foglalkozott.
0: Japánban található egy olyan étterem, ahol pincérek helyett betanított majmok szolgálják ki az ételeket. Az étterem majmai nem csak alkalmazottak, hanem az étterem tulajdonosának kis kedvencei is. A helyi hatóságok jóvá hagyták a helyet, így bárki betérhet az étterembe.
1: Olaszország, azon belül Voltaire börtöne már nem arabok, hanem az éhes vendégek befogadására van fenntartva. Aki ebbe az étterembe akar menni, annak gyorsnak kell lennie, mert nem túl könnyű asztalt foglalni, hiszen nem csak az asztalok, a cellák is állandóan foglaltak. Az éttermek kamerákkal, őrtornyokkal és reflektorokkal vannak felszerelve a tökéletes hangulat érdekében.
0: A Mars 2112 a Marson, mármint New Yorkban található földön kívüli témájú étterem. A pincérek űrlényeknek vannak öltözve, és még az ételek is földön kívüli témájúak. Ha végeztek az evéssel, a vendégek egy teleportáló készülékkel juthatnak ki az utcára.
1: A Ninja New York étterem nevéhez hűen New Yorkban található, és úgy tervezték, hogy egy igazi kínai falura hasonlítson. Az étteremben természetesen ninják is vannak, akik az árnyékokból előugorva ijesztik meg az embereket. Az ételek felszolgálása mellett egy kis műsort is csinálnak füstbombákkal és egyéb ninja eszközökkel.
0: Ti melyik helyre mennétek szívesen? Írjátok meg Facebookon!

0: 97 a Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is. Mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a happed. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hackre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de hacket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hack jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunstom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: 97.5. Táskarádió. Táskarádió.

0: Rád.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban. Most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
2: Szerinted mindenképp szükséges médiás iskola ahhoz, hogy helytálljunk ezen a pályán?
3: Szerintem mindenképpen érdemes megtanulni az alapokat, ez biztos. Tehát jó, hogyha az ember nem úgy jön be egy tévébe vagy egy rádióba, hogy el kell kezdeni magyarázni, hogy mi micsoda, vagy hogy áll föl egy interjú, vagy hogy készülünk föl egy interjúra, ahogy ti most milyen ügyesen fölkészültetek. De én azt mondom, hogy ha valaki tehetséges és elég szorgalmas, akkor nem kell azért éveket eltölteni ennek a tanulásával, vagy legalábbis, ha egy éveket eltöltötök vele, minél előbb kezdjetek el mellette dolgozni is. Persze most az én saját utamat mondom, mert azért a dolognak a 80%-a a gyakorlat. Tehát hiába tanulja meg az ember, hogy mik az interjúnak a szabályai, vagy hogyan néz épül fel egy riport, vagy egy helyszíni tudósítás, vagy nem tudom, amíg az ember nem fog egy mikrofont a kezébe, és nem kezd el bele beszélni, vagy nem kezd el elkezdeni szöveget írni, addig ezt nem tudja úgysem, vagy nem mond egy felkonfott kamerába, ahol izgul, elrontja a szöveget, elfelejti a szöveget, nem tudom, tehát mindenképpen az alapokat szerintem iskolába kell megtanulni, de minél gyorsabban mellette, az iskola mellett el kell kezdeni valahol gyakorlaton is lenni, élesben, munkahelyen. És én szerintem kb. Az, amit iskolában érdemes megtanulni, az nem több egy vagy két évnél. Tehát kb. Annyi az alap, és akkor onnantól kezdve gyerünk be a munkába. Hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, nyilván diplomázol le belőle, de az szerintem egy rossz út, hogy valaki akkor kijárja az iskolát, 5 évig vagy 4 évig azt tanulja, de szépen lediplomázik, és utána bejelentkezik, hogy na, akkor hol kellene dolgozni. Nem, szerintem el kell kezdeni tanulni, és minél előbb el kell kezdeni dolgozni is.
2: És hogyan lehet manapság elhelyezkedni a médiában?
3: Amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondták, hogy hú, de nehéz dolgunk van, mert csak tényleg 1-2 tévé létezett, meg 3 rádió, meg 5 újság. És kevés volt a munkahely, tehát nem kellett oda azért olyan nagyon sok ember. Nyilván ott is megvolt a nehézség, és ott is megvolt a könnyebbség. Ugye a könnyebbség az volt, hogy akkor is kellettek az új emberek, és hogyha valaki tehetséges volt és szorgalmas, akkor elég gyorsan fölvették. Ma rengeteg lehetőség van. Több 100 tévé, több 1000 csatorna, több 1000 rádió, YouTube csatornák, ma már ugye a saját Facebookos oldaladdal, vagy saját YouTube csatornáddal már lehet egy saját tévéállomásod gyakorlatilag, ha fel tudod magadra hívni a figyelmet, tehát látszólag egyszerűbb, ugyanakkor meg olyan szempontból bonyolultabb a helyzet, hogy sokkal nagyobb a zaj, a média zaj, nehezebb szerintem ebben az óriási zajban kitűnni tehetséggel. De mindenképpen azt mondom, itt kicsit visszautalva az előző témára is, hogy amikor az ember elkezd tanulni iskolában, akkor minél előbb jelentkezzen be műhelyekbe, műhelyek alatt itt most konkrétan műsorokat gondolok, rádióba, sportszerkesztőségbe, hírszerkesztőségbe, bulvárszerkesztőségbe, vagy ha van egy kedvenc sztárja, mondjuk az Ördög Nóra, vagy a Majka, vagy a valaki, akkor kérdezze meg, hogy nem mehet-e el neki segíteni, vagy asszisztenskedni. Tehát, hogy csapódjon egy olyan műhelyhez, ami számára szimpatikus, és kezdjen el benne dolgozni. És akkor én azt gondolom, hogy mivel rengeteg lehetőség van, ezért egy idő után a szorgalom, meg az alázat, meg a tehetség az megmutatkozik. Minden kedvenced egy hely.

0: nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
1: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
0: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Itt tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
1: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
0: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ önszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
1: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az erejében. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedventként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irítálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!
2: Csak a Top Slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvőhelyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a Historic kislemez kiadásai, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben az ilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Elképesztő jelenségek, amiktől felrobban az agyat, és ha a közelükbe mész, akkor fizikálisan is.
1: Kezdjük a tengeri jégcsappal. Fagyosan hangzik, igaz? A mozgó tengeri jégcsap jelensége akkor jön létre, ha az óceán egy részen sokkal hidegebb és sósabb, mint máshol. Ez a jelenség öngerjesztő, ha saját útjára indul, akkor csak nő és nő, megfagyasztva körülötte mindent. Alakja leginkább a föld felszínén is már tornádókra hasonlít, kicsit olyan, mintha Elsa a jégvarázsból, bosszúból egy jó kis jéglöketet adna a tenger mélye felé. Gyorsan nő, aztán ha leér az aljára, tényleg mindent megfagyaszt, beleértve az itt élő tengeri csillagokat és sünöket.
0: Ott van még a vulkáni villám. Ha az olvadt követ és a sok füstöt nem találnál elégnek, a vulkánok villámokat is képesek generálni. Na igen, ha kitörik egy gigászi vulkán nem messze tőled, akkor nem csak a törmelékekre, a porra, a savas esőre, a sziklaomlásokra és a lávára kell figyelned, még agyon is csaphat egy villám, mielőtt annyit mondasz, hogy hipopotamonszusz, ez kipadali a fóbia. A piszkos zivatarok néven ismert jelenség úgy jön létre, hogy a hamurészecskék egymáshoz dörzsölődnek, a sólódás hatására pedig villám jön létre. Lehet valaki szép látványnak mondaná, de nem éri meg megnézni, mert halálosan szép.
1: Továbbá a tűzörvény. Ha már fagyörvényről volt szó, kell, hogy legyen egy ellentétje, ami itt a tűzörvény. Úgy is ismerik, hogy ördögörvény, vagy úgy, hogy tűztornádó. Általában akkor keletkeznek, amikor az intenzív hő és viharos szélviszonyok találkoznak. Leginkább nagyobb tüzeknél vannak jelen, legyen az erdőtűz, ősrobbanás után, vagy esetleg csak a házadégle.
0: Végül, de nem utolsó sorban a gömbvillám. Na ez az a jelenség, amiről semmit nem tudunk. Általában villámok után jönnek létre, és másodpercektől percekig a földön maradhatnak. Lehet gömb alakú vagy csepp, bármilyen színű lehet, a szilárd dolgokat pedig kikerülik. Ha egy légtérben vagy egyel, akkor a tudósok szerint feküdj a földre és ne mozdulj. Elvileg, ha felrobban, meg is halhatsz, a károsodásról nem is beszélve. De arról is vannak hírek, hogy valamiféle szuperképességet kap az illető. De azért én nem javasolnám, hogy elkezd kergetni ezt kiabálva. Fel akarom robbantani a világot, adj szuper erőt! Lehet, hogy épp rossz napod van, de ez határozottan túlzás.
2: A te rádiód. Táskolás.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Most hogy is van a laktózérzékenység? Jaj, most mit számítasz, hogy laktózérzékeny vagy, nyugodtan ihatsz egy kis tejet? Na ez az a mondat, amit a laktózérzékenyek biztosan már számtalanszor hallottak, és az is biztos, hogy nem győzik megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan is működik ez.
1: Szóval mi is a laktózérzékenység? Amikor egy laktózérzékeny szervezetében laktóztartalmú étel vagy ital kerül, a laktózenzimeket a szervezetük nem képes lebontani, ezért aztán kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, mint például hasmenés, hájás, gyomorfájdalom, puffodás, stb.
0: Honnan tudhatod, hogy laktózérzékeny vagy? Például akkor, ha esetleg az előbb említett kellemetlen tüneteket tapasztalod laktóztartalmú ételek megevése után többszöri alkalommal. Persze simán előfordulhat, hogy csak más ételre vagy allergiás. Fontos, ha ilyen tüneteket rendszeresen tapasztalunk, akkor vizsgáltassuk ki szakorvossal.
1: Minden embernél különböző komolyságú tünetek mutatkozhatnak. Van, aki semmilyen szinten nem állt laktóz, míg egy csepp tejtől is rosszul lehet, míg van, aki egy bizonyos mértékig ehet nyugodtan, tünetek nélkül. Például ehet egy szelet sajtot, de egy bögre kakót már nem ihat meg.
0: Érdekesség, bármilyen hihetetlen, a kutyák is lehetnek laktózérzékenyek. Hogy miért? Erre egy egyszerű kérdéssel válaszolnék, miért ne? Na de komolyra fordítva a szót, a kutyáknak nagyon hasonló szervezetük van, mint nekünk embereknek, azaz simán lehetnek bármire allergiásak, érzékenyek.
1: A laktózérzékenyeknek sok esetben nincs könnyű dolguk étkezésügyileg, de nem megoldhatatlan. Nem szükséges lemondani bizonyos ételekről, hiszen vannak kifejezetten laktózmentes termékek, melyeket általában lila színnel szoktak ellátni.
0: A másik leghatásosabb megoldás a gyógyszertárban kapható többféle laktózenzimeket lebontó gyógyszer. Ennek bevétele után általában az elkövetkezendő pár órában nyugodtan lehet laktóztartalmú ételeket enni.
1: A laktózérzékenység és a tej vagy egyéb érzékenységek nem összekeverendők. A laktózérzékenyek semmit nem ehetnek vagy ihatnak, aminek laktóztartalma van, míg például a tejérzékenyek csak tejet nem ihatnak.
0: Tehát ha valaki azt mondja, hogy laktózérzékeny létedre ihatsz nyugodtan tejet, nem ihatsz, bármilyen hihetetlen.
1: Tudtad, hogyha van egy laktózérzékeny a háztartásban, akkor akár kevesebb adót is fizethetsz? Így van. Ha szakorvosi igazolásod van róla, akkor igénybe veheted a nem sokkal, de mégis kevesebb összegű kötelező adót.
0: Azt, ezt nem is tudtam. Egész más elképzelésem voltak erről a témáról.
1: Reméljük, nektek is tudtunk újdonságokat mondani.
2: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Vas Eszter és Erős Regő. Áhoztunk neked 6 érdekes tényt, amit eddig nem tudtál a szerelemről.
1: A szerelem csodálatos, néha azonban fájdalmas is tud lenni. Van, hogy egy életen áttart, van, hogy örökké viszonzatlan marad. Mindannyian a szerelmet keressük, ha viszont megtaláljuk, a legnagyobb félelmünk, hogy elveszítjük. A legszebb érzés fontos alkotásra inspirálja a művészeket is. A nagy írók és költők írnak a szerelemről, énekesek dalolnak róla. A tudomány is vizsgálta a szerelmet. A 6 legőrültebb tényt szedtük most neked össze.
2: Az első ilyen tény, hogy együtt dobban a szív. Egy friss kutatás alapján tudósok megállapították, hogy azoknak a szerelmes pároknak, akik régóta együtt vannak, a szívritmusa és a légzése is szinkronizálódik az évek alatt. Általában a nő szívverése hangolódik a férfiéhoz. Ugyan a kutatók még nem találtak magyarázatot a jelenségre, kétségtelenül romantikus.
1: A második tény az, hogy a szerelem megőrít. A szerelemtől csökken az agyunkban a szerotonin szintje, amely a partnerünkkel szemben elvakultá, túlságosan is védelmezővé tesz, sőt, előfordulhat, hogy birtoklási vágyat is ébreszt. A szerelmesekéhez hasonló mennyiségű szerotonint mértek a kényszerbetegségben szenvedőknél is, ezért is lehetséges, hogy amikor szerelmesek vagyunk, nem is tudunk másra gondolni, csak a társunkra.
0: Harmadik tényünk, hogy a férfiak mondják először, hogy szeretlek. Ki gondolta volna? Általános feltételezés, hogy a férfiak tartózkodóbbak, ha az érzelmek kimutatásáról van szó, a valóság azonban más mutat. Kutatások szerint a párkapcsolatokban a férfiak vallanak először szerelmet. Azonban jó tudni, hogy ők azok is, akiket a kapcsolat vége is jobban megvisel.
2: Negyedik tényünk a tükröm-tükröm. A legenda, miszerint Narcissus a görög mitológiai alak a tükörben nézvén beleszeretett önmagába, nem teljesen alaptalan. Az emberek ugyanis sokszor olyas valakibe szeretnek bele, akik saját magukra emlékezteti őket. Az arc hasonlósága, ugyanaz a szem vagy hajszín, a tüdőkapacitás, a fülek formája vagy akár az anyagcsere gyorsasága is szerepet játszik a párválasztásban. Ez minden esetre magyarázat arra a jelenségre, amikor a szerelmes párok úgy néznek ki, mintha testvérek lennének.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy a kéz a kézben igazi fájdalomcsillapító lehet. A társ fizikai közelsége, de akár a szerelmének fényképe is csökkenti a fizikai fájdalmat a nőknél. A kutatók ezt egy olyan kísérlettel bizonyították, amelyben a házas nőket gyenge elektrosok hatása alá helyeztek. Amint a férjük megfogta a kezüket, igazolhatóan megnyugodtak. A társuk közelsége gyakorlatilag fájdalomcsillapítónként hatott.
0: És végül a szerelem függővé tehet. A szerelem első fázisában a szervezet, csak úgy, mint a nikotin vagy kokain fogyasztásnál, dopamint kezd el termelni, és ez a kellemes, jó érzés nagyon gyorsan függőséghez tud vezetni. Emellett, amikor szerelmesek vagyunk, tesztoszteron szabadul fel a szervezetünkben. Következtetés. A szerelem egy nagyon pozitív drog a szervezetünknek.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsál az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvegyi Glória Bella.
1: Veled is előfordult már, hogy reggel úgy érezted fáradtabb vagy, mint amikor lefeküdtél? Az úgynevezett tavaszi fáradtság több embert érint, mint gondolnád. Reggel kimerülten ébredsz, kevesebb munka után is fáradtnak, túlterheltnek érzed magad. Egy szóval, nem vagy a legjobb formádban. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.
0: Kétféle tavaszi fáradtság létezik. Van fizikai eredetű, ennek megnyilvánulása, hogy a test erőtlen, kimerült, és van idegi eredetű, megnyilvánulása, hogy a szellemi aktivitás, gondolkodás, koncentráció, figyelem, reakcióidő csökken.
1: Mi is a tavaszi fáradtság oka? A szakemberek azt szokták mondani, hogy ez nem egy betegség, hanem hiányállapot, télvégi kimerültség. Az előző nyáron felhalmozott tartalékokat feléjük, és napi táplálékból nem jut elegendő vitaminhoz, ásványanyaghoz, nyomelemhez a szervezet.
0: Nézzük meg, mit tehetünk a leküzdése érdekében.
1: Aludj eleget.
0: Végezz relaxációs gyakorlatokat.
1: Figyelj oda a megfelelő összetételű táplálkozásra.
0: Emellett a napi ajánlott fél liter tejről és a fél kilogramm gyümölcsről se feledkezz meg. A zöldségek terén elegendő naponta egy adag salátát vagy egy adag főzeléket megenni, sőt az sem mindegy, hogy mennyi folyadékot fogyasztasz.
1: Mozog minden nap. Télen amúgy is hajlamosak vagyunk kevesebbet mozogni, ami rontja az immunrendszerünk teljesítményét. Kezd a napot pár perces reggeli tornával, sétálj jó nagyokat a friss levegőn, ha kisütött a nap.
0: Vigyázz sok folyadékot, bár az izzadás miatt nyáron jut leginkább eszünkbe pár pohár ásványvizet felhajtani. Szervezetünknek ilyenkor is sok folyadékra van szüksége a helyes működéshez. Napi 2 litert igyál, lehetőleg ásványvíz, gyógytea, frissen facsart gyümölcs vagy zöldséglé formájában.
1: Járj rendszeresen úszodába, ha teheted. Ha már ott vagyunk, szaunázzunk is. Ez ugyanis hatékony salaktalanító és immunerősítő hatású. Az izzadás során a szervezetből természetes úton távoznak a méreganyagok, a szaunázás ezt a természetes folyamatot fokozza.
0: És te milyen tippeket ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: Öregény előtt pár évvel 1980-ban lelepleztek egy sorozatgyilkos bohócot. A bohócot Pogó néven ismerték, a polgári néven John Wayne Gacy, aki 33 kisfiút végzett ki, mire a rendőrök végre elkapták. Az író soha nem erősítette meg azt, hogy a gyilkos bohóc ihlette volna.
1: Az IT, más néven azaz, 1986-ban jelent meg, magyarul először az Európa könyvkiadónál. A történet 7 gyerekről szól, akik szembe kerülnek egy gonosz alakváltóval, vagyis azzal, mely legbenső félelmeik alakjában tűnik fel. A történetben legtöbbször bohócként, krajcárosként jelenik meg. A 7 főhőst 2 idősíkon mutatja be, az elsőt megtörténéskor, a másikat 25 évvel később. A műben megtalálhatóak a klasszikus kingelemek, mint például a régi emlékek nyomasztósága, gyermekkori traumák és a kisvárosi bágyadság mögött ott rejtőző gonosz. Az IT 2017-ben jelent meg a mozivászon. Nagyon jónak bizonyult a film, mert óriási sikert aratott és nagyon jó kritikákat is kapott. Az idén érkező folytatásnak, az második fejezetének az első részhez hasonlóan hatalmas bevételt jósolnak, de az első reakciók alapján nem sikerült felérni az elvárásokhoz.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitman Titanilla és Nagy Szonya Luca. A mai adásban néhány érdekességet fogunk megosztani a sztjuárdeszekről. Az embereknek manapság már teljesen természetes, hogy repülőgépekkel utaznak, hogy eljussanak A-ból B-be. Az utazás során a légiutas kísérők vagy sztjuárdeszek ügyelnek az utasok biztonságára és kényelmére. Azonban akik a szakmában dolgoznak,

0: képzéseken mennek végig, és olyan elvárásoknak kell megfelelniük, amikre nem is gondolnánk.
1: A légiutas kísérők számára a legtöbb helyen bizonyos tanfolyamok elvégzését teszik kötelezővé, amelyek általában 6-12 hónapot vesznek igénybe. Kötelező emellett általában legalább egy idegen nyelv ismerete.
0: Első, tudnod kell úszni. A British Airways elvárja alkalmazottjaitól, hogy tudjanak legalább 50 métert pihenés nélkül úszni a vízre történő kényszerleszállások miatt. Azonban a brazil légitársaság még ennél is tovább megy. Légiutas kísérőiket rendszeresen kiegészítő képzésekre küldik, ahol megtanulnak tájékozódni és életben maradni, akár olyan extrém körülmények közt is, mint a dzsungel.
1: Erősnek kell lenned. Előfordul ugyanis, hogy a stewardesseknek kell segíteni az utas csomagjaival, ami néha igen nehéz tárgyak emelés jelenti. Az Air New Zealand emellett elvárja például, hogy a nő képes legyen 10 kilót 170 centi magasra emelni anélkül, hogy nyújtózna vagy felemelné magát.
0: Nem mindegy, hogy milyenek a testi adottságaid. Magasság tekintetében általában 158-tól 188 cm közötti az elvárás, az Emirates pedig megköveteli, hogy felfelé 210 centi magasra is elérjen az, aki velük akar dolgozni. Noha sokan úgy gondolják, hogy stewardess csak vékony nő lehet. Valójában a legtöbb légitársaság a BMI szerinti egészséges alkatot vár el. A csípőbőségre vonatkozóan a francia Igül Azur egy lépéssel tovább ment, ők ugyanis 100 centit tekintik a maximum megengedhetőnek. Ugyanakkor X és O lábú nők szóba se jöhetnek.
1: Az sem mindegy, miként hordod a hajad. Kötelező olyan frizurát választani, ami nem zavarja a munkavégzést. Így a British Airways például maximum vállig érő hajat engedélyez. A hosszú köröm ellen ugyancsak vannak kifogások. A Hawaiian Airlines legfeljebb 3 mm-es körmöt vár dolgozóitól. Az American Airlines pedig megköveteli minden látható hónaj, orr és fülszörzet eltávolítását. Emellett a látható piercing és tetoválás, sőt, akár az igen látványos anyajegy és heg is kizáró tényező lehet, főleg ha az arcon van.
0: Tanulj önvédelmet. Az utasok nem mindig viselkednek jól, sőt, fel kell készülni néha akár a legrosszabbra is. Éppen ezért többek között a Hong Kong Airlines is kungfu órákra járatja időnként dolgozóit, míg a kínai légitársaságok alkalmazottjai valóságos harcművészek, akik órákat tudnak egy helyben állni tökéletes tartással, üveggel a fejükön, a térdük között papírlapot tartva.
1: Nem lehet párkapcsolatod. A Jet Airways-nél csak akkor vesznek fel, ha szingli vagy, és így is kell maradnia, amíg kezdő vagy.
0: Te mit gondolsz, ti lennél légiutas kísérő?
1: Szerintem nem lennék, mivel annyi elvárásnak kell megfelelni, hogy szinte tökéletesnek kell lenned, hogy stewardess lehessél. És te mit gondolsz?
0: Én se lennék, mivel iszonyom van a repüléstől, meg minden ilyen dologról, ennek ellenére például TikTokon szoktam követni ilyen tartalmakat. És ti lennétek légiutas kísérők? Írjátok meg véleményeteket a Facebookon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg, akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő, és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk. Táskarádió.

0: 10 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubileuma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásaig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkronmunka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségéről így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az amerikai nemzeti fagylalt naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Az 51-es körzet egy amerikai katonai bázis neve, amely Nevadában található az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén. A terület a Groom Lake nevű kiszáradt tóban terül el, melynek a déli részén egy nagy területű titkos katonai repülőtér van. A katonai bázis elsődleges célja a kísérleti repülőgépek és fegyverek tesztelése, fejlesztése.
1: Többen állítják, hogy a területen földön kívüli kísérleteket végeznek, ezt az elképzelést azonban eddig senki sem tudta igazolni. Mások szerint kémrepülőgépeket tesztelnek itt, de ez az állítás is évtizedeken át bizonyítás nélkül maradt. Végül a CIA 2013. augusztus 16-án ismerte el, hogy a területen teszteltek felderítő eszközöket és fegyvereket. Mindez egyúttal a körzet létezésének hivatalos beismerését is jelentette.
2: A bázis az Amerikai Egyesült Államok légierejének hatalmas nevadai teszt és gyakorló terület körzetébe esik. Habár a létesítményt a 99 Air Base Wing irányítja a NILS légitámaszpontról, úgy tűnik, hogy a légierő repülési tesztközpontjának egyik bővítménye, amely az Edwards légitámaszponton van a Mojave sivatagban. A sivatag a Groom-tótól körülbelül 300 km-re délre fekszik, így a bázist Air Force Air Flight Test Center néven is hívják.
0: Gyakran a Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip és Groom Lake neveket is használják a bázisra, illetve a legújabb kifejezés a Hami Airport. A terület a katonai műveleti terület része, és a körbehatárolt repülőteret is annak részeként azonosítják. A katonai pilóták a tiltott terület feletti légteret a doboznak hívják. Elég nagy titkolózás övezi a bázist, így rendszeresen válik összeesküvés elméletek és UFO elméletek tárgyává.
3: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Vajon árt-e a fogaknak a cukormentes rágó? Rengeteg cikket olvashatunk már a rágó előnyeiről és hátrányairól. Sok fogorvos pártolja, egy-kettő óvva int tőle, és olyan országok is léteznek, ahol a rágózás illegális, azaz tiltott dolog.
1: Kutatások bizonyították, hogy a rágó frissíti az agyat, növeli a koncentrációt, és még stresszoldó hatása is van. Utóbbi nem a benne lévő összetevőknek köszönhető, hanem hogy az állkapos folyamatos mozgatása hosszú távon nem kis erőfeszítést igényel. Nem csoda, hogy az őseink is folyamatosan rágóztak. Az ókori görögök egy keserű ízű gyantát, mastixot, az amerikai indiánok pedig a lódfenyő gyantáját rágták, aminek ráadásul még bódító hatása is volt.
0: A mostani rágóknak azonban sokkal több összetevőjük van. Természetesen a fő alapanyaguk a gumi, ami kétfajta lehet. Az egyik a természetes csikl, ami ugyan gyanta, de nem a lucfenyőből, hanem a kaucsukfából nyerik ki. A másik egy kőolaj származék, a poliizobutilén, amit leginkább árának köszönhetően részesítenek előnyben a gyártók.
1: Az ízek a rágókban a legtöbb esetben sajnos szintetikusak, azonban létezik egy-két kivétel, melyekkel a gyártók kifejezetten az egészségtudatos vásárlókat célozzák meg. Ha már egészségtudatosság, nagyjából 2005 óta kaphatók a boltokban cukormentes rágók, amikben a cukrot a többi kevésbé egészséges édesítőszerekkel helyettesítik.
0: Ha lehet, inkább cukormentes rágót válasszunk, azonban az egyes édesítőszerekre allergiás emberek jobban figyeljenek oda az összetevőkre, mert ezek a rágók náluk hasmenést válthatnak ki. Ez az oka, hogy azokra a termékekre, amelyek 10%-nál több cukorhelyettesítőt, mondjuk szorbitot tartalmaznak, fel kell tüntetni a túlzott mennyiségű fogyasztás a hashajtó hatású feliratot, amit ti is megfigyelhettek a rágó összetevői után, természetesen a kisbetűs részben.
1: Ezeken a rágókon a kis csillogó fogikon megtévesztő lehet. Igaz, hogy a xilit, az egyik leghatékonyabb édesítőszer megakadályozza a szájban élő káros baktériumok szaporodását, de a rágózás a fogmosással egyáltalán nem összetévesztendő. Ha este fogmosás helyett elrágcsálunk egy rágót, az nem csak a fogunkat teszi tönkre, hanem a gyomrunkat is. A xilit és a szorbit hatására a gyomrunk elkezd savakat termelni, amitől nagyobb lesz az étvágyunk. Ha ezt a gyomorsavat nem használja fel az emésztésünk, az gyomorfájást, görcsöt, esetleg hasmenést okozhat.
0: A kutyagazdik is figyeljenek oda, hogy kedvenceik ne egyenek xilites ételeket. Amíg mi az egészséges, cukormentes életmódot ünnepeljük, egy kisebb kutyát már egy drazsényi rágó is elpusztít. Egy egész csomag, meg akár egy nagyobb kutyát is. Leo, te helyettesítetted már a fogmosást rágózással?
1: Én személy szerint még nem helyettesítettem a fogmosást rágózással, de fogmosás mellé szoktam használni néha rágót, hogy elnyomja a kellemetlen szájszagokat. Laszkó, te mennyi szoktál rágózni?
0: Hát most így pontos számot nem tudok neked mondani, de amikor veszek rágót, akkor azt nagyjából 2, de olyan is van, hogy 1 nap alatt elfogyasztom. Én nagyon szeretem a rágót, de van olyan, amikor hónapokig nem rágok.
1: Tehát a rágó a fogaknak nem árt, de lehiggyük azt, hogy kiváltható vele a fogmosás. Az esti rágózás akár még a gyomrunkat is tönkretelti. A kutya tulajdonosok ne hagyjanak elő se rágót, se más nyírvacukrot, azaz xilitet tartalmazó dolgokat, mert az könnyen kedvencük életébe kerülhet.
0: Ha ti is tudtok valamit a rágóról, ami érdekelhetne minket, akkor írjátok meg nekünk.
2: Minden kedvenc egy helyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik. Ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.
3: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
4: Ez a legkirályabb rádió.
5: Minden vannak a legjobb zenéi.
6: 97.5 Táskarádió.
7: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 tippet a hatékony bocsánatkéréshez.
1: Bocsánatot kérni nem olyan egyszerű, mint amilyennek azt elsőre gondolnád. Valószínűleg a megbocsátáshoz senkinek sem lesz elég az, hogy azt mondod bocsánat. Akitől bocsánatot kérsz, annak látnia kell, hogy valóban őszinte a bocsánatkérésed, illetve hogy tényleg megbántad a dolgot, és komolyan is gondolod.
2: Sokszor nem elég egyetlen szó ahhoz, hogy megbocsátást nyerj. Meg kell indokolnod, hogy miért bánod, amit tettél, és hogy hogyan tennéd jóvá. Legtöbb esetben ekkor a másik fél megbocsát, és kibékültök. Most 5 olyan tippet hoztunk el neked, amelyek segítségével gyorsabban kibékülhetsz a barátoddal vagy a barátnőddel.
0: Az első a sajnálkozás. Ez a bocsánatkérések egyik tipikus fajtája, melyben elismerjük, hogy hibáztunk, és azután elnézést kérünk. Ez általában az érzelmekre hat, és a lelki fájdalmat igyekszik enyhíteni. Sajnálom, durván fogalmaztam, tudom, hogy megbántottalak, ne haragudj rám.
1: Második tippünk a bocsánatkéréshez, hogy vállalod a felelősséget. Ez a bocsánatkérésnek az a fajtaja, melyben felelősséget választ tetteidért, és beismered, hogy hibáztál. Például ne haragudj, nem kellett volna ilyen hangnemben beszélnem veled, vagy esetleg túl hevesen reagáltam, bocsáss meg.
2: A következő a kárpótlás. Egy egyszerű bocsánatkéréshez sokkal jobban hangzik egy olyan, melyben a hibáid után kárpótlást nyújtasz a másik fél szeretett nyelvén. El sem tudom hinni, hogy milyen szörnyen reagáltam, elnézést kérek, mondd, mivel tudnálak kiengesztelni.
0: Hangsúlyozd, hogy szeretnél változtatni a viselkedéseden. Az ilyenfajta bocsánatkérések során nagyon fontos, hogy lássák rajtad azt, hogy tényleg meg akarsz változni, és nem szeretnéd legközelebb megbántani őt. Elveszítettem a fejemet, tudom, hogy nem volt helyes, amit tettem. Nem akarom, hogy ismét előforduljon, tudsz adni valamilyen tanácsot annak érdekében, hogy ez ne történjen meg többé.
1: Az utolsó tipp, megbocsátást kérni. Ebben az esetben előbb kell megbocsátást kérni, mint fogadkozni. Itt is nagyon fontos az, hogy őszintének látszon, amit teszel, és hogy valóban hihetően add elő. Ne haragudj, nem kellett volna kiabálnom, nem fog máskor előfordulni.
2: A legjobb módszer persze, ha nem bántasz meg senkit, így nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy bocsánatot kelljen kérned. Éppen ezért jól gondold át, hogy mit teszel. Ám akkor, ha mégis hibázol, akkor igyekezz az előzők szerint bocsánatot kérni, és bocsánatkérés közben sohasem felhántorgatni a másik hibáit. Ne keresd kifogásokat a vitát kiváltó tettedre, és vállald azok következményeit. Meglásd, így egyhamar elszáll a harag.
1: Ti éreztétek már úgy, hogy hiába próbálkoztok bármivel azért, hogy megbocsásson a partneretek, egyszerűen nem fogadta el, és nem sikerült?
0: Hát nálam volt már ilyen, de meg is volt rá az oka. Tehát nyilván, hogyha nem tudok valakit kibékíteni ezekkel a tanácsokkal se, vagy semmi mással, amit másoktól kaptam, vagy a saját ötleteimmel, akkor az nyilván azért van, mert valami olyat tettem, ami neki annyira rosszul esett, hogy nem tud megbocsátani ilyen könnyen. De nyilván idővel ez elmúlik, és a harag is elszáll, meg minden, és akkor egyszerűbben bocsát meg, de abban a pillanatban, akkor és ott, abban a helyzetben nem sikerült.
2: És most fordítsuk meg, volt már olyan, hogy tőletek kértek bocsánatot, és ti nem bocsátottatok meg azonnal?
1: Persze. Bármikor, amikor a testvéreimmel veszekedtem, azért nem volt olyan egyszerű megbocsátás, hanem így húzzuk, halasszuk egy kicsit. Jó, hát nyilván nem hetekről, meg hónapokról beszélek itt, hanem szerintem testvéri szinten ilyen órák is nagyon sokat számítanak. De én már vesztem össze úgy barátnőmmel, hogy ennek durva vége lett, és így nem beszéltünk, vagy nem beszélünk azóta se.
0: Ti azért ne adjátok fel ilyen könnyen. Ha megbántottatok valakit, akkor is kérjetek bocsánatot.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap. Ez a

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern pop zenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hours sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius válság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a Testnevelési Egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a Visszatérő meg a Sztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: Csak a te kedvencei!

0: 97.7 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehemel Karina és Garai Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben, 41% nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló toplistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés stabil szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet ismérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Sió-Zsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A vízszíne alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A Sekély-tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a héjvízi húsos batyut is.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejha már Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: A Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját Samantha-t és Paris Hilton kedvencét Diamond Baby-t is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgán agár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
4: Itt mindig megkapom, amit

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birdöket nehezebb volt megszólaltatni, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve, egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birdöket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkronmunka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Elber Brigitta és Kozári Lenke. Hoztunk neked 5 olyan tényt, amit eddig biztosan nem tudtál a testedről. Baktérium mindenhol. Egy átlagos felnőtt körülbelül 30 trillió sejtből áll. Amikor valakit megcsókolunk, hogy kimutassuk a személy iránt érzett szerelmünket, akkor egy kicsivel többet osztunk meg, mint amennyit gondolunk. Egy átlagos csókkal körülbelül 15 millió baktériumot adunk át, ami 250 különböző baktériumból tevődik össze. Ha a párod arról kérdezősködik, hogy miért nem akarod megcsókolni, most már 15 millió okod lehet.
1: Éjszakai nagy dolog. Érdekes módon a testünknek egy nagyon szigorú beosztása van, ha a nagy dolog elvégzéséről van szó. Alvás közben a testünk ezt a folyamatot teljesen kikapcsolja. Amikor a testünk alvó üzemmódba kapcsol, kikapcsolja azokat is, amik a bélrendszerért felelősek. Ezzel ellentétben a vesénk és a húgyhólyagunk soha nem kapcsol ki, mert testünk méregtelenítésére szolgálnak. Ezért van az, hogy az éjszaka során többször is felkelünk pisilni, de soha nem azért, hogy a nagy dolgunkat elvégezzük.
0: Az agyunk egy számítógép. Az a tény, hogy az emberek az agyuk 10%-át használják egyszerre, téves. Az agyunk sokkal inkább használatban van, mint ahogy mi gondolnánk. Az emberi agy a legerősebb, többmagos processzor a világon. Az agyunk egy rendkívül jó tárolóeszköz, ami képes 2,5 millió adat eltárolására.
1: Szupererő. Az tény, hogy nem vagyunk képesek a testünkhöz képest arányaikban annyit felemelni, mint például egy hangya. Az emberek azonban képesek bizonyos helyzetekben emberfeletti erővel rendelkezni egy nagyon rövid ideig. Az ösztöneinknek és az adrenalinnak köszönhetően képesek vagyunk olyan tárgyakat felemelni, amit normális esetben meg se tudnánk mozdítani. Lenyűgöző módon csontjaink, ízületeink, izmaink képesek ezt kibírni, de csak egy nagyon rövid ideig. Ez az emberi szupererő csak akkor jelentkezik, ha a saját életünk veszélyben van.
0: És most jöjjön az 5. tény, amit biztosan nem tudtál a testedről. Időjárás előrejelzés. Az ízületeink megérzik a páratartalom, lélnyomás, hőmérséklet változást. Azok az emberek, akik izom, porc vagy ínsérülést szenvedtek valamikor az életük során, legérzékenyebbek a különféle időjárás változásokra. Néhány tudós azt állítja, ha a hőmérséklet hirtelen melegszik vagy esetleg lehűl, az izületeink kitágulnak, ami nyilván más testrészre is hatással van, ami kicsit kellemetlen érzés.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Valószínű sokan éreztük azt, amikor beszélgetünk valakivel, és legbelül egy hang azt sugatta velünk, hogy ez lehet nem igaz, és talán alakultunk, hogy ígyünk-e az adott embernek, vagy nem. Most nézzünk meg néhány fontos jelet, hogy biztosabbak legyünk magunkban, és hogy hihetünk-e az adott embereknek.
1: Ha valaki hazudik, sokszor ösztönösen elrejti kezeit, babrál valamivel, jellemzően a nyakán, az állán, az orrán. Vagy ha épp karba fonja a kezét, zsebre dugja, netán, ahogy kisgyerekek, a háta mögött fonja össze. Jellemzően nem mutatja a tenyerét, szemben ezzel, ha valaki igazat mond, sokszor gesztikulál, úgyhogy részben vagy egészben megmutatja a tenyerét. Persze az is lehet, hogy valaki állandóan zsebre dugott kézzel járkál, vagy befelé forduló alkat, és szinte mindig rejtőzködik. Ilyenkor kellő ismerettség híján, különösen nehéz jól magyaráznunk a másik viselkedését. Az is elképzelhető, hogy az egész beszélgetés alatt babrálja a torkát, arcát vagy dörzsölgeti a szemét a beszélgető partnerünk. Akkor is, amikor hétköznapi ártatlan csevegés van, és akkor is, amikor komolyabb dolgokra fordul a szó. Ilyenkor az apró birizgálások nem igazán értelmezhetők a hazugság jeleként. A hirtelen jött babrálás és az ösztönösen megérzett hazugság pillanata, ha egybeesik, jó nyomon vagyunk. De ha nem minden kézrejtés utal arra, hogy valaki valótlant állít.
0: A hazugság legjellemzőbb jele, ha valaki kerüli a szemkontaktus. Már gyerekként sokszor halljuk, hogy nézz a szemembe, egyes szülő szembesítésénél. Drámai konfliktusoknál pedig gyakran hangzik el, hogy nézz a szemembe, és úgy mond. Érdekes módon annyira trenírozva vagyunk arra, hogy a hazug emberek nem mer a másik szemébe nézni, hogy megtanuljuk azt, hogyha hazudni szeretnénk, akkor igenis tartsuk a szemkontaktust. A meglepő dolog, hogy ahogy érettebb lesz az ember, egyre határozottabban néz a másik szemébe, épp azért, hogy nehogy tetten érjék. Megtanuljuk eljátszani az igazmondást, a pókerarcot. A gond az, hogy túlzásba esünk. A hazugságvizsgálata kapcsán végzett kísérletek során az is kiderül, hogy aki nem mond igazat túl hosszan, túl határozottan néz a másik szemébe, amitől a szeme kiszárad és sűrűn pislogni kezd. Akkor hogy kéne néznünk, ha igazat mondunk? Milyen az ideális szemkontaktus hossza és jellege ezek szerint? Nem tudjuk, a helyzetből adódik, és a központi idegrendszerünk hagyja jóvá, hogy érzékel-e valami rendelleneset, vagy sem.
1: Aki hazudik, gyakrabban védekezik, aki igazat mond, gyorsabban megy át egy-egy vallatás során át támadóba. Persze, hogy a szemkontaktus esetében ebben is egyre ügyesebbek leszünk felnőtt korunkra, és megtanuljuk, hogy ha nem akarunk könnyen lelepleződni, jobb, ha nekünk áll feljebb, és uraljuk a kommunikációt. A védekezés egyik fizikai jele lehet, hogy a hazug emberek önkéntelenül valamilyen tárgyat helyez önmaga és a beszélgető partnere közé. Testbeszédben pedig elég gyakori, hogy igyekszik elfordulni fejjel és vállal az őt vádlótól, illetve a kérdezőtől. Ha úgy érezzük, hogy valami nincs rendjén, és elbizonytalanít minket a beszélgető partnerünk, akkor próbáljuk meg a végére járni, hogy mi lehet az igazság. A hazug történetek jellegzetesen megvannak koreografálva. Ha megkérdezzük, mi is történt, mindig ugyanazt a sztorit fogjuk hallani, ugyanabban a sorrendben, szinte ugyanazokkal a bejáratott szavakkal. Kérdezzem bele a történetbe, borítsa fel egy kicsit a történeti sorrendet, hogy kizökkentse partnerét a begyakorolt sztoriból.
0: Egy hazugnak rendkívül nehéz visszafelé vagy felcserés sorrendbe elmondani a kitalált történetet. Nehezen tolerálja, ha kizökkentik az általa elképzett biztonságos forgatókönyvből. Ha mégis igazat mond, akkor semmi gondja nem lesz előről hátra, vagy hátulról előről mesélnie. De ha hazugságon kapják, akkor furcsán fog viselkedni, bőle tipikusan mérges lesz, zavarában mosolyog, akár hangosan nevetni kezd, és egy kicsit erőltetettebben, mint kéne. Jellemző a babrálgatás, az arcát dörzsöli, a haját csavargatja, a nyakát vakarja és az orrát birizgálni kezdi.
1: A papagáj módszer, aki hazudik, gyakran ismétli meg majdnem szó szerint a kérdéseket. Mint például, elmentél munka után a haverokkal focizni? Igen, elmentem a haverokkal focizni. Hazudozásnál jellemző, hogy a kérdésünk vagy a kijelentésünk kérdésben kapjuk vissza. Megetted a csokoládémat? Úgy nézek ki, mint aki megette a csokoládédat? Sok a beszéd, sokszor túl sokat rizsázik, hosszú történetekbe kezd bele. Merre voltál? Sok voltam elő, kaptam egy új ügyfelet, aki blablablablabla. Hablatyolás, dedogás. A hazugság miatt feszültségben gyakori az össze-vissza beszéd. Annyit azért érdemes még megjegyezni, hogy akik igazán edzett, notórius hazudozók, hihetetlenül meggyőzőek tudnak lenni a testbeszédükkel is. Felülírva az általános gesztusokat, szófordulatokat, amik a hazug beszédre jellemzőek.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Lemente és Fresh Zsófia. Te tudtad, hogy milyen fájdalmasan gyönyörű a hattyúk párválasztása és annak elvesztése?
1: A hattyúk az örök szerelem jelképei. Ezek a madarak egy életre választanak maguknak társat. Ha pedig egyszer elveszítik párjukat, onnantól kezdve egyedül élik tovább életüket.
0: A hattyú a görög mitológiában is sokszor feltűnik. Apollón isten jelképeként, vagy amikor Zeus hattyúként csábítja el Lédát, aki hattyútojásban hozza világra szép Helenát.
1: Nem véletlenül tartják a világ egyik legszebb madarának, hiszen nagyon kecses a tartása és a mozgása. Ha összebújnak párjukkal, nyakuk egy nagy szívet formál, de sokszor teljesen körbefonják egymást. A hattyúpárok a téli hónapokban járják nászukat, majd a tojó márciustól júniusig költi 6-8 tojását, miközben a hím hűségesen segíti őt mindenben.
0: Magyarországon kis számú fészkelő, hazai állománya állandó, részben rövid távú vonuló, telelő területe a Kárpát-medence déli része. Rendszeresen átvonuló, rendszeresen áttelel. Fészkelő állománya 300-450 pár. Fészkelő állományának trendje erősen növekvő.
1: Főleg vízi növényeket eszik, melyeket a felszín alatt szakít le. Ebben hosszú nyaka szolgál segítségű, kis mennyiségben állati eredetű táplálékot is fogyaszt.
0: Itt egy kis érdekesség. A régi irodalomban gyakori költői téma volt a hattyúdal, amelyet a madár állítólag csak a halála előtt énekel. Ilyen jelenség a valóságban egyetlen hattyúfajnál sem létezik, csupán az ókori görögök hiedelméről van szó.
1: Szerintem egy nagyon gyönyörű állatról beszélünk, mellékesen pedig a szerelem egyik legnagyobb jelképéről. Szerintetek ki lehet-e mondani, hogy a hattyúk igenis a szerelem jelképei és igenis fontos élőlények?
2: 95.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé. 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Röplabda, a gyorsaság, erő és csapatmunka játéka. Most egy látványos, dinamikus és izgalmas sportágról lesz szó. A röplabdáról. Egy olyan játékról, amely nem csak a pályán, de világszerte a szurkolók szívében is nagy népszerűségnek örvend. Történelem. A röplabda története 1895-re nyúlik vissza, amikor William G. Morgan megalakította ezt a sportot az Egyesült Államokban. Eredetileg minotnek hívták, és az volt a célja, hogy legyen hasonló a kosárlabdához, de kevésbé legyen megterhelő. Azóta viszont világszerte elterjedt, és 1964 óta olimpiai sportág is.
1: A játék lényege egyszerű, de kihívásokkal teli. Két csapat 6-6 játékossal egy hálóval elválasztott pályán küzd egymás ellen. A cél az, hogy a labdát az ellenfél térfelére juttassák úgy, hogy az ne tudja visszaadni szabályosan. Egy mérkőzés 3 nyert szettig tart, és minden szett 25 pontig megy, de legalább 2 pont különbséggel kell nyerni.
0: Játékposztok, azaz ki mi csinál a pályán. A 6 játékos a pályán különböző posztokat tölt be, mindegyiknek fontos szerepe van. Feladó. Ő a játék irányítója, általában a második érintést ő végzi, és úgy adja fel a labdát, hogy az ütő le tudja csapni. Gyors döntéshozatal és pontosság kell hozzá. Ütőjátékosok. Többféle ütő van, például szélütő, átlóütő. Ők a támadás főszereplői. Magasan ugranak, és nagy erővel ütik le a labdát az ellenfél télfelére. Center, vagy középső blokkoló. Ő a háló közelében helyezkedik el, és legfőbb feladata a blokk, vagyis az ellenfél támadásainak megállítása. Libero, egy speciális védekező játékos, aki más színű mezben játszik. Ő nem támad, nem nyit, viszont kiválóan fogadja a labdát, és segíti a fellépést a védekezésben. Ezek a pozíciók összehangolt működése adja a csapat igazi erejét. Mindenki hozzájárul a sikerhez.
1: Technika és dinamika. A röplabda igazi csapatjáték. Precizitások, pontos feladások, látványos ütők és fantasztikus blokkok jellemzik. A reakcióidő és a kommunikáció kiemelkedően fontos. Egy jó csapat egymás mozdulataira is képes reagálni, szinte gondolatolvasó módjára. Magyar vonatkozások. Bár Magyarországon talán kevésbé van rivalda fényben, a magyar röplabda élet is egyre aktívabb. Az NB1-es bajnokság izgalmas mérkőzései, utánpótlás programok és röplabda versenyek mind hozzájárulnak a sportág fejlődéséhez.
0: A röplabda nem csak szórakoztató, de kiválóan fejleszti a koordinációt, állóképességet és közösségi szellemet is. Akár nézőként, akár játékosként kapcsolódunk be, garantáltan élménydús sportélményben lesz részünk. Te szereted a röplabdát? Írd meg nekünk!
2: A te zenéd!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Igazi slágerek, igazi változatosság, kattanj rá!
3: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Az Evanescence egy amerikai rock együttes, amelyet 1994-ben alapított Amy Lee énekes és billentyűs, valamint Ben Moody gitáros az Arkansas-i Little Rockban. Az Evanescence 2003-ban kiadta debütáló stúdióalbumát, a Fallen-t, a Wind Up Records-nál. A Bring Me To Life és a My Immortal című slágerek sikerének köszönhetően a Fallen több mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban.
1: Az Evanescence 2006-ban adta ki második stúdióalbumát, a The Open Door-t, amelyet Lee és Terry Balsamon gitáros közösen írt. Grammy jelölést kapott, és több mint 6 millió példányba kelt el világszerte. 2014-ben Lee és Evanescence elhagyta a lemezkiadóját, és független bandává vált. A banda 2015-ben állt ki a szünetből, és folytatta a turnézást, új album pedig még nem készült, mivel Lee egy szóló projektre is koncentrált. A Synthesizen dolgozik, amely két új dal mellett korábbi anyaguk zenekari és elektronikus feldolgozásaiból áll.
0: Az általános gótikus, alternatív metal és hard rock bandaként besorolt Evanescence változatos hangzásvilággal rendelkezik. Különböző zenei stílusokat, köztük klasszikus zenét, alternatív zenét, heavy metalt. A duó partnerségként indult Evanescence több felállást is változtatott, majd 2009-ben együttműködési formává vált. A zenekart Lee 2006 óta Tim McCord gitáros, 2007 óta Troy McLavon gitáros és Will Hunt dobos, valamint 2022 óta Emma Anzai basszusgitáros alkotja. 2022 óta

0: amelyen gitározott, és egy dalt énekelt, amit ő írt. Zenei munkástársokká váltak, Lee otthonában játszottak és dolgoztak zenén.
1: Lee az Evanescence fő dalszerzője a kezdetek óta. Az Evanescence eredetileg duópartnerség volt, zenéjét Lee és a szólógitáros írta egészen a harmadik albumig, amely az első Evanescence zenekarként írt albuma volt. Azóta az Evanescence egy zenekari együttműködés, Lee és a banda többi tagja zeneileg közösen írta és ötvezi munkájukat. Különböző publikációk megjegyezték az Evanescence zenei és nemi hatását a rockban. A zenekar szimfonikus, gótikus rock stílusa nem volt jelen a mainstream zeneiparban, és a rock rádió körében sikerük ritkaságnak számított. Megkérdeztük!

0: 97.5 Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánló rendszerében, vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az

0: Vezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
1: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
2: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. 7. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
0: 8. AI és a munkahelyek. Egyes iparágokban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. 9. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is tovább vihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívást jelent a fejlesztők számára.
1: 10. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Viola Máté, Kuruc Milán és Fónai Dorka. Hogyan élt egy színes bőrű kávboly az amerikai vadnyugaton? A fekete bőrű kávbolyok elfeledett története.
1: A kíváncsiak vagyunk, honnan származnak a legendás vadnyugat lóháton vágtázó, pisztolypárbajokat vívó és lasszóval felszerelt hősei, akkor egészen a 19. század első évtizedeibe, az akkor még spanyol, majd mexikai fennhatóság alatt álló Texas felé kell tekintenünk. Az Egyesült Államok déli, rabszolgatartó államaiból ekkor tömeges kivándorlás indult meg Texas irányába. Egyre több és több fehér marha tulajdonos hajtotta át csordáját a határ másik oldalára, az olcsó földek miatt, valamint azért, hogy ezzel megmeneküljön az odahaza felhalmozott adósságaitól. Habár a mexikai kormányzat elveikben nem ismerte el, sőt tiltotta a rabszolgaság intézményét, az amerikai telepesek rendszeresen magukkal vitték fekete rabszolgáikat is, ezzel biztosítva a munkaerőt újonnan telepített ültetvényeiken. 1825-re Texas lakosságának közel 25%-a rabszolga volt, amely arány 1860-ra már egyharmadnyira nőtt.
0: Ekkorra a rabszolgaság kérdése robbanáspontig feszítette az északi és déli államok viszonyát. Az Egyesült Államokhoz 1845 végén csatlakozó Texas az amerikai polgárháború idején a szakadár déli államok alkotta konföderációhoz csatlakozott. Bár a tényleges hadműveleteket jobbára elkerülték az állam területét, a telepesek nagy része fegyvert fogott és keletre vonult, hogy a déli ügyért harcoljon.
2: A farmerek távolléte idején az addig főként ültetvényeken dolgozó rabszolgákra hárult a feladat, hogy gondoskodjanak az állatállomány igényeiről is. Rövidesen elsajátították a marha tenyésztéshez szükséges képességeket, így például sokan megtanulták, hogy kell betörni a lovakat, hogyan lehet kiszabadítani az iszapos talajba ragadt borjakat, vagy éppen a bozótban fennakadt texasi hosszú szarvú marhákat. Erőfeszítéseik ellenére az egyre súlyosabb munkaerőhiány és megfelelő karámok hiányában a szögesdrót csak a polgárháborút követően terjedt el az Egyesült Államokban, a marhacsordák jelentős része elszabadult és vakon kóborult a prériken.
0: A háborúból hazatérő farmerek számára létfontosságú volt, hogy összegyűjtsék kóborló állataikat. Mint hogy azonban az Egyesült Államok alkotmányának 13. kiegészítése végleg eltörölte a rabszolgaság intézményét, az állattartók ekkor már nem számíthattak a feketék nyújtotta ingyen munkaerőre. A háború évei alatt megszerzett szakértelmükre azonban szükségük volt, így rengeteg korábbi rabszolga kapott állást, mint marhapásztor, vagy ahogy a korban nevezték, cowboy. Szolgálataikra a következő évtizedekben tovább növekedett az igény, ahogy a texasi farmerek kereskedni kezdtek az északra fekvő államokkal. A csordákat hosszú utakon és barátságtalan vidékeken hajtották keresztül, az indián törzsek által folyamatosan zaklatva, ezért különösen fontos volt, hogy azokat fegyverekkel és állatokkal egyaránt jól bánó férfiak kísérjék.
1: A cowboy lét a biztos megélhetés mellett társadalmi felemelkedést is jelenthetett a korábbi rabszolgák és leszármazottaik számára. William Loren Katz, afrikai-amerikai történelemmel foglalkozó kutató szerint a fekete marhapásztoroknak, bár gyakran kellett szembenézniük az őket sújtó rasszizmussal és diszkriminációval, így például útjuk során volt, hogy nem szolgálták ki őket egyes éttermekben, vagy éppen nem kaptak szállást a helyi fogadóban. Magasabb megbecsülésnek örventek, mint a leginkább liftkezelőként és kézbesítőként alkalmazott sorstársaik. A kábolyok közösségén belül pedig a fehérekkel egyenlőnek számítottak.
2: A 19.-20. század fordulójára jelentősen megváltoztak az állattartást befolyásoló gazdasági viszonyok. A vasúthálózat kiépülésével, a szögesdrótkerítés elterjedésével és az indiánok rezervátumokba telepítésével egyre kevesebb munkáskézre volt szükség a marhatenyésztésben. A hagyományos cowboy világnak bealkonyult. Az átmenet különösen kedvezőtlenül érintette a színes bőrűeket, akik csak nehezen tudtak volna földet vásárolni, így kénytelenek voltak alacsonyabb fizetéssel járó munkákat vállalni. Az élelmesebbek azonban felismerték, hogy a vadnyugati világ továbbra is magával ragadja a városi emberek fantáziáját. Így a cowboyok látványos lasszó mutatványai az állattenyésztésből fokozatosan átvándoroltak a szórakoztatóiparba. A 20. század elejéni elinduló rodeo napjainkban is igen népszerű, sőt már a igazi sportággá fejlődött. 97.5 Táska.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. július 30-a. Ma zárul a Harmonia Abensis templomi koncertsorozata. Négy városi díjra várják a székesfehérváriak javaslatait. Kortárs alkotók, történelmi utazás, a jövő reménységei, kiállítások Székesfehérváron. A mikrofonnál Winter Diana. Schubert remek művei csendültek fel a Bazilikában. Franz Schubert három remek művét hallhatta a közönség az Aparigé Szimfonikus Zenekar templomi koncert sorozatában a Szent István Székesegyházban. Az esten közreműködött az Aparigé Szimfonikus Zenekar, az Ars Musica kórus, az Aparigé vegyeskar és a Primavera kórus Dobszai Péter karmester vezényletével. A lendületes harmadik szimfónia és az Intim G-dur mise után igazi kuriózum, a Magnifikát csendült fel neves énekművészek, valamint a székesfehérvári kórusok tagjaiból álló őszkar közreműködésével. Az est karmestere Dobszai Péter junior prima és Artisius díjas karmester volt. Ma este a Szent Imre templomba várnak mindenkit a Harmonia Abensis idei koncertsorozatának rendhagyó záró eseményére. Egy rendhagyó kérdezze a zeneszerzőt programra. A Harmonia Abensis 2026 rendhagyó záró eseménye Dobri Dániel művészeti vezetésével a kortárs magyar egyházzene sokszínű világába kalauzolja el az érdeklődőket. A Fekete Gyula, Gyöngyösi Levente, Sámeci György és Virág András Gábor műveiből összeállított műsort az Aparigé Szimfonikus Zenekar fiatal zeneszerzőket támogató mentor programjának keretében Caudela Olivier új darabjának ős bemutatója gazdagítja. Az izgalmas felfedezéseket kínáló hangversenyen az Aparigé Szimfonikus Zenekar Fuita Júliai és Kéringer László énekművészek mellett a Veszprémi illetőségű Kővári Péter művészeti vezetésével működő Opus énekegyüttest látja vendégül, vezényel Dubocki Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Négy városi díjra várják a székesfehérváriak javaslatait. A tisztelet és a megbecsülés kifejezésére a zenei munkásságával, a nemzeti emlékeink megőrzésével, valamint karitatív, illetve a gazdasági téren végzett tevékenységével kitűnő személyekre, illetve közösségekre lehet javaslatot tenni augusztus 5-ig. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata kitüntető címek, díjak, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy mások közérdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását. Most négy városi díj adományozásához kapcsolódóan várják a székesfehérváriak javaslatait. A Fricsai Richárd zenei díj a Székesfehérvár zenei életében több éven keresztül kifejtett kiemelkedő zenei munkásságával maradandót alkotó székesfehérvári zenetanárnak, karnagynak, zenei előadó művésznek, zenepedagógusnak, együttesnek vagy közösségnek adományozható. Évente egy Fricsai Richárd zenei díj adományozható. Az Érdi János emlékérem annak a természetes személynek, közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek adományozható, aki vagy amely a székesfehérvári nemzeti emlékei megőrzése, bemutatása érdekében kiemelkedő munkát végzett. Ez a díj is évente egyszer adható. Pro Caritate Abaregia díj annak a természetes személynek, közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek adományozható, aki vagy amely a gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja, az idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése vagy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Évente kettő Pro Caritate Abaregia díj adományozható. És a Székesfehérvár gazdaságáért díj annak a természetes személynek adományozható, aki elismert, köztiszteletben álló személy és tevékenységével hozzájárul Székesfehérvár gazdasági életének fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. A díj annak a szakmai közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek is adományozható, amelynek tagjai a fenti feltételeknek megfelelnek. Évente egyszer adományozható a díj. Az elismerések adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet. Kortárs alkotók, történelmi utazása, jövő reménységei, mindezek látható a kiállításon, Székesfehérváron. A nyári időszakban is széles kínálattal várják a képzőművészet kedvelőit a székesfehérvári múzeumok, kiállítóhelyek. Időszaki és állandó tárlatok nyújtanak minőségi és enyhet adó időtöltést a látogatóknak. A főutcai rendház épületében a Szent II. János pápa életét bemutató kiállítás látható. A Totus Tus egészen a Tiéd tárlatot a látogatók múzeumi applikáció segítségével igénybe vehető, 11 nyelven szóló tárlatvezetéssel járhatják körbe, és hallhatnak érdekességet Szent II. János pápa életéről és szolgálatáról. A rendház első emeletén található a Hat Történeti Múzeum Hadi Mustra 1914-1918 című, a nagy háborúval kapcsolatos közel 200 műtárgyból álló reprezentatív válogatása. A tárlat a Totus Tus kiállítással megváltott érvényes belépőjeggyel látogatható. Az országzászlótéri kiállítóteremben augusztus 23-ig látható a Fehérvár Szalon 2026 kortárs művészeti kiállítás, ahol a városhoz kötődő képző, ipari és fotóművészeti területeken alkotó képzett és amatőr művészek mutatkoznak a munkáikkal. A Csók István képtárban október végéig a Kondor kör 50 éves jubileumi kiállítás sorozatának záró tárlata látogatható. A meccéspont történelmi visszatekintést ad a közösségről 63 fehérvári kötődési művész alkotásain keresztül. Székesfehérvári és környéki fiatalok képzőművészeti alkotásaiból nyílt tárlat a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központban. Székesfehérvári vonzás körzete épített történeti, valamint régészeti emlékeinek képi feldolgozására hirdetett pályázatot középiskolásoknak, üzenet a múltból, üzenet a jövőnek címmel a Fehérvári Művészek Társasága. A múzeum mellett a város közművelődési intézményeivé is érdemes ellátogatni. A Színpompás Rózsaliget mellett elsétálva a Sónakázató partján lévő Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban augusztus végéig látogathatók az emlékezeti koordináták és az adatszövők című kiállítások. Hétfőtől péntekig reggel 8 és este 8 óra között, hétvégén pedig rendezvénytől függően.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Budapest Honvédból erősített a Vidit Balázs Teó kölcsönbe érkezik. A Budapest Honvéd FC-vel kötött megállapodás értelmében a 2026-2027-es szezonban kölcsönben a Videótonban futballozik, majd a 18 esztendős hátvéd és középpályás Balázs Teó. A 2008. július 9-én született játékos a Bőcs KSC csapatában kezdte, majd a Sajóvölgye foci suli esében folytatta a pályafutását, 2019-ben igazolt át a DVTK-ba, majd 2022-ben a Honvédba. A 2025-26-os szezonban, amellett, hogy a Honvéd kiemelt bajnokságban szereplő U19-es együttesében az NB3-as csapatában is alapember volt, egy meccsen pályára lépett a kispestiek NB1-be feljutott első csapatában is, ugyanitt egy kupa meccsen is játszott.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. És most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vajon szeretik a macskák gazdájukat? Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a cicák önzőek, öntörvényűek és csak az ételért járnak vissza a házhoz. Mára viszont már kutatások is bebizonyították, hogy semmivel sem szeretik kevésbé gazdájukat, mint például a kutyák. De hogyan mutatják ki kötődésüket?
1: Egy gazda-macska kapcsolat kialakulásához idő kell. Azt, hogy hogyan mutatják ki szeretetét az állat, függhet személyiségétől, vérvonalától, de legfőképp a nevelésétől. Vannak zárkózottabb macskák, és vannak olyanok, akik alig várják, hogy egy kis időt töltsenek a gazdájukkal. Mielőtt valaki magához fogad egy cicát, nem árt, ha tájékozódik. Leginkább testbeszédükről.
0: Ha egy macska lassú pillantásokat vet gazdája felé, az kétfélét is jelenthet. Üdvözli, vagy szereti őt. Ilyenkor vissza lehet nekik pislogni, és akár egy beszélgetésféleség is elkezdődhet. Teljes szeretetüket és elfogadásukat a gazda mosdatásával, dagasztásával is kimutathatják.
1: Ám nem minden alkalommal ilyen aranyos módszerrel tudatják kötődésüket. A kinti cicák előszeretettel hoznak haza ajándékba zsákmányt. Bár dicséretet várnak, de számos esetben az ajándéktárgya nem nyeri el a gazda tetszését. Gondoljunk itt például tollas barátainkra.
0: A macskák arcán feromonokkal telt mirigyek találhatóak, amely egyedi, mint az embereknél az ujjlenyomat. Területek megjelölésére szokták alkalmazni, de a gazdához is szívesen dörgölik arcukat, ezzel is kifejezve szoros kötődésüket.
1: Rendkívül izgatottak tudnak lenni, amikor végre hazaérkezik szeretett lakótársuk. Ez a megkönnyebbült cicát jelenti, hiányzott neki a gazdi. Ilyenkor hosszasan képesek felalá követni a házban.
0: A kutyákhoz való viszonyításuk semmiképp nem egy jó ötlet, mivel teljesen máshogy viselkednek. Míg a kutyák ugrálással, nyalogatással mutatják ki szeretetüket, a macskák ezt óvatos dorombolással és bújással teszik meg.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lulu és Brics Boglárka. Íme 7 légtisztító szobanövény, aminek ott a helye az otthonodban. Tudtad, hogy évente csak nem 50 millió embernél jelentkezik valamilyen allergia? A kutatók szerint ez a szám a jövőben csak emelkedni fog. A jó hír az, hogy természetes módszerekkel ezt meg lehet előzni, legegyszerűbben növények segítségével.
1: Ha allergiásan a családban, mindenképpen érdemes növényeket vinni az otthonatokba, mert bizonyítottan javítják a levegő minőségét és kiszűrik nem csak a polleneket belőle, de számtalan méreganyagot is.
0: Az első a szopafikus. Erős műanyagra emlékeztető levelei miatt gumifának is nevezik ezt a növényt, mely ellensége a formaldehidnek, ami nagyobb mennyiségben, főként gyerekeknél, fokozza az asztma kialakulásának esélyét.
1: A következő vitorlavirág sötétzöld leveleivel és fehér virágaival a lakásodnak nem csak dísze lehet, de tanulmányok szerint csökkenti a levegőben lévő méreganyagok és allergének mennyiségét is.
0: A szobapáfrány leginkább páradús helyen, például fürdőszobában érzi nagyon jól magát, és nem igényel túl sok törődést. A NASA kutatói állítják, hogy ez a növény képes a leghatékonyabban eltávolítani a levegőben szálló allergéneket.
1: Negyedik, az aloe vera leginkább a kozmetikában és a gyógyászatban használják, és csak kevesen tudják róla, de kiváló légtisztító is. A benzolt és a formaldehidet is képes megkötni.
0: Ha allergiás vagy, de szereted a virágokat, a gerbera lehet a legjobb választás. Nyártól őszig virágzik, levelei pedig három veszélyes anyagot is kiszűrnek a levegőből.
1: Az utolsó előtti, az anyós nyelv kifejezetten igénytelen növény, nagyon jól bírja a szárazságot. A levegőben található káros anyagok közül a 4-5 legkárosabbat képes kiszűrni.
0: Az utolsó a zöldike, az egyik legkönnyebben nevelhető szobanövény, hiszen szinte bármit képes túlélni, és betegségekre sem hajlamos. Emellett pedig hatékony a levegő tisztításában, megszűrésében is.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Tudtátok, hogy a McDonald'snak van egy saját egyeteme?
1: 1961-ben a McDonald's létrehozott egy globális tréningközpontot az alkalmazottai továbbképzésére Chicago egyik külvárosában, Oak Brookban. Ez a nagyobb multicégek körében akkor már nem számított újdonságnak, a General Electric és a General Motors már a 30-as évek óta saját iskolákban képezte az alkalmazottait. A Meki azzal húzott nagyot, hogy a saját belső iskoláját kinevezte Hamburger Egyetemnek, és az összes külsőségét az amerikai egyetemek stílusához igazította. A képzés végén rendes diplomát kapnak, amin a hamburgerológia mestere cím szerepel.
0: Bár az iskola már 55 éve működik, és azóta kihelyezett szakokat nyitott Európában, Ázsiában és Ausztráliában is, az emberek többsége a mai napig visznek tartja az egyetem létezését, pedig nem az. Évi 5000 diákot képez ki, és a legújabb Sánkájban nyílt szakra nagyobb a túljelentkezés, mint a világ első számú elit egyetemének tartott Harvardra. A Hamburger Egyetemen persze nem krumplisütést és húspagácsa pakolást oktatnak, hanem az étteremvezetőket és a cég leendő középvezetőit tanítják ki itt. Vagyis kőkemény menedzserképzés és üzleti oktatás zajlik.
1: Az oktatás 28 nyelven megy, főállású tanárokkal, előadásokkal, vizsgákkal, pont mint egy igazi egyetemen. Oak Brookban napjainkban 26 nyelven 16 tanár oktat. Az egyetemnek 300 fős előadóterme, 17 osztályterme és természetesen saját konyhai laboratóriuma van. Az egyetem éves költségvetése 400 millió dollár csak az Egyesült Államokban. Ti tudtatok erről az egyetemről? Írjátok meg nekünk Instán vagy Fészen.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Breznia Aura és Labádi Hanna. A K-pop egy egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviselőit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlók időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós album eladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenetet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták III. Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó album 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westland című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a koreai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A tagokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flavert és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park vagy Park Chan-young színpadnévén Rosé Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az On the Groundot tartalmazza.
1: Laliza Manobal színpadi nevén Liza Thaiföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, thai, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások thaiföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jégkok itt Kanadában találták fel, Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőr ligák és a profi ligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névát keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes meszt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot, és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne, az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják akár egész játékra is.
1: Ifja Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatal korában hunyt el. Messzámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis csicsónak beszélték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIAS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta a szájában 8 csörgő kígyó farkát. A kígyó ember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond bal hüvelykujján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yushing Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mófarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobby, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe.
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.

fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.

0: 95-5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Virág Hamilila, Berzebici Dávid, Szűcs Vitos Koppány, Petroszki Gergely és Horváth Winter Kristóf. Ma a Mosolyvár lovas központba látogatunk el, ahol Csikos Hanna lovasoktatóval és két tanoncával, Rékával és Flórával beszélgetünk a fejlesztő lovaglásról.
1: Hanna, mióta vagy lovasoktató?
2: Hát itt nagyjából egy ilyen másfél éve kezdtük el. Előtte igazából így tevékenykedtem, így segítettem, de így ami igazán lényeges, az így itt kezdődött.
1: Hogyan csöppentél bele?
2: Így család révén így megvolt ez a lovas szeretet, illetve anyukám pedagógus, így a gyerekek szeretete is megvolt, mindig jártam vele tanítani, segítettem neki, és így ennek kapcsán megvolt az, hogy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, és hogyha már ezt így össze lehetett kötni a lovakkal, akkor mindenképp meg szerettem volna tenni.
1: És melyik a te lovad?
2: Egyik sem az enyém, a Katály az összes, és igazából mindig azt mondja nekem, hogy kezeljem úgy, mintha a sajátjaim lennének, úgyhogy így osztozunk rajtuk.
1: Hogyan néz ki egy foglalkozás, miket csináltak?
2: Nálunk általában ez a játékos, hát kicsit talán fejlesztés, de játékos foglalkozásokon van a hangsúly, mi nem szeretnénk feltétlenül a versenyzés irányába nyomni a gyerkőcöket. Nálam a legkisebb az 2,5 éves, úgyhogy ők tényleg nagyon picikék, és velük tényleg csak a játék, lépésben mindenképpen. A nagyobbaknál általában bemelegítéssel szoktunk kezdeni, utána egy-két ilyen bemelegítő játék, aztán kezdjük az ügetést. Ugye ott az már a lovas munkának az alapja, tehát ezeket is elsajátíthatják, és természetesen utána is mindig jön egy-két játék, amiket mindig frissítünk, hogy ne legyen unalmas, mert elfáradnak azért még ez a korosztály meg nagyon elfárad, úgyhogy kell nekik a pihenés.
1: Az előbb láttuk, hogy a lányok kártyajátékot játszottak, és hogy az miben segít?
2: Az előbb egy ilyen szocializáló lovaglásba pillanthattatok bele. Ugye ketten ültek a lovon, ugye az egyik lány az egyiken, másik a másikon, és kártyázniuk kellett. A Fekete Péter nevű játékot játszottuk, csak nem konkrét ezekkel a kártyákkal, ami erre van, hanem zöldségekkel kellett játszaniuk. Ez arra jó, hogy kapcsolatot építsenek, mert mostanában azért elég sok gyermek inkább befelé fordul, mint kifelé, és hogyha ezt észreveszünk, akkor természetesen van lehetőség ilyen páros lovaglásra is, mi csak így hívjuk, és ennek keretein belül talán jobban meg tudnak nyílni, illetve megtanulnak kommunikálni egymással, mert ez is egy nagyon fontos tényező.
1: Mi a legkedvesebb emléked ezekről a fejlesztésről?
2: Rengeteg ilyen van egyébként, mert nagyon jó érzés, amikor látom, hogy tudok eredményt elérni, és tényleg van értelme annak, amit csinálok, illetve a munkámnak. Pont, hát talán egy hónapja jött hozzám egy kisfiú, illetve anyukája felhívott, hogy nem ér állatokhoz a kisgyerek, és hogy tudnék-e segíteni. Mondtam neki, hogy meglátjuk, jöjjenek el és megnézzük. Egy órát foglalkoztam vele, általában a mi foglalkozásaink azért ilyen 20 perc vagy fél óra szokott lenni. Vele egy órát foglalkoztam, onnan indultunk, hogy egy ilyen 3 méteres távolság ijesztő volt, tehát hogy az már borzasztó volt. És a legvégére odáig eljutottunk, hogy felült a lóra, és igaz, hogy csak egy ujjal, de meg is simogatta, és azóta ők voltak 2-3-szor, és most már ott tartottunk, hogy szűrén felült a lóra, mindig megsimogatja, mert magától megy oda, és nyilván ezt még kell majd fejleszteni, hogy ne csak a lóhoz, de többi állathoz is érje, de ez volt eddig a legnagyobb siker.
1: Mióta lovagolsz?
3: Hát 2-3 éve, azt hiszem.
1: Miben segít neked ez a lovaglás?
3: Hát nagyon szeretek idejárni, így fejlődök szerintem ezzel többet.
1: És melyik a kedvenc lovad?
3: Ő. Hát mindegyik. Mindegyiket nagyon szeretem.
1: Ki a legjobb a lovaglásban?
3: Hát nagyon szeretek lovagolni, könnyűgetni, meg ezeket nagyon szeretem csinálni, szóval nem tudok ki. Nagyon szeretem csinálni, annyit.
1: Melyik része tetszik legjobban a lovaglásban?
3: Nagyon szeretek vágtázni igazából, mert most elkezdtük azt is tanulni, úgyhogy azt nagyon szeretem csinálni.
1: És a gondozásban is besegítesz?
3: Igen, néha szoktam segíteni, átadni, megítatni. Ezeket szoktam.
1: Mióta jársz ide lovagolni?
3: Hát tavaly ősszel kezdtem el lovagolni.
1: Heti hány alkalommal?
3: Hát heti egy alkalommal szoktam.
1: Ki a kedvenc lovad?
3: Hát Brutus.
1: Miben segít neked ez a lovaglás?
3: Hát igazából szerintem fejleszt, igazából egyensúlyban
1: Mit szeretsz benne a legjobban?
3: Hát nekem nagyon tetszik, hogy próbálják belevinni ezeket a kis játékokat, és úgy próbálják megtanítani a lovaglást a gyerekeknek.
1: Miket szoktatok játszani?
3: Hát igazából pályán végig szoktunk menni, meg igazából én többet szoktam már így ügetni, meg hát ugye most kártyával is játszottunk, meg karikával szoktunk.
1: Miért jó kártyázni a lovon?
3: Hát igazából szerintem az egy tök jó játék, így egy kicsit így kikapcsolni a lovon. Tehát ne csak arra figyeljünk, hogy minden jó legyen, hanem kicsit így játszani, élvezni a lovaglást.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem próbálták ki ezt a lovaglást? Miért próbálják ki?
3: Igazából szerintem nagyon jó, ugye fejleszt, meg az oktatók is nagyon kedvesek,

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben az ilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkronmunka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Melegergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Megoldották Da Vinci 500 éves paradoxonát. A reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci mintegy fél ezer évvel ezelőtt jegyezte fel, hogy a vízben emelkedő buborékok, ha elég nagyok, nem egyenes vonalban, hanem cikcakban vagy spirális pályát követve emelkednek a felszínre. Arra, hogy miért nem a legegyszerűbb, egyenes vonalban mozognak, azóta sem született fizikai magyarázat. Eddig. A Sevillai és Bristoli Egyetem professzorai matematikai úton és modellezéssel találtak magyarázatot a periodikus mozgásra, írta az Amerikai Akadémia folyóirata, a PNAS.
1: A buborékok vízbeli mozgása kulcsfontosságú egy sor természeti jelenség a vegyipar és a környezet szempontjából. Az egyéni buborékok mozgása sokat kutatott elméleti és gyakorlati paradigma. Ezek és a rendelkezésre álló hatalmas számítástechnikai kapacitás ellenére nem tudták összeegyeztetni a deformálható légbuborékokkal kapcsolatos kísérleti tapasztalatokat és a hidrodinamikai egyenletek számtani szimulációit.
0: Az 1 mm-nél kisebb átmérőjű, gömb alakú buborékok egyenes vonalban emelkednek felfelé a vízben, de emélet felett már periodikus mozgást végeznek. A jelenségben egy sor erő játszik közre a folyadék viszkozitásától a felületi feszültségen át a szennyező anyagok hatásáig.
1: Változó az ellenállás. A professzorok a folyadékok mozgását leíró Navier Stokes egyenletek segítségével meghatározták, hogy a mozgás akkor jelenik meg, amikor a buborék gömbsugara meghaladja 0,926 mm-t. Az ennél nagyobb buborékok már deformálódni kezdenek a mozgás hatására. A görbület minimális változása ahhoz vezet, hogy a buborék gyorsulni kezd, de emiatt a felette és alatta mozgó folyadékok sebessége eltér, amitől viszont lassulni kezd és visszatér a kezdeti állapotába. Ez az egyensúlyhiány végeredményben ciklikus mozgásra kényszeríti a buborékot.
0: Herada és Eggers eredményét nem csak a szimulációk igazolták, de az általuk megállapított buborékméret és az 1990-es években ultratiszta vízzel végzett kísérletek mérései is csak 2%-os eltéréssel fedték egymást.
1: A tudósok nem csak a Leonardo által felfedezett rejtét fejtették meg azzal, hogy leírták a buborékok deformációjának és gyorsulásának összefüggését, hanem új utat is nyitottak, például a szirál és gázhalmaz állapot közötti szennyező anyagok viselkedésének megismeréséhez.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor, Janka és Villányi Kata. Ma az ara papagájról fogunk beszélni. Az ara vagy arara, illetve a valódi aramadarak osztályának papagáj alakúak rendjébe és papagájfélék családjába tartozó nem. Egyes rendszertanászok szerint az újvilági papagájformák, mások szerint a valódi papagájformák alcsaládjába tartozik. A kérdés még eldöntetlen.
1: Előfordulásuk. Amint erre besorulások bizonytalansága is utal, valamennyi faj újvilági kontinensen Közép-Argentínából Mexikóig élnek, és benépesítik az Antillák szigeteit is. A szigeti fajok legtöbbje azonban mára kipusztult. Testhosszuk egyaránt mintegy 80 cm. Farkuk hosszú, legtarkább és éppen ezért legismertebb papagájok közé tartoznak. Ebből a nemből kerülnek ki a papagáj alakúak egész rendjének legnagyobb testű képviselői, a sárga, kék, ara és arakanga. A fajok többsége a trópusi esőerdő lombkoronájában él, és mint minden papagáj szigorúan növényevő.
0: A sárga kék aráról. Dél-Amerikában számos ország területén honos. Testhossza 75-85 cm. Testtömege 900-1300 g. Nyakának oldala és a hasa olajsárga, homloka és a fejtető egy része zöld, csupasz pofa foltja krémfehér, háta és szárnyának egy része kék, a torka fekete, pofáján vékony, ugyancsak feketén csíkok futnak szét legyező irányban a csőr felől. Fehér pofa foltja izgalmi állapotban kipirosodik. Csőre 6 cm hosszú. A hím és a tojó hasonló kinézetűek. Alföldi és folyómenti erdők, mocsarak, szavannák lakója. Különböző magvakon, gyümölcsökön, bogyókon és rovarokon él. Tavasszal költi ki 2 vagy 4 darab tojásból álló fészekalját. A tojó a költést egyedül végzi. A táplálásban mind a két szülő részt vesz.
1: Leggyakrabban tartott araféle. Magyarországon minden állatkertben, ahol tartanak papagájokat, megtalálható. Magángyűjtők is szívesen tartják. Fogságban viszonylag jól tartható, kielégítően szaporodik. A többi arafajjal ellentétben kereslete fogságban szaporított madarakkal szinte teljesen kielégíthető. Így befogása alárendelt mértékű.
0: A sárga szárnyú ara, vagy más néven arakanga. Élőhelye Mexikótól Közép-Amerikán át, Kolumbiáig, valamint Perún át Bolíviáig terjed. Hossza 80 vagy 90 cm. Alapszíne skarlátvörös, hátának alsó része és farcsíkja világoskék. Csupasz pofafoltja krémfehér, rajta egészen kicsiny, szőrszerű, vörös színű dísztollacskák ülnek. Vállán sárga őr fúzódik. Szárnya 40 cm hosszú, középső és nagy szárnyfedői, aranysárgák, zöld csúcsi része. Az evezők külső zászlói kékek, alsó felületük és az alsó szárnyfedők vörösek. A farkfedők halványkékek, farka 51 cm hosszú, felső felülete skarlátvörös, keskeny, kék csúccsal, alsó felülete vörös. Jellegzetességei a szárny, a farcsík és a faroktő ultramarinkék tollai.
1: A jobbára síkvidéki esőerdők és szavannák lakója. Nagy csapatokban él. Különböző magvakkal és gyümölcsökkel táplálkozik. Tavasszal költi ki 2-3 tojásba álló fészekalját, amelyet 28 napig védelmez.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A leghatékonyabb stresszgyilkos az irodai kutya vagy macska.
1: Manapság már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, ha a kedvtelésből tartott háziállatunkat magunkkal visszük az irodába. Mary Josie Anders, az Open University kutatója az állatok és az emberek kapcsolatát tanulmányozta és rámutatott, hogy a munkahelyünkön jelenlévő kis kedvencek hozzájárulhatnak a kortizol szint csökkentéséhez, így talán kevésbé stresszesen élünk meg egy-egy fokozott idegeskedéssel járó munkanapot.
0: Hathatósan csökkentik a kortizol szintet, és ügyesen lejjebb tornázzák ezáltal a stressz szintünket az irodában magunkkal vitt házi kedvencek. Az Open University kutatói azonban nem csak erre a tényre találtak bizonyítékot, hanem azt is elmagyarázták, hogy a kutyásokat mások sokkal barátságosabbnak tekintik, és ezzel a munkai kapcsolataink is jelentősen javulhatnak.
2: A kutatók egy holland vállalatnál végeztek teszteket, és arra jutottak, hogy a korábban vélteknél nagyobb jelentősége van annak, ha egy irodai háziállat fogad reggelente minket az irodában. Ezt a jó érzést csak tovább erősíti az, hogy ezekről a macskákról, kutyákról és más állatokról gondoskodni kell, etetni és itatni őket.
0: Az olyan nagyobb vállalatoknál, mint például a Google, nem szokatlan az, hogy a munkavállalók magukkal viszik a kutyájukat az irodába, de ez a gyakorlat egyre inkább terjed a világban. Manapság az irodai kutya vagy macska tartás már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, és egyre több kutatás erősíti meg ezeknek előnyeit. A Virginia Commonwealth University néhány évvel ezelőtt végzett tanulmánya kimutatta, hogy az emberek kevesebb stresszt élnek meg akkor, amikor egy kutya van a környezetükben.
2: A kutatók a gyár alkalmazottjaitól nyálmintákat vettek, és megvizsgálták, hogy mekkora a kortizol stresszhormon része. Az eredmények azt mutatták, hogy csak azoknak az alkalmazottaknak vált alacsonyabbá a kortizol szintje, akiknek a közelében ott volt egy kutya. Tartós leterheltség a folytonos stressz hatására a mellékvese kimerülhet, és megjelenik az antistressz hormon, a kortizol hiány tünetei.
1: Nyilvánvalóan jót tesz a munkakörnyezetünkben kialakult hangulatnak, ha kutya van az irodában. Nem csak a kortizol szint csökken, amikor egy kutyát simogatunk, hanem egyre több oxitocin hormon termelődik a szervezetünkben, ami nyugodtabb és boldogabb érzetet eredményez. Az is kiderült, hogy egy kutya megkönnyítheti bizonyos helyzetek megoldását is, produktívabb munkavégzésre sarkal, növeli a termelékenységet és motiváltabbá teszi a dolgozókat.
3: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpinknél jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomgyu, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Az összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. A Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszinteségét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertén Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénik címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammár Karina és Garaina Zira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Attila. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: Ha a zaklatás lényegében beszólogatás, ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza prappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kérj segítséget! Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
0: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy alakult végül.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az ének tudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019 márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angeles-ben a 2024. március 10-én megrendezett Oscar-gálán megkapta az első Oscar-díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzést és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy-díját adó történetében. Aki mind a 4 fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette-szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubileuma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben az zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
0: Most Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásaig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben az zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkronmunka a számukra is jóval embert próbálóbb feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségéről így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: slágerek megállás nélkül. Ez a BPM.
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltatni, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentál higiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltatni, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3 a filmben az ilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségéről így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtező következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma igazi kánikulában lesz részünk, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok lesz.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az amerikai nemzeti fagylalt naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtezők következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap tovább melegszik a levegő. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok is lehet.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Miért a Táskarádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táskarádió.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Innen vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltatni, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság nevelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltatni, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtezők következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap tovább melegszik a levegő. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok is lehet.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. Hallottál már a fantomfájdalomról?
1: A fájdalmak egyik speciális típusa a fantomfájdalom, amely egy elvesztett testrész fájdalmas érzetét jelenti. Olyan valódi fájdalomérzet, amely egy nem létező területről érkezőnek tapasztalható. Általában amputációt követően. Ezt az emberi agy úgy érzékeli, mint a fájdalom az elvesztett végtag vagy végtagrész helyén érzett fájdalom volna.
0: A különböző fájdalmak az élet természetes velejárói, amelyek az ok megszüntetésével vagy a tünetek enyhítésével lehet csillapítani vagy megszüntetni. A fájdalom lehet rövid ideig tartó vagy krónikus fájdalom, kapcsolódhat betegséghez, sérüléshez vagy állapothoz.
1: A fantomfájdalom jelentkezhet a műtétet követő rövid időn belül vagy későbbi szakaszban is. Legtöbbször enyhe és gyorsan múló állapotról van szó, az esetek egy részében azonban a panasz krónikussá válhat, amely komoly problémát okoz a betegeknek. Kezelésre is szükség lehet.
0: A fantomfájdalom jelentkezése amputációt követően természetes jelenség. Ha gyorsan elmúlik, vagy visszatér, de fájdalomcsillapítókkal jól kezelhető, akkor nem szükséges külön orvoshoz fordulni.
1: A fantomfájdalom tünetei a fantomfájdalom számos formában jelentkezhet. Lehet tűszúrásszerű, vagy égető érzés, bizsergés, zsibbadás, viszketés, görcs. Fájdalomérzet, amely mintha az elveszett testrész területéről származna. A fantomérzetek miatt a mozgás is bizonytalanná válhat, egyensúlyvesztés, elesés is előfordulhat. A fájdalom zavarhatja a pihenést és az alvást is.
0: Az okai az ember különböző testrészeinek állapota és egymáshoz való viszonya az agyban képződik le. Testi integritás, amely részenként az amputáció előtti időkben az agyban rögzült egy végtagkép az épp testrészről. Amikor a végtag elvesztésével a testrész normál érzetei, az agy számára továbbított üzenetei elvesznek, az agy megpróbálja rekonstruálni a végtag képét, ez vezet a fantomérzethez, a fantomfájdalomhoz.
1: Amennyiben a szóban forgó testrész az amputáció előtt is fáj, akkor elképzelhetőnek tartják, hogy a test erre emlékszik, és az agy ennek a fájdalomnak az emlékét hívja elő.
0: A fantomfájdalom kezelése gyógyszeres tüneti kezelésén túl számos más terápiás módszer is eredményes lehet. A kezelés egyik sikeres módja az elterelő terápia, amely módszere a figyelem másra történő összpontosításának gyakorlata, például mozogni, ha egy ideje mozdulatlanul ül, vagy megérinteni, masszírozni az érintett végtag csonkját. A figyelem elterelésére továbbá alkalmas lehet a zenehallgatás, beszélgetés egy baráttal, vagy valamilyen játék is. Jót tehet a masszázs, a nyújtás, a hideg-meleg hatás váltakozó használata.
1: A fantomfájdalom a mentális egészségre is rossz hatással lehet. Szorongást, depressziót okozhat, de ahogyan a fájdalom befolyásolhatja a hangulatot, úgy a környezet javítása is segíthet a fájdalom kezelésében. Ezért érdemes különböző relaxációs technikákat kipróbálni. Javíthat az általános állapoton a meditáció, a tai chi, a fizioterápia és a fizikai aktivitás is. Egyes esetekben a pszichoterápia is hatékony kezelési módszer lehet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Az állatvilágban rengeteg olyan faj van, amik szupergyorsak, veszélyesek, óriásiak vagy nagyon kicsik. A hihetetlen képességekkel rendelkező fajok között vannak olyanok is, amik csak szimplán nagyon furcsák és nem túl ismertek. Most ezekről az állatokról fogunk beszélni.
0: Az Atratokoana kígyó egy nagyon különös, szem nélküli kétéltű. Feltételezhetően vízi állat, széles lapos fejjel és húsos háti úszonnyal rendelkezik. Ez a faj Brazíliában él, és ez a legnagyobb tüdő nélküli négy lábú, bár ez nem teljesen igaz, mivel a lábai visszafejlődtek.
1: A koboltcápa egy nagyon ritka cápafaj, ez az egyetlen olyan létező állat, ami már több mint 125 millió éve létezik. A koboltcápák több mint 100 méter mélyen élnek az óceánokban, de az idősebb fajok akár még mélyebben is. Szerencsére emberrel nem táplálkoznak, igazán nem is jönnek elő, és ez kifejezetten megnyugtató, hiszen hatalmas hegyes óra, tűszerű fogai és olykor rózsaszín színe miatt bizarr és félelmetes hatást kelt külseje.
0: A kameruni horrorbéka kivételesen nem félelmetes kinézete miatt, hanem abszurd védekezési módszere miatt kapta a nevét. Ez a béka képes eltörni a saját csontjait, hogy karmokat csináljon magának. A szőrös és bizarr megjelenésű horrorbéka, más néven farkasember béka, azért töri el a csontjait, hogy aztán azokat a lábujjpárnáiba szúrja, így készítve magának megnyújtható karmokat veszély esetén. Ezt az állatot, melyet gyakran megsütnek és megesznek a helyiek, 13 éve fedezték fel.
1: Kevés olyan emlős van, amelyik olyan furcsán néz ki, mint a veszélyeztetett véznaújú maki, amely már csak Madagaszkáron él, és meglepő módon közeli rokona az embereknek. A nagy, kikúvadó szemeivel, borzasztóan vékony ujjaival és nagy, bozontos farkával a véznaújú maki egyedülálló. A denevérekéhez hasonlító fülei lehetővé teszik számára, hogy meghallja a fákban fészkelődő rovarlárvákat, és mivel szereti az édességeket is, főleg a kókusz és a cukornádat, ezért a mezőgazdaságban dolgozóknak nem ő a kedvenc állatuk.
0: Ráncos, rózsaszín bőrű, szörtelen és teljesen vaksivatagi vakontpatkány, vagy csupasz turkáló mindig is megosztó volt az emberek körében, hiszen a farmerek utálják kártevő életmódját, a tudósoknak viszont hatalmas segítséget nyújtott ez az állat, mivel egy ideig úgy gondolták, hogy ezek az állatok sejtjei képtelenek a mutálódásra, de sajnos ez az elmélet már megbukott. Ezeknek a szörten rákcsálóknak kolóniája föld alatti hangyavárhoz hasonló helyeken él, melyet egy domináns patkány vezet, a királynő, az egyetlen nőstény, amely utódokat szűhet. Mint a méheknél, a csupasz vakont patkánynál is mindenkinek megvan a szerepe a kolóniába, beleértve a dolgozókat, akik az alagutakat ássák és élelmet gyűjtenek.
1: Az újonnan felfedezett jetirák fehér szőrszálai miatt kapta a nevét. A csendes óceán fenekén találtak rá 2006-ban egy mélytengeri búvár expedíció során, és olyan szokatlan, hogy egy új rendszertani családot kellett felállítani neki. A jetirák vak, fehér lábait és ólóit szőr borítja. A felszín alatt 7540 láb mélyen a hidrotermikus áramlatokhoz közel él.
0: Ezek lettek volna hát a legfurcsább állatfajok. Nektek mi volt a legfurcsább állat, amit láttatok? Írjátok meg Facebookon.
2: Ez a Táska Rádió esti showja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mekkorák lehettek a világon valaha élő legnagyobb állatfajok? Manapság sokan elcsodálkoznak azon, hogy milyen hatalmasak az afrikai elefántok vagy a zsiráfok, de néhány ősi teremtményhez képest még ők is eltörpülnek. A titanoboa, a boák és az anakondák rokona csak jóval nagyobbak. Átlagosan 13 méter hosszúra megnőttek, de volt köztük olyan egyed is, ami több mint 15 méteres volt. Akár 1135 kilogrammot is nyomhattak ezek az állatok.
1: Az óriás írszarvas egy hatalmas méretű szarvasféle. A marmagassága 2 méter volt, és az agancsa közel 4 méteres, ami kb. 40 kilogrammot is nyomhatott. Hossza akár több, mint 3 méter is lehetett. Az óriás szarvas súlya elérhette akár a 700 kilogrammot is. Kihalásukat az okozta, hogy amikor az erdők elkezdték beborítani a kopár területeket, lassan kihaltak, mivel a hatalmas méretű agancsaik nem tette lehetővé számukra, hogy a fák között mozogjanak.
0: A megalodonok igazi szuperragadozók voltak. Ez a cápa akár 20 méter hosszúra is megnőhetett, és egyetlen foga akkora volt, mint egy felnőtt ember tenyere. Harapásának ereje 10 tonna volt, súlya pedig akár elérhette a 60-70 tonnát is. Az ampikoleiász volt a világon valaha élő legnagyobb szárazföldi állat. Ezek a növényvédő dinoszauruszok körülbelül 151 millió évvel ezelőtt éltek. Átlagosan 58 méter hosszúra nőtt meg, és egyetlen csigolyája 2,5 méter volt. Körülbelül 125 tonnát nyomott. Súlya és nagysága még a kékbánáival is vetekszik.
1: Az óriási méretű rövidfejű medve két lábon állva akár elérhette a közel 5 méteres magasságot is. Ehhez párosult még egy rendkívül erős állkapocs, amely a jégkorszak egyik legfélelmetesebb és legveszélyesebb ragadozójával tette rövidfejű medvét. Súlyuk akár a 1,5 tonnát is elérhette. Az Argentavis magnificens volt a valahelyett legnagyobb madárfaj a föld történetében. Magassága átlagosan 1,5 méter volt, de volt már olyan egyed is, ami 3 méteresen nőtt meg. Szemfész távolsága közel 7 méter volt.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: Fenyítő Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira.
1: Napjainkban, amikor a drogériákban sminktermékek széles választéka áll rendelkezésünkre szinte filérekért, az interneten mindent megtalálhatunk a tippeken, trükkökön át a sminkes videókig, azt hihetné az ember, hogy a smink mítoszok ideje már lejárt, azonban ez közel sem igaz. Ha sminkelsz, akkor te is biztos hallottad már, hogy az bizony nem teszi jót a bőrödnek, jobb a természetesség, de ha már van rajta darapozó, akkor fényvédőre semmi szükség. Nos, ezeknek az állításoknak a fele sem igaz.
0: A sminkelés árt a bőrnek. Nem a sminkelés, hanem a nem megfelelő higiéniai vagy a lefekvés előtti smink hanyag eltávolítása árthat neki. Ha minden este alaposan lemosod a sminked, tisztán tartod az ecseteidet és a szivacsaidat, és figyelsz a bőröd ápolására, akkor a sminkeléstől nem lehet baj. Ne dőlj be minden reklámnak. Ha teszel alapozót, akkor nem kell fényvédőt kenned. Még ha az alapozó tartalmaz is fényvédőt, akkor is fontos egy külön réteggel tenni a smink alá, hiszen annélkül a napsugárzás gyorsan megteheti káros hatásait a bőrödön. A smink termékeket akármeddig lehet használni. A sminkeknek ugyanúgy, mint az ételeknek, van lejárati ideje. Amire fontos figyelni, ugyanis a lejárt sminkek árthatnak a bőrnek, amellett pedig az arcon is máshogy festenek bizonyos idő után. Ha nincs feltüntetve az adott terméken, hogy kibontás után hány hónapig használható, akkor érdemes követni a 6 hónapos szabályt, hogy tutira elkerüld a kellemetlenségeket.
1: Drága smink jobb minőségű. Még bizonyos termékekre, például cipőkre és táskákra igaz lehet a drágább egyenlő jobb sztereotípia, addig a sminkeknél ez nem feltétlenül van így. Sok esetben a márka nevet kell megfizetni a vásárlónak, és valójában egy drogériás termék sem rosszabb minőségű, de a pénztárcát kíméri. Nem kell rendszeresen tisztítani a sminkecseteim, elvégre csak én használom őket. A ruháit sem hordod a végtelenségig, mielőtt kimosnád őket, szóval az ecsetekkel sem kéne, hogy másképp legyen. Ha ezt elhanyagolod, akkor a felhalmozódott baktériumok miatt a bőröd fogja megsínleni a hanyagságodat.
0: Zsombor, neked melyik jobb, amikor van egy lányos smink, vagy amikor nincsen?
2: Őszintén én nem nagyon veszem észre, még szerintem magamon sem venném észre, nagyon maximum, ha használok valami kis apró korrektort, akkor az csak azért, hogy ne nézzek ki úgy, mint aki nem aludt egy percet sem, és olyan sötétek a karikái, mint egy fekete lyuk. Szóval igen, én nem nagyon veszem észre máson, ha van rajta smink.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Naár Barbara és Tokodi Blanka. A mai adásban Isabella Monőr színésznőt ismerhetitek meg az Instant családból.
1: Isabella Monőr 2001. július 10-én született Ohio-ban, Kathleen és Patrick Monőr lányaként. Érdekesség, hogy Isabellának a spanyol az anyanyelve, az angol csak iskolás korában kezdte el tanulni, és sokat küzdött vele. Monőr kijelentette, hogy édesanyja származása miatt inkább perúinak tartja magát, mint sem amerikainak.
2: A 100 dolog a gimi előtt című televíziós sorozatból ismerhettük meg először, ahol C.G. Martin játszotta. Itt mindössze 13 éves volt. A szériát a Nickelodeon adta le 2014-ben. Ezután rengeteg filmben szerepelt, köztük a 2017-es Transformers az utolsó lovakban, valamint a 2018-ban bemutatott Instant család című filmben. Szintén 2018-ban játszott a Sicario 2 a Zsoldosban, majd 2019-ben a Dóra és az Elveszett Aranyvárosban és a Behavazva című filmben volt főszereplő.
0: Már kevesen tudjuk, de Isabella énekléssel és szinkronszínészkedéssel is foglalkozik. Szinkronszínészi pályafutása során legismertebb munkája az volt, amikor 2014 és 2017 között két hangját szólaltatta meg a Dóra és a Barátaiban. Énekkarrierje során két albumot adott ki. Az első 2015-ben jelent meg Stopping Time címmel, a második címe pedig egyszerűen csak Bella. Isabella Monőr énekelte még a 100 dolog a gimi előtt című sorozat főcímdalát, a Brand New Day-t.
1: Most pedig essen szó pár filmről, amiben a színésznő játszott. Először debütáló sorozatát, a 100 dolog a gimi előttet ismerhetitek meg. A szériában a három gyerekkori legjobb barát elindul egy küldetésre, hogy a legjobbat hozzák ki a felső tagozat utolsó két évéből. Ezt azzal tervezik megtenni, hogy készítenek egy listát 100 dologról, amit el szeretnének érni, mielőtt gimnáziumba mennek. A listájuk és a tanácsadójuk segítségével átélik a felső tagozat jó és rossz időszakait.
2: Második, amit bemutattunk, az az Instant család. Ellie és Pete abból élnek, hogy házakat újítanak fel és eladják őket. Amikor felmerül a családalapítás ötlete, megrettenek a gondolattól, hogy vénszülők lesznek, mire gyerekük diplomázik. És vízből felmerül, hogy mi lenne, ha örökbe fogadnának egy 5 éves gyermeket, és úgy tennének, mintha már 5 éves szülők lennének. Amikor azonban komolyan foglalkozni kezdenek a témával, és rájönnek, hogy sok jót tehetnek vele, úgy döntenek, hogy nevelőszülőkként magukhoz vesznek egy fiatal fiút vagy lányt. Meglepő módon azonban egy tinédzserrel találják meg a legjobban a közös hangot. Ráadásul ennek a tinédzser lánynak van még két kisebb testvére is. Fenntartásaik ellenére Ellie és Pete magukhoz veszik mindhárom csemetét. Ahogy az összetartó tesók befonódnak életük szövetébe, Ellie és Pete nevetések és könnyek közt tapasztalják meg, milyen is egy igazi család. A film érdekessége, hogy az író és rendező Sean Anders saját életéből merítette az ihletet.
0: Utolsóként a Behavazva című filmről ejtünk pár szót. Hogy azt már a címből megtudjuk, a történet télen játszódik. A film 10 éves, a felnőtt kor kapujában álló középiskolásokról szól. A cselekmény több szálon fut, de a történet végén az összes tinédzser egy buliban köt ki együtt. Azonban az odavezető út a hirtelen jött hóvihar, illetve a szereplők életének okán igen nehézkes és izgalmas. Egy biztos, hogy a film végén, ahogy az általában lenni szokott, minden szereplő élete egyenesbe jön, és lehetséges, hogy még a szerelem is rájuk talál. Mi már tudjuk a választ, derítsd ki te is!
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Most elhoztunk nektek pár érdekes és hihetetlen tényt a nagyvilágból. Valószínűleg még te sem hallottál a most következő pár tényről. Egy ember élete során annyit sétál, hogy 5-ször megkerülhetné a földet. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukne a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. Az asztácium a legritkább elem, ami természetes formában előfordul a Földön, kevesebb mint 1 gram található belőle a földkérekben.
1: Az emberek fején átlagosan 100 ezer hajszál van, míg egy vidra testének minden egyes négyzetcentiméterén 160 ezer szőrszál található. Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál. Ez alapján 2 tehén egy nap alatt megtölthetne egy egész fürdőkádat.
0: Az emberi testben legtöbbször használt ízület az állkapocs csont. Egy köbméternyi földben akár 200 giliszta is lehet. Egy párnát átlagosan 6 évig használunk.
1: Ezután a 6 év után a párna tömegének mintegy 10%-át elhalt hámsejtek, atkák és atka ürülék teszik ki. Az egész eddigi történelem során az emberiség összesen annyi aranyat bányászott ki a földből, ami 2 olimpiai úszómedencét tölthet neki. A csupasz vakond patkány immunis a rák minden fajtájára és képes majdhogy nem oxigén nélkül élni.
0: A csillagóru vakond a leggyorsabb evő az egész világon. A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méterre magasra nőhet meg. Egy kék bána szájába akár a saját tömegével megegyező súlyú vízmennyiség is befér egyszerre.
1: A leghosszabb állat egy tengeri féreg, amely akár 55 méteresre is megnőhet. A legnagyobb élő teremtmény egy hatalmas gomba Oregonban, amely 10 négyzetkilométernyi területen terül el. Egy felnőtt szervezet átlagosan 7 quintillió zsúl potenciális energiát tartalmaz.
0: Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg. Egy Game Boy-ban lévő technológia meghaladhatja a számítástechnikai teljesítményt, amelyet arra szántak, hogy az embert a holdra repítsék. A Föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található. A delfinek név szerint hívják egymást.
1: Ha neked is van még ilyen, vagy ehhez hasonló érdekes tényed, vagy felfedezésed, írd meg nekünk a Facebookon, vagy a táskaradio@táskaradio.com-on.
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más! 95.

0: 95-ös rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A kígyó és az éj szárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Oraya, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor Oraya már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Nyxia, a halálistennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Nyxiától.
1: Oraya ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelőapja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választás egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraya legnagyobb veteitársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya: soha ne bízz, soha ne engedj, és mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kiterje a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amibe egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantazik első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: és Berzevici Dávid.
1: Vendégünk Kálmán Kata, aki a Mosolyvár Lovarda alapítója.
2: Ő elmondta, hogyan indult a kapcsolata a lovakkal, és mesélt a központ alapításáról is.
3: Hogyan alapult meg a Lovarda?
4: Lovarda 2 éve alakult meg, amikor hazaköltöztek a lovak Lovardából, és itthon tartottuk őket, és én nagyon szerettem akkor is gyerekekkel foglalkozni, illetve amit tanulok, én gyerekpszichológusnak készülök, az is nagyon közel áll hozzám, és mindig az volt a vágyom, hogy összekössem ezt a kettőt együtt. És akkor jött az ötlet, hogy ha már így úgyis itthon vannak a lovak, akkor ezt így el kéne indítani itthon, és akkor még csak egy lovunk, a Brutus volt, aki egyébként a hugomnak a lova, és ő már akkor régóta nem lovagolt rajta, és vele indult igazából a Mosolyvár. Szépen lassan kinőtte magát, most már 5 pónilovunk van, meg 2 nagylovunk,

0: tartani a gyerekeknek?
1: A tábor az tavaly nyáron indult. Igazából a szülők fogalmazták meg az igényt, hogy annyira tetszik nekik ez a lovas foglalkozás, ez a játékos lovas foglalkozás, hogy szeretnék, hogyha lenne egy ilyen tábor is, és akkor itt tavaly indult el, ez a második nyarunk, amikor csináljuk a táborokat, ezek tematikus táborok, ezen a nyáron mesetáborunk, állatterápiás táborunk, illetve mozgásfejlesztős táborunk van.
2: Miért pont a lovakkal szeretetek volna dolgozni?
1: Mint ahogy már említettem, így a lovak olyanok, mint a tükrök, és nagyon jó önismeretre, illetve a lovak azok az állatok, akik a biztonságot, a nyugalmat, a harmóniát sugározzák, és nagyon közel tudunk kerülni hozzájuk. Nekem a lószeretet már kiskorom óta megvan, így nem volt kérdés, hogy egész életemen át az életeim részei lesznek. És a másik oldal pedig az volt, hogy a gyerekekkel nagyon szeretek foglalkozni, így jött az, hogy ezt a kettőt kössük akkor össze.
3: És hogyan indult a kapcsolatod a lovakkal?
1: A kapcsolatom a lovakkal akkor indult, amikor még nem tudtam beszélni, és a családtagok között voltak lovak, és anyukám kivitt, akkor emlékszem, hogy tél volt, és ráültettek a lóra, és még beszélni se tudtam, de nagyon örültem. Én voltam az a gyerek, akinek szerintem 1001 féle lova volt, és az, aki elment a bucsúba, és az összes lóra fel kellett ülni, mert hát ugye mindegyik ló különböző, úgyhogy az összeset ki kellett próbálni. Aztán, amikor ilyen 10 éves körül voltam, akkor megkaphattam az első saját lovamat, és azóta így is az van, hogy van egy saját lovam, már nem az, akivel 10 éves korom óta elindult ez a kapcsolat, de olyan lovak vesznek körbe, akikre azt mondom, hogy biztos, hogy itt fognak nálunk meghalni, mert annyira közel érzem már magamat hozzájuk.
3: Volt már valamilyen baleseted?
1: Igen, volt, hát ez a lovasportban előfordul, hiszen versenyszerűen is üzöm ezt a sportot, én díjugratást választottam, és amikor el akartam kezdeni ezt a versenyzést, választottam hozzá egy ehhez megfelelő lovat, hiszen nem mindegyik ló alkalmas a díjugratásra, például ezek a pónik inkább így a terápiás célra alkalmasak, és az a ló, amelyiket akkor választottam, vele nem volt jó a kapcsolatom. Így utólag már kiderült, hogy mi okozta ezt a kapcsolati nézeteltérést, és azóta ezt így már így javítottuk is, és én leestem akkor erről a lóról, eltörött a könyököm, meg a felkarom, 4-szer műtöttek, úgyhogy volt lovasbalesetem, de emellett még elmondhatom, hogy számtalanszor lépett rá a lábamra, többször hittem azt, hogy szerintem eltörött a lábujjam, de ezzel sosem mentem be a kórházba, meg is rúgott már a ló, ezek így előbb meg is harapott már, ezek előfordulnak, de hát ugye amikor állatokkal dolgozik az ember, vagy bármilyen veszélyes sportot űz, akkor ezek velejárói. Megkérdeztük!

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Ez a Táska Rádió esti sója. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is bele

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtezők következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap tovább melegszik a levegő. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok is lehet.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello! Hello.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Pszichológiai tények, amiről még biztosan nem hallottál.
1: A pszichológia kétségkívül az egyik legérdekesebb létező tudomány, melynek segítségével akár szavak nélkül is információkat gyűjthetünk embertársaink gondolkodásáról, lélektanáról és viselkedéséről. Most olyan pszichológiai tényeket és trükköket gyűjtöttünk össze, melyekre, ha odafigyelünk, akkor a mindennapi kommunikációnk és ismerkedéseink során is hasznosítható készségeket sajátíthatunk el általuk.
0: Minden barátság, amely 16 és 28 éves kor között született, nagyobb eséllyel lesz szilárd és hosszú távra szóló, mint az előtte vagy utána megkötött barátságok. Általában azok az emberek adják a legjobb tanácsokat, akik a legtöbb problémával küzdenek.
1: Az okos embereknek általában csúnyább a kézírásuk, mivel az ő gondolkodásuk gyorsabb, és azért nem képesek folyamatosan figyelemmel követni, hogy mit is írnak a papírra. Ha éjszaka nem bírod leállítani a fejedben kavargó gondolatokat, írd le őket egy papírra. Ez nyugtatja az agyad, és sokkal könnyebben fogsz tudni majd elaludni.
0: Azok az emberek, akik mindig mindenkinek a kedvében akarnak járni, általában leginkább boldogtalanok. Az átlagos időtartam, amíg egy nő képes titkot tartani, 47 óra és 15 perc.
1: Ha hosszú távon egyedül vagy, ugyanolyan káros tud lenni, mint ha 15 szál cigarettát szívnál el naponta. Folyamatosan változtatjuk az emlékeinket, minden alkalommal, amikor felidézünk egy emléket, változtatunk annak a részletein. Ez többek között annak köszönhető, hogy az agyunk nem képes felidézni egy múltbéli esemény részleteit.
0: Az életünk 30%-át ábrándozással töltjük. Képzeld el, hogy egy fontos dokumentumot olvasol a munkahelyeden. Nem érted a szöveget, ezért háromszor is elolvasod ugyanazt a részt, de ahelyett, hogy elgondolkodnál az olvasott szöveg tartalmán, valahol máshol vándorul az elméd. Ugye veled is megtörtént már. A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy átlagos napunk 30%-át ábrándozással, valóságtól teljesen eltérő gondolataink rabságában töltjük. Egy hosszú utazás során pedig ez a szám akár 70%-ra is felkúszhat.
1: Pillanatok alatt képesek vagyunk elfelejteni a döntéseinket, a naponta meghozott döntéseink 60-80%-át úgynevezett tudatalatti döntések alkotják, melyeket komolyabb töprengés nélkül hozunk meg. Ezek a pillanat törtése alatt közvetlen cselekvést váltanak ki, és olyan gyorsan történnek, hogy az agyunk csak minimális figyelmet szentel nekik. Többek között ennek köszönhető az, hogy otthonra eljöve nem vagyunk képesek felidézni, hogy kihúztuk-e a vasolót, vagy lekapcsoltuk-e a villanyt.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan állatok, amikből már csak alig pár példány létezik. Hallgass meg ezt, és megtudod, mire ne vadász soha, már ha találsz ilyet.
1: Ilyen például az afrikai erdei elefánt, amiből már csak 95 ezer egyed él. Ez a fajta elefánt a harmadik az elefántok nagysági sorában, csak 2-5 tonna körüli. Szegény elefántokból évente több tízezer példányt ölnek meg az orvadászok. Bruno Obel, a szervezet vezérigazgatója eképp nyilatkozott. Az elefántok Afrikában kulcs szerepet játszanak az ökoszisztémában. Sürgősen véget kell vetnünk a vadorzásnak, és biztosítanunk kell, hogy elegendő életér kerüljön védelem alá.
0: Az amuri leopárd, más néven távol-keleti leopárd, a legritkább fajta a Földön. Általában 10-15 évig élnek, fogságban 20 évig. Sajnos ebből a fajból kevesebb, mint 81-et él még. A fő veszélyforrásokat az emberi beavatkozás jelenti, az illegális kereskedelem és az erdőirtás. Mégis van remény a faj fennmaradására, mert egyéb társaival ellentétben ő még nagyjából a vadonban él.
1: Kaliforniai barna delfin vagy disznó delfin. Ez a delfin faj nagyon kevés egyedből áll, ugyanis elvileg már csak 15 ilyen mosolygós delfin él összesen, és az is Nyugat-Mexikóban, így nem lehet vele találni, ha akárhová máshová mész nyaralni. Kipusztulások pedig nem is közvetlen emberi elhatározásból eredeztethető, ugyanis a halászok számára csak járulékos fogásnak bizonyul ez a kedves delfinfaj.
0: A fekete orrszarvú sokáig egész Nyugat és Dél-Afrikában elterjedt volt, de az orvadászat a 20. század második felétől kezdve drámai tempóban tizedelte meg a soraikat. Az orrszarvú tülkének több kultúrában is csodatevő gyógyító hatást tulajdonítanak, illetve afrodiziákumnak tartják. Ezt adta a kereslet az orrszarvúra vadászok. Mára sajnos már senki nem lát vadon élő példányokat, így csak az állatkertekben bukkannak fel néha.
1: Továbbá a borneói orangután. Ebből a fajból ugyan még egész sok van életben, de mintegy kétharmadával csökkent 40 év alatt a számuk, a vadászatuk és élőhelyük pusztítása miatt, ami leginkább a fajirtásnak és az erdőtüzeknek köszönhető. Ezek az állatok leginkább fákon élnek, alig másznak le a földre, így esélyük sincs elmenekülni a gépek vagy a katasztrófák elől.
0: Végül, de nem utolsó sorban a Housewheel teknős. Más néven a solyomcsőrű teknős. Ebből a tengerben élő fajból mára már csak egy teknős család maradt. A kifejlett solyomcsőrű tengeri teknősök általában egy méteresre nőnek. A kihalásuk a halászhálóba akadás leginkább, de a tenger aggasztó felmelegedéséhez is köze lehet. De az az egy család biztosan nagyon boldogan szántja a habokat most is.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásban egy értékes gyógynövényről tudhatok meg többet. A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma. Rendkívül sokoldalú növény, amit ezerféleképpen fel lehet használni, ráadásul ez a vadon termő finomság nem csak ízletes, de kimondottan egészséges is.
1: Mi is az a medvehagyma? Fokhagymára emlékeztető, illatú és ízű, vadon termő fűszernövény. Tavasszal a lombos erdők alját szőnyekként borítják be levelei. Vigyázzunk, mert látszatra könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező.
0: Rövid ideig tart a szezonja. Március elejétől egészen május elejéig virágzásig gyűjthető. Boltokban, piacokon, utcai árusoknál is fellelhető, de akár mi magunk is gyűjthetünk az erdőben, ha betartunk néhány szabályt. Saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kg-os mennyiségben szabad gyűjteni azokon a helyeken, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a szintén akkor virágzó gyöngyvirág levelével, ezért az első és legfontosabb, hogy tudjuk, mit szedünk le és viszünk haza. Az összegyűjtött leveleket mindig dörzsöljük meg, a medvehagyma levél valóban hagymaillatú, míg a gyöngyvirágé teljesen szagtalan. Általában árnyékosabb helyeken bukkanhatunk rá, és segítségünkre lehet még, hogy a medvehagyma virága apró és csillag alakú.
1: A medvehagyma nyersen is fogyasztható, így értékes hatóanyagai maradéktalanul kifejti gyógyhatásukat. A boltokban szárított, marzsolt levelei kaphatók, különféle kiszerelésekben, melyet fűszerként használhatunk, vagy forrázással fűzetet készíthetünk belőle, és teaként ihatjuk. Tisztítja az ereket, jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, vérhigító hatású. Normalizálja a koleszterin szintet. Teája köhögéscsillapító hatású, torokfájásnál, köhögésnél, megfázásos betegségeknél használjuk. Dohányosok számára is javasolt a reggeli köhögések enyhítésére.
0: Kombinációk más gyógynövényekkel. Csalán. Méregtelenítő, vértisztító hatását fokozhatjuk vele. A csalán is vérhigító hatású, ezért vérhigító gyógyszerszedése mellett ne alkalmazzuk egyiket se. Kakukkfű. Köhögés csillapító tulajdonságát erősíti ez az illatos gyógynövény.
1: Fokhagyma, galagonya és fagyöngy. Szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását ezek a gyógynövények erősítik, ugyanakkor magas vérnyomás ellen is bevehető ez a kombináció. Csipkebogyó. Immunerősítő tulajdonságú gyógynövény, így a téli időszakban nyugodtan kombináljuk a medvehagymával. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Nagy Dorina és Koma Bálint. Az elkövetkezendő percekben a témánk a digitális oktatás lesz. Sajnos napjainkban sokszor felszínre jön ez a téma, járjuk körbe egy kicsit diák szemmel. Mindkét tanulási formának megvannak az előnyei. Az online oktatás pozitívumai viszonylag triviálisak. Nem kell utazással időt töltened. Akkor tanulsz, amikor te akarsz, saját tempódban haladhatsz. Még csak fel sem kell öltöznöd, akár pizsamában is tolhatod.
1: De ez biztosan jó így? Más vélemények szerint viszont éppen ez a túlzott szabadság az egyik ok, amiért összességében a hagyományos, face-to-face oktatás jobb eredményeket ér el, mint az online.
0: Nézzünk a dolgok mögé. Az online oktatás során online feladatokat és online teszteket kapunk, jó esetben, amiket beküldünk, egy tanár kiértékel, és kapunk rá egy eredményt. Egy személyes oktatás során a diáknak néha meg kell nyilvánulnia, elmondani a véleményét, be kell mutatnia valamit, vagy csoportban kell dolgoznia tőle különböző emberekkel. Eközben észrevétlenül elsajátít szociális készségeket, kommunikációs rutint, és maga biztosabbá is válik. Megtanul beszélni szakmai dolgokról, ezek nagyon hasznos tulajdonságok az életben és a karrier szempontjából is.
1: Jobb megértés és memorizálás. Amikor a tanár előtted áll, nem csak azt érzékeled, amit mond, hanem testbeszédét, gesztusait, hanghordozását, stb. Ezek segítik az agyat a tananyag megértésében és utána a visszaemlékezésben. Az ellenőrzés és számonkérés hiánya miatt az online kurzus könnyebbnek tűnik, és az is. A tesztekhez, vizsgákhoz internetet, könyveket vagy egy hozzáértő barátot is felhasználhatunk, nincs, aki ezért nyakon csípne minket. Ezért a hagyományos oktatás során egyszerűen kénytelenek vagyunk többet tanulni és több ismeretet fejben tartani.
0: Kisebb a felelősség. Az online kurzusok nehézsége, hogy túl nagy felelősség hárul a diákra. Senki nem emlékezteti őt vizsgákra, határidőkre, vagy arra, hogy mit kellene még átismételnie, vagy gyakorolnia. Ha valamiben nem jó, azt senki nem fogja elmondani neki. Az online tanuló magára van utalva.
1: Összefoglalva. Mindennek ellenére a technológia fejlődésével egyre többen tanulnak online szerte a világban, és tény, hogy nagyon sokan sikerrel sajátítanak el valamit online oktatás keretében. Ebben nagy szerepe van a tanuló habitusának, aki erős saját motivációval bír, jól be tudja osztani saját idejét, képes a figyelmét otthon is jól fókuszálni. Van tehetsége, de van önkritikája is. Ezáltal online is remek dolgokat tanulhat meg. Az is tény, hogy szintén a technológia fejlődése miatt időről időre meg is kell tanulnunk valami újat online forrásból, nem lehet minden szakmai változás után új tanfolyamért kiáltani. Valószínűleg a legjobb megoldás a két módszer kombinálása. Az alapokat mindenképp célszerű egy hagyományos, face-to-face kurzuson elsajátítani, ami ráadásul a karrierünk beindításában is segítség. A továbbképzés, továbbfejlődés során viszont már képesnek kell lennünk, és érdemes is az online tanulással megbarátkoznunk. Y'all ready?

0: 9 itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Gál Zsombor, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Nincs jobb érzés, mikor pénteken hazaérsz, ledőlsz az ágyba és nézel valami jó filmet. Egy vizsgálás szerint az emberiség 98%-a ezt csinálja, de ebből 87%-a nem tudja, mit nézzem. Ha te is benne vagy a százalékban, akkor ajánlunk 5 filmet, amit mindenképpen néz meg egy kis nasi társaságában.
1: Az első a Dr. Sassy. Milyenek a szőkenők? Talán buták? Naívak? Kihívóak? El a gimi legszőkébb és legcserfesebb nője kénytelen rájönni, hogy a szőke bombázók élete sem könnyű. Szerelme elhagyja őt, mert politikus pályára készül, márpedig egy komoly joghallgató csak komoly barátnővel mutatkozhat. Elt azonban nem könnyű lerázni. Elhatározza, hogy bosszút áll hűtlen barátján és a világon. Felvételizik Amerika egyik legnevesebb jogi egyetemére, hogy megmutassa, mit tud. Igaz, hogy rózsaszín sapkái, szuper magas sarkú cipői, rúzsa és az illatos papíron beadott dolgozatai kissé megzavarják a tekintélyes intézményt. Ám amikor egy gyilkossággal vádolt aerobik oktató ügyében jól ápolt kezébe veszi a nyomozást, fokozatosan minden megváltozik körülötte. El nagy fákba vágja a fejszéjét. Szeretné, hogy szeressék, meg szeretné találni az igazi gyilkost, no meg a manikűröshöz is időben oda akar érni.
2: A második a kisasszonyok. A March lányok Joe, Meg, Amy és Beth Scanlan idillikus környezetben nőnek fel, anyuk szerető gondoskodásában. Háborúban lévő apjuk miatt kénytelenek a családfő nélkül boldogulni, ami ijesztő kihívás a férfi uralt a világban. Joe nagy álma, hogy regényíró legyen, és színes fantáziája, megírt darabjai rengeteg mulatságos pillanatot visznek a házba. Ám amikor a szomszéd birtokra visszatér Lori, és a lányok elmennek életük első bárjába, a varázslatos játszadozás helyét átveszi a szerelem.
1: A harmadik a Függetlenség napja. Az emberiséget először a történelme során a kihalás veszélye fenyegeti. Egy idegen földön kívüli faj indít inváziós támadást a föld ellen. Két célja van a támadóknak. Az emberi faj kiirtása és a föld bolygó erőforrásainak kimerítése. Az emberi faj viszont ezt nem tűri némán és felveszi a harcot a hódítókkal. Az ellenállás három ikonikus alakja, Stephen Hiller, kapitány, David Levinson, kábel-tv-szerelő és az Egyesült Államok elnöke Mr. Whitmore, akik a végsőkig is harcolnak, ha szükséges.
3: A negyedik az azt beszélik. Sarah, Jennifer Aniston, a New York-i újságíró már menyasszony, de halogatja a házasságot és nem szívesen utazik haza vidékre, a húga esküvőjére. Ám a vendégség másképp alakul, mint hitte. Megismerkedik egy milliómos charmőrrel, Bo Burrow-val, és bár eleinte úgy néz ki, szerelem lesz a dologból, ám a románc balul sül el. A férfi néhány megjegyzése alapján Sarah nyomozni kezd, és elképesztő családi titkokra derít fényt. Az ő nagymamája volt a Diploma előtt című, klasszikus vígjátékot ihlető történet hősnője.
0: Az ötödik és egyben utolsó a béke, szerelem és félreértés. Az ügyvéd Diane Manhattanben él két tini gyerekével. A házassága tönkrement, most kapta meg a válási papírokat. Úgy érzi, pihenésre van szüksége. Az anyjához mennek, akinek az állami északi részén van háza. A lányával ellentétben Grace örök hippi maradt, a városka alternatív kulturális közösségének nem hivatalos vezetője. Grace és Diana majd 20 éve nem beszélnek egymással. A lány nem tudta megbocsátani a szülő mulasztásait, miközben anyja és lánya egymást kóstolgatja, a gyerekek gyorsan barátot találnak.
4: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
5: Ez a legkirályabb rádió.
6: Minden vannak a legjobb zenéim.
7: 97.5 Táskarádió.
8: Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnal Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Virághalmi Kristóf.
1: A Danicki cukrászdába látogattunk el, ahol megtanultunk kóstolni és fagyit készíteni, sőt, az idei versenyfagyiba is belekóstolhattunk.
2: Miből készül a fagyi?
3: Hát majd hátajöttök és meg tudom mutatni a műhelyből. Mindenünk természetes, nem használunk festékeket, aromákat, habosítóanyagot, semmiféle szintetikus dolgot, mindenünk teljesen természetes.
4: Melyik a legnépszerűbb ízű fagyitok?
3: Hát még mindig a vörösborosmána, utána, ha sorrendbe kellene tenni, akkor a csoki, a vanília, a sós karamell, pisztácia, citrom, eper. Egyébként ez a 6-7 fajta íz, amit elmondtam, egyébként a fagylatforgalmunknak körülbelül a felét kiteszi, a többi 80 íz, meg a másik fele.
4: Egy fagyi körülbelül mennyi idő alatt készül el?
3: Összetett dolog, mert vannak olyan ízek, amiket egyenként keverünk, van, ami meg egy úgynevezett alapból készül, és utólag ízesítjük. Hogyha egyenként készül, akkor a bekeverés, ízesítés az nagyjából egy negyed óra, a fagyasztás is nagyjából egy negyed óra, tehát nagyjából egy fél órát lehet számolni egy ízre. De attól függ, hogy ha a gyümölcsfeldolgozást is beleszámoljuk, akkor lehet ez akár több óra is.
5: Melyik a legérdekesebb ízű fagyitok?
3: Nagyon sok zöldséges fagylaltunk van, amit említettem, van kapros, joghurtos uborka, narancsos sült sütőtök, vagy bazsalikomos cékla, tehát vannak ilyen extrém ízek, vagy kukoricafagylalt esetleg, ezek nem szokványos ízek, máshol nem nagyon találhatóak meg.
1: Általában hány kilogramm fagyit készítenek el egy nap?
3: Hát hét elején azt mondom, hogy tehát egy gyengébb napon mondjuk 100 kilót, egy erősebb napon van, amikor 3-400 kiló is elkészül egy nap.
6: Most megtudhatjátok, hogyan érdemes kóstolni, és az, hogy az ízeket, az édes, savanyút, sóst, keserűt és az umamit nem a nyelvünkkel érezzük.
3: Biztos voltatok már úgy, hogy náthásak voltatok, jó kis taknyos be van az embernek dugóva az óra, akkor a legfinomabb húslevesnek sincs íze, ugye? Így van? Ez ezért van, mert nem érzitek az illatát. Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Na most ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy tehát kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Az a lényeg, hogy figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek. Tehát lehet érezni, ugye egyrészt meg lesz a kesernyés íz, lehet érezni fás, mohás, a karamellás, bármiféle ízeket, és amikor elengeditek az orrotokat, és vesztek egy levegőt, akkor utána, majd arra kíváncsi vagyok, hogy mi az az íz, amit érezni fogtok, be fog jönni még egy íz hozzá.
5: Azt nem árulhatjuk el, mi lesz az idei újdonság, de az biztos, hogy nagyon finom.
7: Táskarádió, te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk. De közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait. Csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszintesség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon.

0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
1: A te rádiód. Táskorában.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alak történetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelmes Patroklos történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklos a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repit igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.
2: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com

0: 2 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energiatermelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igénylene a szervezete.
0: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
1: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgásszegény életmód, a whisky és a szivar.
0: Szerinted Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk.
2: Sztorik, pletykák és a tesszelét.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásaig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság nevelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Meyer szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az amerikai nemzeti fagylalt naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtezők következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap tovább melegszik a levegő. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok is lehet.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. I love it! Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Erős Regő és Schuller Vivi. Elhoztunk neked elképesztő tényeket az emberi testről.
1: Azt gondolnánk, hogy a biológia órák és a saját tapasztalatok alapján alaposan megismertük már a testünket. Ám vannak olyan meglepő dolgok, amelyeket talán még te sem tudsz.
2: Az első például, hogy a gyomorban termelődő emésztősav elég erős ahhoz, hogy lebontsa akár a cinket is. Szerencsénkre a gyomor falának sejtjei olyan gyorsan megújulnak, hogy a savak számára nem áll rendelkezésre elegendő idő ahhoz, hogy feloldják azt.
0: A második elképesztő tényünk, hogy a tüdők több mint 300 ezer millió kapillárist kisebb véreret tartalmaznak. Ha ezeket hosszában egymás mellé fektetnénk, kiterjedésük elérni a 2400 kilométert.
1: Gondoltad volna, hogy az emberi csonthasúly megtartásáról van szó, olyan erős, mint a gránit?
2: Arról sem sokan tudnak, hogy minden egyes kéz és lábujjköröm 6 hónap alatt nő ki a végétől a hegyéig.
0: Hetedik tényünk, hogy mi alatt alszol, mintegy 8 mm-t növekszel. Másnap visszazsugorodsz korábbi magasságodra. Ennek oka, hogy a porckorongok állás és ülés közben a gravitációs erő hatására, szivacs módjára összenyomódnak.
1: Egy átlagos nyugati ember élete során 50 tonna ételt fogyaszt el, és 50 ezer liter folyadékot iszik meg.
2: Tudtad-e, hogy a szem koncentráló izmai naponta mintegy 100 ezerszer mozdulnak meg? Ahhoz, hogy a lábaid ugyanezt végrehajtsák, minden nap 80 kilométert kéne sétálnod.
0: 11. tényünk, hogy egy átlagos test 30 perc alatt elegendő hőt ad le ahhoz, hogy közel 2 liter vizet felforraljon.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy egyetlen vérlemezke 60 másodperc alatt körbejárja az egész testet.
2: Utolsó elképesztő tényünk pedig az emberi testről, hogy a minket érő összes információ körülbelül 90%-a a szemünkhöz jut el, alapvetően vizuális teremtményekké téve minket.
3: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
4: Táska Rádió. Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5-9 brown eyes.
1: 97-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Az alvajárás tényleg betegség? Egy genetikai adottság és az ehhez kapcsolódó stressz okozza az alvajárást. A gyerekek 15%-a, míg a felnőttek 4%-a tapasztalja inkább. Leggyakrabban a 8 és 15 között lévő korosztály észleli. Függ a ránk nehezedő nyomástól, amitől stresszes állapotba kerülhetünk, és ez kihatással van szervezetünkre is. Bár a kevesebb alvás, mint amennyire egy normál embernek szüksége van, közrejátszhat ennek kialakulásában. A mély alvás szabályozó gének zavarodnak össze. Azok az emberek hajlamosabbak rá, akiknek legalább az egyik szülője alvajáró, ha ez igaz, akkor akár háromszoros esélyük van, viszont ha mindkét szülő, olyankor a hétszeresére nő ez a faktor.
2: Tévhit, hogy az éjszakai vándorokat hagyni kell, miközben ténykednek teljesen öntudatlanul, ugyanis a mély álomfázisban járnak. Mindenképpen fel kell ébreszteni őket, mert ha nem, bajt okozhatnak másokra nézve és saját magukra egyaránt. Extrémebb dolgok történtek már egy egyszerű alvajárásból, akár csak egy nő, aki 50 kilométert vezetett. De volt olyan is, amikor egy 25 éves férfit találtak Brámában más lakásában, úgyhogy több száz métert gyalogolt. A fiatal állítása szerint nem emlékszik semmire a történtekből, csak annyit mondott, az apjával tévézett és elaludt, ám nem tudja, hogy került oda.
1: Ezért is nagyon veszélyes az érintettekre nézve, mindez elkerülhető, ha kellőképpen figyelünk a jelenségre. Megoldást erre is találhatunk. Becsukunk minden ajtót, ablakot, biztonsági rácsokat szerelünk a lépcsőhöz, zárak elhelyezésével már jobb környezetet tudunk biztosítani, így sokkal kedvezőbb helyzetet alakíthatunk ki. Egy négy generációs család génjeinek vizsgálatakor az derült ki, hogy az alvajáró családtagok mindegyikénél megtalálható egy hibás szakasz a 20-as kromoszómán. A Washingtoni Orvosi Egyetem munkatársainak tanulmánya a Neurology című szakfolyóiratban jelent meg, írja az egyik tudományos újság.
2: Christina Garnett és kutatócsoportja egy több nemzedékes családot vizsgált. Először a 12 éves lányt, Hannát, az egyik alvajárót. Elég sokszor az utcákon kötött ki, amíg békésen szunyókált, mert ebben az állapotban képtelen gondolkodni, ugyanis pihenő üzemmódban van ekkor az agya. A 22 családtagból 9-en alvajárók, ami azért nagy számnak számít. DNS-üket megvizsgálták, nyálmintát vettek mindenkitől, hogy megbizonyosodjanak a kutatók arról, hogy mi okozza ezt a helyzetet. Többek szerint betegség, viszont mások állítják, nem az. Hogyha van az alvajárással valami vicces sztoritok, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
3: Ez a Táska Rádió.

0: Jazz.
1: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és Fónai Dorka. A Grand Canyonra sokan a Föld egyik leglátványosabb természeti képződményeként tekintenek. Bár az elmúlt 100 évben a geológusok úgy szólván minden négyzetméterét átvizsgálták, a függőleges falu völgy máig számtalan földtani rejtély tartogat az utókornak. Annál is inkább, mert aki pontosan fel tudja tárni a fejlődés történetét, az az egész észak-amerikai kontinens múltjának megismerése felé nagy lépést tesz.
2: A kutatók több mint egy évszázada igyekeznek megfejteni, hogy egy kis folyó miként tudott így mély völgyet válni magának. Ma új felfedezések új válaszok felé mutatnak. A kutatók közel kerültek ahhoz, hogy megértsék azokat az erőket, amelyek létrehozták a világ egyik természeti csodáját.
3: A Grand Canyon méretei olyan hatalmasak, hogy a képződményt még az űrből is látni. 440 km hosszú, közel 30 km széles és 1600 méter mély. Az első emberek évezredekkel ezelőtt jelentek meg ezen a tájon. A kanyon azóta félelemmel vegyes tisztelet tárgya, hogyan került ide és milyen titkokat rejtenek a falai. Sok amerikai őslakos számára ez szent vidék, évszázadok óta szakrális tisztelettel tekintenek a kanyonra. A kanyon egy nagyon spirituális és jelentős hely.
2: A kutatók számára a kanyon igazi kincs és rejtély. Megdöbbentő, mert körös körül minden lapos, és a kanyon peremétől még 30-40 méterre is azt hiheti az ember, hogy milyen unalmas ez a táj. Ha viszont teszünk még néhány lépést, és lenézünk a szakadékba, hirtelen kitárul előttünk az egész gigantikus völgy.
1: A kanyon falait alkotó kőzetrétegek több milliárd év alatt jöttek létre. Minél mélyebbre ereszkedünk, annál messzebb jutunk vissza a múltba. A legfiatalabb kőzetek vannak felül, és a legősibbek a völgytalpnál. Mintha csak a feje tetején állna a Grand Canyon. Felül fosszíliák egy ősi tengerből, alul pedig egy régi hegylánc maradványai.
3: A Grand Canyon régiója most már magasan tenger szintje felett volt, de ebben az időben még megszakítatlan fennsíkot alkotott, a kanyon még nem létezett. Létrejöttéhez egy másik természeti erőre volt szükség, az erózióra. Már a terület megemelkedése idején egy folyó kanyargott át a síkságon. Elkezdett bevágni medrét az alapkőzetbe. A Colorado fennsík megemelkedésével a folyó fokozatosan bevágódott, és szó szerint ketté vágta a térszint.
2: 70 millió évvel ezelőtt eső és olvadékvíz folyt a Mogollón magasföldről a leendő Colorado fennsíkra. A vízfolyás lassan elkezdett bevágódni a plató felszínébe. A plató anyagát tehát az erózió bontotta meg, s a nyomozás következő lépése a kanyont kialakító ősfolyó megtalálása. Néhány régi folyómeder ma is látszik, de ezek több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.
1: A folyó által szállított kavicsok meglehetősen beszédesek. Ezeknek folyómederbeli fekvési iránya elárulja a víz egykori folyási irányát. A folyó a kavicsok egymásra halmozásával maradandó nyomot hagyott hátra saját folyási irányáról. Ez erős bizonyíték arra, hogy a folyók észak-kelet felé folytak, ellentétes irányba, mint ma. De a víz nem csak hogy ellentétes irányba, de másik kanyonba is folyt, délre a Grand Canyon nyugati szakaszától 6 kilométerre. A régi meder ma üres. Vajon mi történhetett?
2: Az egykor vízszintesen fekvő kőzetrétegek most már majdnem függőlegesek. A régió megdőlt, majd megsüllyedt.
3: Amikor a hóalapaik ősei körülbelül 7000 évvel ezelőtt megérkeztek a Grand Canyonba, a Colorado folyót az élet egyik legfontosabb forrásaként tisztelték. Itt minden élet a folyóban gyökerezik. A kanyon számunkra olyan dolog, amelynek megőrzéséért a hóalapaik ősei keményen harcoltak, mert tisztában voltak a fontosságával. Azt szeretnék, ha továbbra is fenntarthatnák természetes állapotát és természetes szépségét.
4: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
5: Mert a sztárok legizgalmasabb dolgait innen tudom meg.
6: Az osztálytársaim is a Táskarádiót hallgatják még órák alatt is.
7: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: A Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Október Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdióalbuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza a Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekari hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált. 97.5. All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Most Lana Del Rey-ről tudhattok meg többet. 1985. június 21-én New Yorkban született, és itt is nevelkedett fel. Katolikus általános iskolába járt, majd középiskolai tanulmányait ott folytatta, ahol édesanyja tanított. Énekelni a templomi kórusba kezdett, ahová gyerekként járt. 15 évesen elküldték egy bentlakásos magániskolába, a Kentbe, hogy kezeljék az alkohol problémáit. Mielőtt az éneklésre koncentrál volna, költő szeretett volna lenni. Szülei is nagyon szerették a zenét. Apja például country zenét írt, míg édesanyja énekelt is.
1: Érettségi után felvették a State University of New Yorkba, de halasztott egy évet. Ezután nagynénéjével és nagybátyájával Long Islandre költözött. Itt pincérnőként dolgozott, majd a bácsikája megtanította gitározni, ezzel együtt rá is jött, hogy mennyi mondani valója is van igazán.
2: Csak ezzel a 6 akkorddal millió dal született meg a fejemben,
1: mondta az énekesnő. Ez átterést hozott a terveiben, elkezdett álneveken előadni városszerte nightclubokban és bárokban.
2: Egész életemben énekeltem, de nem terveztem ebből megélni,
1: árulta el később.
2: Amikor New Yorkba kerültem 18 évesen, klubokban játszottam, Brooklyn szerte rengeteg barátom és elszánt rajongom volt az underground világban, de csak szórakoztatás céljából csináltuk.
0: A Lana Del Rey név a hollywoodi színésznőről, Lana Turnerről és a brazil gyártású Folk Del Rey típusának nevéből rakta össze. Számaiban egyfajta sötét, az 50-es és 60-as évek filmes világát és kismértékben a film noir idéző hangulata jellemző, amelyet gyakran egészíti ki a szövegek hasonló mondani valója. A debutáló album Lana Del Rey néven jelent meg 2010 januárjában. Nagyapja, Robert Grant segítette a lemez reklámozásában. Így rövid ideig elérhető volt az iTunes-on is, azonban a kiadó letiltotta.
2: Lana maga kezdte leforgatni dalaihoz a videóklippeket iPhone készülékével, és az iMovie-n vágta meg őket. Feltöltötte YouTube csatornájára a végeredményt, a Video Games-hez, majd Blue Jeans-hez készített munkája internetes szenzáció lett 2011-ben. Itt figyelt fel rá a Stranger Records, akik hamar szerződést ajánlottak számára. 2012. januárjában megjelent a Saturday Night Live-ban, ahol előadta a két megjelent dalát. A fellépést hatalmas botrány ölelte fel. Borzalmas kritikákat kapott a nézőktől és a kritikusoktól egyaránt.
1: Végezetül pár érdekesség az énekesnőről. Az apja bár gazdag, sosem kért tőle pénzt. Los Angeles után a második otthon a London, ezentúl lámbalázas, de próbálja folyamatosan leküzdeni, főleg a koncertjein, és, ami talán a legmeglepőbb, hogy rajong az idősebb férfiakért.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Presti Zsófia és Marosán Dorka. A zenének ne jobb jelentősége van, mint gondolnánk. Az emberek fülhallgatóval közlekednek az utcán, a bevásárlóközpontokban, edzőtermekben, éttermekben, mindenhol szól valamilyen zene. Ha szomorúak vagyunk, zenét hallgatunk, ha bulizunk, zene szól, sokan még tanuláshoz, munkához, utazáshoz is zenét hallgatnak. Zene nélkül tehát nem igazán tudunk, és nem is tudunk soha élni.
1: Zenére szükségünk van, hiszen nagyon sok jó hatása létezik. A zene segít megküzdeni a mindennapos stresszel, de még a fájdalmat is csillapítani tudja. A zene nyugtató hatást gyakorol az emberi szervezetre, és abban segít, hogy jobban érezzük magunkat. Teljesen mindegy, hogy milyen stílusú zenéről van szó. A klasszikus zene épp úgy nyugtatóan hat az emberi szervezetre, mint a rock zene.
0: Hogyan segít a zene, vagy a zeneterápia stressz kezelésében? Elsősorban figyelemmel terő hatása van, hiszen amikor zenét hallgatunk, figyelünk a zene ritmusára, a zene szövegére, vagy csak dúdoljuk az adott dalt. Ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy kizárjuk a kavargó gondolatainkat, amelyek stresszt generálnak bennünk. Amikor idegesek vagyunk és elkezdünk zenét hallgatni, nem foglalkozunk az adott problémáinkkal, vagy annyira feltöltődünk energiával a zene által, hogy a gond vagy a zavaró gondolatok elrepülnek, vagy találunk valami megoldást rájuk.
1: A zene hatással lehet az agyunkra? Mikor zenét hallgatunk, nem csupán kellemes akusztikus ingereket élvezhetünk. A dallamok nagyon is komoly hatást gyakorolnak az agyunkra és az egész szervezetünkre. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az egyes zeneterápiás foglalkozások. Nagyon jó eredményeket értek el ezekkel a demencia, a Parkinson-kor, az autizmus és egyes szívbetegségek kezelésében.
0: A zene hatása az agyra legkülönbözőbb módon történhet. A zene hatása a lélekre, az emberre, a személyiségétől és a zene típusától is függ. De számít az életkor is. Az ember másra vágyik, és másként éli meg ugyanazt élete különböző szakaszaiban.
1: Tudtad? Manapság a zeneterápia pozitív és jótékony hatását egyre többet használják, például magas vérnyomás vagy mentális betegségek hatékony kezelésében. Általában a gondozás több irányú, a zeneterapeuták, orvosokkal, ápolókkal, szociális munkásokkal dolgoznak a depresszió, trauma, skizofrénia és egyéb állapotok enyhítésén.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 94.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Lépj ki a komfortzónádból!
1: Az életed során rengeteg gondolat, álom fut át az agyadon. De mennyit is valósítunk meg ezekből? Sajnos csak a töredékét, ugyanis mindig találunk valami kifogást, hogy most éppen miért nem tudunk vele foglalkozni. Összeszedtük neked a leggyakoribb kifogásokat, és adunk pár személyes tippet, hogyan kerüld el ezeket.
2: Az első a kifogás az idővel. Majd holnap megcsinálom, most túl elfoglalt vagyok, majd legközelebb. Ismerős mondatok, ugye? Legtöbben azért nem kezdünk bele új dolgokba, mert félünk az időtől. Sokkal könnyebb a kanapéról nézni a kedvenc sorozatunkat, mint az edzőteremben izzadni 2 órát. De vajon, amikor nap végén lefekszel, büszke lehetsz magadra?
0: Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy lefekvés előtt mindig elmondok 3 olyan dolgot, amit aznap megcsináltam, és azt mondom, hogy na, ez tök jó, hogy nem halasztottam el másnapra. És ugye például itt az edzés hoztuk fel, ami igen, valószínűleg arra lesz mindig a legbüszkébb az ember, de szerintem akár egy jó könyv olvasása, vagy egy érzelmes beszélgetés is lehet olyan hasznos, ami így előre lendít téged, akár a célod eléréséhez is.
2: Hát én pont az az ember vagyok, aki mindent az utolsó pillanatra hagy, és nagyon összecsapom, és utána nagyon megbánom, és mindig megfogadom, hogy jaj, majd változtatok magamon, aztán valahogy soha nem jön össze.
1: A következő kifogás az, hogy rettegsz az ismeretlentől. Előfordul, hogy egy feladatot nem ismersz minden oldaláról. Mik lesznek a buktatói, az előnyei, és úgy összességében hogyan fog ez rád hatni? Nem árulok el ezzel nagy titkot, ha nem próbálod ki, örökké megválaszolatlanok maradnak számodra ezek a kérdések.
0: Az én módszeremhez csupán egy tollra és egy papírlapra van szükséged. Én egy táblázatot szoktam készíteni az év összes hónapjához, és minden hónaphoz 2 rubrika tartozik. Az első rubrikába egy olyan esemény kerül, amit még nem csináltam, a másodikba pedig egy új sportélmény, például elmentem jogázni vagy falat mászni, és ezek mindig egy ilyen új ilyen löketet adtak az adott hónapra, hogy majd következő hónapban ezt csinálom, meg azt csinálom, és így egész évben igazából így megvolt az a pörgés, meg az az új kíváncsiság egy program után, és egész évben kutakodtam. Mi legyen a következő, és igazából így nekem a 2018-as évem egy annyira jó lett, hogy nagyon sok élmények gazdagodtam, új barátaim lettek, és az egész évemet így nagyon feldobta.
1: Hát igazából én nem vagyok ennyire táblázatfüggő, meg az ennyire nagyon komoly rendszerezésem az én műfajom, szóval ha van valami új, amitől úgy igazából félek, vagy nem ismerem azt a dolgot, akkor csak fogom magamat, és azt mondom, hogy na erre elmegyek, és ezt megcsinálom. Tehát nekem nem kell ez a valamilyen plusz, hogy na ezért csináljam meg, hanem én azt mondom, hogy megcsinálom, és akkor én megcsinálom. Aztán ha nem válik be, vagy nem lesz olyan, ami a fogamra való, akkor igazából abba hagyom, vagy nem megyek el még egyszer egy foci edzésre például, vagy box edzésre, vagy igazából bármire, hanem akkor abba hagyom, és ott pont kipróbálok, amikor legközelebb van lehetőségem valami újat. És igazából biztos, hogy fog jönni valami olyasmi, amivel lekötöm magam, és az nekem jó lesz.
2: Szerintem a legrosszabb, amikor a külső negatív hatások miatt döntesz máshogy. Ne engedd, hogy a környezetet határozza meg, mit csinálsz. Bizonyítsd be nekik, hogy vagy olyan erős, hogy megvalósítsd az álmaidat. Gondold ki magadban, esetleg készíts pro-kontra listát. Indulj el a kiszemelt utadon. Ne aggódj, itt is csak az első lépés nehéz. Mikor már túl vagy az elején, és nem lehet lebeszélni téged semmivel, akkor mondd el a barátaidnak és a családodnak.
3: A te zenéd. A te zenéd.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az államfogók. A történet izgalmas segény arról, hogy egy átlagos budapesti fiú, aki haverokkal lóg és játéktermekbe jár, hogy ismerkedik meg a mondák és a múlt titkaival.
1: Mielőtt belevágnánk, tudnunk kell, hogy Gergő családja kicsit más, mint a legtöbb emberé. Édesapja ugyanis korábban egy súlyos betegségben meghalt. A fiúnak ezért édesanyja új férjével, Botlik Dénessel, okleveles cipőpucolóval és annak kicsit furcsa és pimasz lányával, Zsófival kell együtt élnie.
0: Édesanyja Boglárka próbálja megbékíteni a feleket, a család tagjai azonban még sincsenek túl jó viszonyban egymással, hiszen a sértettség és a büszkeségük mindig visz egy szít.
1: Ezért sem repesett mindenki az örömtől, amikor Boglárka előállt a hírrel. Hivatalosak a vajákosok, táltosok, énekmondók, sámánok és egyéb révülők találkozójára.
0: Azonban Gergő hallani sem akar az ötletről, mivel riasztják a régi történetek a sámánokról, az életfáról vagy bármilyen hasonlóról.
1: A habatortán az, hogy még Bogi kiállhatatlan barátnője, Apolónia is velük kíván tartani. A találkozó helyszínén aztán azonnal különös események és furcsa szerzetek bukkannak fel.
0: Kezdve a Lidérc Fianc gerillákkal, vajákos asszonyokkal, boszorkányokkal, sámánokkal, totemekkel és titokzatos erőkkel.
1: Az álomvilág bevonja az olvasót és a szereplőket is, hogy utána sok lerágott köröm és kaland után fény derüljön a gonoszra.
0: Eközben sokat lehet tanulni az önismeretről, elfogadásról, gyászról és együttműködésről is. Gergő a főszereplőnk, de a történetben több szemszöget is megismerhetünk.
1: Megláthatjuk, mennyire más minden ember és varázslény, valamint, hogy a múltra és a jelenre egyaránt figyelni kell, hiszen a múltban gyökerezik a jelenünk is.
0: Ajánlom mindenkinek, aki szeretne a régi magyar hitvilággal megismerkedni, vagy egy érdekes és izgalmas fantasy történetet keres.
1: Szerencsére, akinek nem volt elég az első rész izgalma, a második és a harmadik rész kapuja is nyitva áll.
2: A 97. Táskarádió bemutatja.
3: www.táskarádió.hu

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.

0: I guess you moved on really easily.
1: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásaig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy azt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbálóbb feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtezők következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Holnap tovább melegszik a levegő. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok is lehet.
1: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Előző adásunkban körbejártuk a cápák elődjét, a megalodont, aki, mint ahogy most már tudjuk, az ősi tengerek legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója volt. A megalodon a mai napig egy igen különleges és lenyűgöző cápa a tudósok számára, ám nem ez az egyetlen cápafaj, ami felkeltette figyelmüket. Az óceánokban és tengeretben számos olyan cápa él, ami ugyanolyan érdekes, mint az akkori nagy király, csak ők éppen máshogy tűnnek ki a tömegből. Hadd meséljünk róluk egy kicsit.
1: Régen a görögök a cápákat a vadászkutyákhoz hasonló viselkedésük miatt a tenger kutyáinak nevezték, de nem csak ez az egyetlen becenevük van. Még szokták úgy is említeni őket, mint a tenger tigrisei. Véletlen egybeesés, hogy az egyik legveszedelmesebb cápa az úgynevezett tigris cápa. Szorosan követi a közismert nagyfehér cápát a legtöbb halálos kimenetelű balesetek okozója listáján, de nem kell tőlük félni, ugyanis ha csak nem tervezünk az óceánok mélyében búvárkodni, nem találkozunk velük. A nevét, ahogy ezt már gondolhattátok, a testén látható sötét csík kapta, ami emlékeztethet minket egy bizonyos szárazföldön élő macskafajra. A cápa magányosan él és általában éjszaka vadászik. Ahhoz képest, hogy a tengerek egyik legnagyobb csúcsragadozója, nem csak halakkal, madarakkal és rákokkal táplálkozik, hanem akár még az is előfordulhat, hogy az óceánokban és tengerekben talált tárgyakat is elfogyasztja.
0: A nagy pöröly cápa a jellegzetes kalapácsra emlékeztető fejéről ismert, ám a furcsa kinézete alatt rengeteg különlegesség lakozik, amit érdemes tudni a cápáról. Fontos az, hogy az egyéni fejformája nem csak egy hús kinövés, hanem ilyen a csontozata is. A szemei a kalapácsfej két végén helyezkedik el, ez pedig a mélységérzet miatt fontos, ugyanis ezzel könnyebben tudja bemérni zsákmányának elhelyezkedését. Elektromosságot vezető zselével vannak tele a cápák órában lévő pórusok, amelyeket ezért elektroreceptoroknak hívunk. Ezeknek a különleges receptoroknak a segítségével érzékelik a többi állat izommozgását és szívverését. Ez pedig miért előny a pöröly cápának? A hosszú óra így nem csak több pórus tartalmaz, de nagyobb felületen is helyezkedik el, így a fejét egy fémdetektorként tudja alkalmazni. Nem véletlen, hogy a pöröly cápa kedvenc tápláléka, a mérges rája, ugyanis az állat szeret a homok alá rejtőzni, a cápa pedig szívesen játszik bújócskát.
1: De hogy ne csak ismertebb cápafajokról hozzunk egy pár érdekességet, bemutatjuk nektek az egyik legritkább cápafajok egyikét, a wobbegongot. Ő egy viszonylag kisebb cápa, hiszen csupán körülbelül 130 cm-re képes megnőni, de nem ettől különleges. A kis cápa remekül tudja átszázni magát a sekélyebb vizekben, mivel a testét a körülötte lévő zátonyhoz illeszkedő széles színfoltok borítják, és így a cápa beleolvad a környezetébe. Vicces kis beceneve van neki is, ő a szőnyeg cápa, a lapos kis teste miatt, ami még ráerősít mesteri átszázásra. Ami még nála érdekes, az az, hogy ellentétben a legtöbb cápafajjal, neki nem szükséges a nap 24 órájában úszni ahhoz, hogy életben maradjon, mivel képes a kopótyúján keresztül vizet pumpálni. Ezért élete nagy részét mozdulatlanul fekve tölti, és napközben is legtöbbször csak alszik. Szerintem most mindnyájan irigyeljük a wobbegongot.
0: A tengerek és az óceánok hatalmas kiterjedésű vizeiben rengeteg különleges állatfaj él. Órákon át lehetne beszélni nem csak a cápákról, hanem az összes többi állatról is, akik ugyanúgy, mint mi emberek, különleges a maguk módján. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vesse bele magát a mély vízbe, és nézzen utána egy általa választott állatfajnak, és tanuljon meg róla valami újat.
2: 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Szigül Barnabás, Széplaki Emma és Teobald Timi. Furcsa alakzatokat találtak a Marson. Számos olyan rejtély van a Marssal kapcsolatban, aminek megválaszolása még várat magára.
1: Kérdés például, hogy volt-e valaha élet a bolygón, illetve hogy vannak-e rejtett tavak a sarkoknál. Most pedig egy újabb rejtéllyel szembesültek a szakemberek. A NASA egyik legfontosabb marsi eszköze, a Mars Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda, a Mars északi részén az Arabia Terra régiónál készített felvételeket, amiken azt látni, hogy az ott lévő kráterekben furcsa eloszlású lerakódásokat találni.
2: Ezeken a lerakódásokon vízszintes alakzatokat látni, amelyek lehetnek lerakódások és teraszok is. Az igazi különlegességük azonban az, hogy ezek csak a legalább 600 méter átmérőjű kráterekben jelennek meg, és azoknak is csak a déli részén.
0: A kisebbekben nyoma sincs ilyesminek, írja a CNN. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kráterek keletkezésükkor 45-60 méteres mélységig hatoltak, ott, ahol a felszín alatti víz húzódik meg. Emiatt keletkezésükkor víz öntötte el őket, ami aztán kialakította ezeket a képződményeket.
1: Hogy ez valóban így van-e, azt egyelőre nem tudni, de volt már arra példa a Marson, hogy a szublimáció, vagyis a szilárd anyag gázzá változása megváltoztatta egy kráter kinézetét, ilyen például a Galle, vagy más néven a Happy Face kráter. Ez a kráter az űrből nézve olyan, mintha egy mosolygó arcot látnánk. A szublimáció azonban ennek az alakját is kikezdte. Többek közt egy furcsa szoborra emlékeztető alakút is.
2: Kép is készült róla, amely a rover missziójának 3474. marsi napja volt. A fotóra a Földön kívüli intelligenciát kutató szervezet, a SETI intézet hívta fel a figyelmet a Twitteren. A szélsőséges időjárású Mars légköre nagyon ritka, de korábban valószínűleg kevésbé mostoha körülmények uralkodtak a vörös bolygón. Nem kizárt, hogy egykor akár élet is volt rajta.
0: A Curiosity, ami a Gale kráter kutatja, már többször is megörökítette különleges kőzeteket. Többek közt egy kapu formájút is. Ezek a felvételek segítik a kutatókat abban, hogy feltárják a formáció kialakulásának körülményeit. Ahogy a SETI írta, a szoborhoz és a kapuhoz hasonló alakzatok úgy keletkezhettek, hogy az egykori üledékes kőzetek repedései feltöltöttek, az anyag egy része pedig erózió által tűhetett el.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vaseszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen, nem, találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy új környezetben is mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akarj minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem.

0: 95 Táska Rádió te is beleférsz. A mikrofonoknál Bali Villő és Hedrik Mira. A film története. A film története az 1880-as években kezdődött az első mozgógép rögzítő kamerák feltalálásával, és 1895-ben vált szélesebb körben ismerté a Lumière fivérek kinetoszkópjával, amely lehetővé tette a filmek vetítését is. Az első hangos film 1927-ben készült, és az 1930-as évekre terjedt el, míg a színes filmtechnológia az 1900-as évek elején jelent meg, és az 1930-as években vált széles körben elérhetővé a Technicolor eljárással. Az első kísérletek. A mozgógép létrejöttének alapjait az 1880-as években rakták le a mozgógépek rögzítésére alkalmas kamerák kifejlesztésével. Az 1888-ban rögzített már a fennmaradt legelső film, a Roundhelyi kerti jelenet, és ekkor készült. A mozgókép születése. 1895-ben a Lumière fivérek feltalálták a kinematográfot, amely alkalmas volt a mozgóképek rögzítésére, és egyidejűleg több néző számára történő vetítésére is. Így ekkortól számítjuk a filmgyártás igazi kezdetét. A hangos film korszaka. A hangos filmek megjelenése 1927-ben a Warner Brothers a Jazz énekes című filmjével vette kezdetét, és ez a technológia az 1930-as évekre széles körben elterjedté vált. A színes film korszaka. A színes filmek kifejlesztése az 1900-as évek elejére tehető, és az 1930-as években a Technicolor eljárás hozta el a széles körű elterjedést, amit a Walt Disney sokat fejlesztett. Digitális korszak. A 70-es években a Dolby laboratórium kifejlesztette a zajszűrő rendszert, majd a 80-as években megjelent a digitális hangrögzítés. A mozi magyarországi története a Lumière cég vetítéseivel kezdődött. Az első állandó vetítőterem 1898-ban nyílt meg a fővárosban. Ugyancsak Budapesthez kötődik az első hazai film elkészítése is, ez Zsitkovszky Béla Tánc című néhány perces munkája volt 1901-ben. A film eredetileg egy tánctörténeti előadás mozgóképes illusztrációjaként szolgált. A komolyabb filmgyártás csak 1912-ben indult meg, és a fővárosi gyártóhelyek mellett különleges szerepet töltött be Kolozsvár, ahonnan például Korda Sándor és Kertész Mihály rendezői karrierje is indult. Korda később Angliában telepedett le, ahol az angol filmgyártás legfontosabb alakja lett testvéreivel.
1: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Márkarina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 97.5 rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Nár Barbara és Fésű Amira Bonita. A mai adásban az Isten belájkolt című sorozatról lesz szó.
1: Az Isten belájkolt egy 2018-tól vetített amerikai televíziós filmsorozat, amelynek alkotói Steven Lillian és Brian Winbrandt. Amerikában 2018. szeptember 30-ától a CBS csatorna vetítette. Magyarországon pedig az RTL Klub tűzte műsorra 2019. június 14-én. A széria első évadának összesen 20 része van. Igaz, a sorozat egyelőre véget ért, de az RTL moston visszanézhető az összes része.
2: A műsor főszereplői Miles Feiner, akit Brandon Michael Hall játszik, Cara Bloom, akit Violet Beanie játszik, Rakai Singh, akit Shurai Sharma játszik, Ellie Feiner Miles húga, akit Javis Alessi alakít, és Arthur Feiner lelkész, Miles és Ali apja.
0: A sorozat az Amerikai Egyesült Államok beli New Yorkban játszódik több helyszínen. A szériában megismerhetjük New York nevezetességeit is. Mivel sok jelenet játszódik olyan ismert turisztikai helyszíneken, mint például a Central Park, a Times Square, a Szabadságszobor és a Brooklyn Bridge, de láthatjuk a Little Red Lighthouse, azaz a kis világító tornyot is.
1: A film cselekménye a következő. Miles megrögzött ateista, apja lelkész. Miles podcastjében folyamatosan tagadja Isten létezését. Ám egy napon valaki Isten azonosítóval ismerősnek jelöli a Facebookon. Eleinte azt hiszi, ez valami számítógépes tréfa egy hacker részéről, és mivel komolytalannak tartja, ezért többször elutasítja a jelölést. Ám Isten nem tágít, míg végül Miles elfogadja. Isten ismerősöket kezd ajánlani neki, akik neve Miles számára ismeretlen.
2: Elsőnek egy férfit ajánlanak neki, aki egy perc múlva figyelmetlenségből neki megy az utcán, miközben feleségével veszekedik. Ezért Miles követni kezdi és megmenti az öngyilkosságtól, amikor a férfi az érkező metró elé akar lépni.
0: Majd Isten ismerősnek ajánlja Karát, aki újságíró és nem tudja, miről írjon cikket. Ezért felmerül, hogy ki akarják rúgni a cégtől, mert 6 hete nem adott le cikket. Miles felkeresi és megpróbálnak együtt utána járni a rejtélyes Isten adatlap tulajdonosának. Miles számítógépes programozó haverja, Rakesh, ugyancsak próbálja lenyomozni az Isten azonosítót használó IP címét, de Rakesh egy számára áttörhetetlen tűzfalba ütközik.
2: Én életemben nem voltam nagy sorozatnéző, de ahogy megláttam az RTL-en az előzetest, egyből tudtam, hogy nagyon szeretni fogom, és ahogy elkezdődött, egyből még jobban megszerettem, és imádtam, hogy a szereplők minden alkalommal újabb és újabb kalandokba bonyolódnak bele, de engem nagyon érdekelte az, hogy fogják megoldani ezt a rejtélyt.
0: Én azért is nagyon szerettem ezt a sorozatot, mert nagyon jó helyszíneken játszódik, nagyon szépek a helyszínek, és a főszereplők is nagyon szimpatikusak. És mit csinálnátok akkor, ha titeket jelölne be egy ilyen Isten profil?
2: Én biztosan belemennék ezután a sorozatban, hogy ezt már így láttam egyszer magam előtt.
0: Én nem tudom, szerintem én is benne lennék, mert így sok embert megismerhetek, segíthetek másoknak.
1: Írjátok meg Facebookon, nektek mi lenne a reakciótok erre?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan egynegyed részét alvással töltjük, így mennyiségileg sem elhanyagolható.
1: Az alvászavaros betegek 15%-ánál valamilyen széles feszültség mutatkozik. A betegek túlnyomó része nem is érzékeli a nappali feszültséget, csak az alvászavar jelentkezésén keresztül érzi a problémát. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként alvászavart, de a túlzott koffeinfogyasztás is okozhat ilyen problémát.
0: Az alvászavarnak 4 nagy csoportja van. Az első a diszomnia. A legismertebb a diszomniák között az alvási apnoe szindróma, mely főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan lábszindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a parasomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alvás elégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükben körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán a napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnoe szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvás tör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, halucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poseidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vaníliafagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkronmunka a számukra is jóval embert próbálóbb feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtezők következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap tovább melegszik a levegő. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok is lehet.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 16 éve alakult meg a One Direction. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint azt a színészek gondolták. És a vanília fagyi a legnépszerűbb a tengeren túlon. A mikrofonnál Winter Diana. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. Bár a zenekar feloszlott és a tagok már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája 2010-ben vált híressé a Brit X-Faktor című tehetségkutató műsorban való részvételüknek köszönhetően. 5 stúdióalbumot adtak ki együtt. Néhány évvel ezelőtt a One Direction a zenekar 10 éves jubilóma kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit. Az X-faktoros megalakulástól kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videoklipeket, az előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A This Is Us című dokumentumfilmet a zenekar tagja 2025. januárjában társuk Liam Payne emlékére egyszeri eseményként újra levetítették. A film jegybevétele teljes összegét pedig jótékonysági szervezeteknek adományozták, a mentálhigiéni és tudatosság növelését segítő és ilyen problémákkal küzdő embereket támogató jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel. Az Angry Birds-öket nehezebb volt megszólaltat, mint ahogy ezt a színészek gondolták. Az Angry Birds 3, a filmben a zilált idegrendszerű madarak életük eddigi legnagyobb kihívásával, a szülői feladattal néznek szembe. A karaktereket az eredeti változatban megszólaló színészek a People magazinnak adott exkluzív interjúban vallottak arról, hogy a szinkron munka a számukra is jóval embert próbáló feladat volt, mint amire számítottak. Emma Myers szintén nosztalgiával gondol vissza a kezdetekre, bár viccesen megjegyezte, hogy kislányként mindig bűntudata volt, amikor a videójátékban a malacokat kergette. A szinkronizálás nehézségére így vélekedett. Színészként megszoktuk, hogy a testünkkel, az arcjátékunkkal és a partnereink reakcióból építkezünk. Egy sötét szobában, egy mikrofon előtt állva, ahol csak a hangodra hagyatkozhatsz, sokkal nehezebb hitelesnek lenni. A film karácsonyi filmes meglepetésként december 23-án érkezik a hazai mozikba. A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében, derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat adatain alapuló összegzés szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vanília fagylalt, amelyet jócskán lemaradva 7,9%-os népszerűséggel a csokoládé követ. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Két fehérvári a bő keretben, megvan a VB selejtezők második csoportkörének menetrendje. A magyar férfi kosárlabda válogatott a Meta Arénában Belgium ellen aratott győzelmének is köszönhetően jutott tovább a világbajnoki selejtezők következő csoportkörébe. A hatos csoportban a franciákon és a finneken kívül Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az új ellenfél. Végül az első három helyezett lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Az ABBA Fehérvárt Pongo Marcel és Meleg Gergő képviseli a nemzeti együttes bő keretében. A magyar válogatott augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol az észteket fogadjuk 27-én. Ezt követően 30-án Szlovéniában lépünk pályára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap tovább melegszik a levegő. A derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok is lehet.

Mozdulatlan hanyat, fekszem az ágyon. Látom a szemem rám, nézel vele. Hajj meg, már olyan szótlanul kívánom, hogy azt hihetném, meg hallok bele.

95.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh. Hoppá.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Megjelent Charlie XCX új albuma, a Music Fashion Film. Ritkán látott fotósorozat került elő Palvin Barbie-ról. És Ryan Gosling Ghost Riderként érkezik a Marvel univerzumba. A mikrofonnál Winter Diana. Megjelent Charlie XCX új albuma. A 11 dalos Music Fashion Film Charlie XCX első teljes stúdióalbuma a Brett óta. Az új lemez az alkotás, az imázs és a hírnév kérdéseit vizsgálja. A kritikusok szerint az új anyag inkább a művészi alkotást, az egót és a sztárok köré épülő képet vizsgálja, miközben játékosan keveri a rockos hangszereket Charlie nehezen besorolható popzenéjével. Ritkán látott fotósorozat került elő Palvin Barbie-ról, mindössze 15 éves rajta. Barbarát 13 évesen fedezték fel Budapesten, amikor éppen édesanyjával sétált az utcán. Egy modellügynök figyelt fel természetes szépségére, és hamar kiderült, hogy komoly jövő várhat rá a divat szakmában. A modell nemrég férje, Dylan Spruce, podcastjében arról is beszélt, hogy tinédzserként furcsának érezte, amikor sokan azt mondták neki, milyen vonzó nő lesz belőle. A glamour most egy csaknem 2 évtizeddel ezelőtti fotósorozattal idézte fel a modell pályafutásának kezdetét. Azóta a világ legismertebb divat magazinjainak címlapján szerepelt, a legnagyobb luxusmárkák kifutóin vonult végig, és a rendszeres vendége a legrangosabb vörös szőnyeges eseményeknek. Ő volt az első magyar modell, aki a Victoria's Secret kifutójára léphetett, később pedig a fehér nemű márka hivatalos angyala is lett. A San Diego-i Comic-Conon jelentették be, hogy Ryan Gosling kapta Ghost Rider szerepét a Marvel 2028-ra tervezett önálló filmjében. A színész ezzel hivatalosan is belép a Marvel filmes univerzumába. Fontos premier dátumot egyelőre nem közöltek. A bejelentés egy régebb óta emlegetett szereppárosítást tett hivatalossá, de több fontos kérdés még nyitva maradt. A Marvel nem árulta el a történet részleteit, a további szereplőket, és azt sem pontosította, hogy Gosling a képregények melyik Ghost Riderét kelti életre. Augusztus 7-től a Bartók Béla téren a Múzeum udvarán idén már 12. alkalommal szervezik meg az Abarigia Festet Székesfehérváron. 3 nap alatt 12 koncerttel várják a szervezők a közönséget. Az Abarigia Fest 2026 fellépői között köszönhetjük többek között a Tomor Barnabás projektet, amely a jazz rock műfajának izgalmas és lendületes világát hozza el Székesfehérvárra. De fellép a Budapest Ragtime Band is, a magyar tradicionális jazz egyik legismertebb együttese. Felketekes koncertjeinken a Ragtime, a Dixieland, a Swing, a Humor és a Színpadi Show találkozik. A koncertekre ingyenes a belépés. Holnap is várja az olvasókat a Strandkönyvtár. Fél időhöz érkezett a Strandkönyvtár, amely első alkalommal idén nyáron nyitotta meg kapuit. A Városi Strand és a Vörösmarty Mihály Könyvtár összefogásában megvalósult kezdeményezés eddigi tapasztalatairól Horváth Adrián adott tájékoztatást. A könyvtár igazgatója elmondta, a június végi nyitáskor a medencepartokra pihenni érkezők meglepődtek a könyves polcok látán, és kíváncsian jöttek felfedezni, mit célt szolgálnak a színes könyvekkel, folyóiratokkal teli polcok.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Budapest Honvédból erősített a Vidit Balázs Teó kölcsönbe érkezik. A Budapest Honvéd FC-vel kötött megállapodás értelmében a 2026-2027-es szezonban kölcsönben a Videótonban futballozik, majd a 18 esztendős hátvéd és középpályás Balázs Teó. A 2008. július 9-én született játékos a Bőcs KSC csapatában kezdte, majd a Sajóvölgye foci suli esében folytatta a pályafutását, 2019-ben igazolt át a DVTK-ba, majd 2022-ben a Honvédba.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is kánikula lesz, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 37 fokot.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankólikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern pop zenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hour sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius váltság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk! 97.5. Táska

0: magad. 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.

0: 97.rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Anka és Bali Villő. A legbizarabb félelmek, amiket biztos, hogy még nem ismersz. Nincs olyan ember, aki ne félne valamitől. Érdekes lehet a neveiket is tudni, vagy épp azt, hogy miben szenved pár ismerősöd. A világon mindentől lehet félni, de nem mindennek van neve. Itt van néhány.
1: Anatidaefóbia. Félem a kacsáktól, vagy egy bizonyostól. Ezek az emberek úgy érzik, hogy mindig figyeli őket egy kacsa. Futhatsz, de nem bújhatsz el, és a kacsa mindenhol jelen van. A vörös szeme rászegeződik, igen kellemetlen lehet. Érdekes, hogy egy ilyen ártatlan lénytől is lehet félni, de ez nem választás kérdése. Ha valaki ilyenben szenved, akkor semmi vész. Az egyik külföldi regényben is egy egész család retteg a kacsáktól.
0: Kerofóbia, a szórakozástól való félelem. A boldogságtól való idegenkedés vizsgáló jelenlegi pszichológiai kutatás feltételezi, hogy a boldogságnak többféle fajtája létezik. Mint ilyen, az egyének különböző érzései lehetnek, és különböző fokú idegenkedései lehetnek a különböző boldogság típusok iránt. Először meg kell határoznunk, hogy pontosan melyik boldogságfajtától félünk.
1: Luposlibafóbia. Attól való félelem, hogy zoknit viselve a frissen viaszozott konyhapadlón farkasok fognak kergetni a konyhaasztal körül, ami a The Far Side című Gary Larson képregény sorozatból van. Őszintén annyira hihetetlen ez a félelem, hogy nem is hiszem, hogy létezne, de ki tudja. Ha te nagyon rettegni kezdesz ettől, hadd emlékeztesselek, hogy farkasok nem kúszálnak a kámerre, és biztos nem a te lakásodba fognak betörni, pont amikor frissen van viaszozva a konyhapadló. Ha meg mégis, akkor vedd le az oknit és törd meg az ördögi kört. Terinofóbia, a tollakkal csiklandozástól való félelem. Ez a fóbia általában gyerekkorban kezdődik, amikor traumatikus élmény történik egy tollas dologgal. Legyen az egy párnacsata, esetleg egy kakassal való szerencsétlen összecsapás. Egyes terinofóbok félnek a tollaktól, mivel a madártetemhez kötődnek. Esztétikai okokból a tollak tisztátalannak, piszkosnak tűnhetnek, vagy a fóbiás fertőzés jeleként is szolgálhatnak. Ennek eredményeként a tollal való csiklandozás rendkívüli kényelmetlenséget, vagy folyamatos félelmetes gondolatokat okozhat a toll csiklandozása utáni megbetegedésről.
0: A paraska vede katria fóbia nem káromkodás, hanem a péntek 13-tól való félelmet jelenti, és érdekes módon sokan szenvednek benne. Amerika lakosságának 10%-a hisz ebben, hiszen Franklin D. Roosevelt is rendkívül babonás volt. 13-án sosem utazott, és nem ülhetett 13 ember egyszerre egy asztalhoz. Hippopotam monstrus sesquipedaliofóbia. Ez az igen hosszú szó, a hosszú szavaktól való félelmet jelenti, így remélem, hogyha valaki ebben szenved, nem próbálja kideríteni a nevét. Elvileg azért van ilyen neve, mert a fóbia megértése segíthet legyőzni azt, és teljes életet élni. Ha már innen nézzük, még csatolhattak volna hozzá pár szótagot, nem?
1: Heliofóbia a napfény elkerülését jelenti. Ezek szerint tényleg léteznek vámpírok, hiszen hogy máshogy kerülnék el ezek az emberek a csodás napsütötte délutánokat.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Te is beleférsz. Te is beleférsz.
3: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett papként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szívaszürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az ó.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. A globális gazdasági növekedés lassulni fog idén.
1: A PVC Global Economy Watch előrejelzése szerint a világgazdaság egészen lassulni fog 2019-ben azáltal, hogy a 7 legfejlettebb országból álló G7 országokban hosszú távon visszaáll az átlagos növekedési ütem. A PVC előrejelzése szerint várhatóan mérséklődik Amerika és Kína növekedése, a fejlett gazdaságok munkaerőpiacai továbbra is szűkülnek, India pedig a következő évtizedekben tovább javíthatja helyezését a globális GDP rangsorban. A PVC szakértői szerint véget ért a legjelentősebb gazdaságok növekedésének 2016 vége és 2018 eleje között tapasztalt fellendülése. Az USA-ban a költségvetési ösztönző intézkedésének köszönhető növekedés várhatóan gyengülni fog, a magasabb kamatlábak valószínűleg visszafogják majd a fogyasztói kiadásokat, az erős dollár pedig továbbra is fékezni fogja a nettó export bővülését. Amerika növekedése a 2018-ban becsült 2,8%-ról 2019-ben várhatóan körülbelül 2,3%-ra fog mérséklődni.
0: Kína növekedése is lassulni fog 2018-hoz képest. Jól lehet, a kormány arra fog törekedni, hogy a lassulást minimálisra csökkentse, az amerikai vámok hatása, illetve az adósság szintek féken tartásának szüksége miatt a növekedés 2019-ben valószínűleg lassul. Polesek Csaba, a PVC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa a közleményben elmondta, tavaly a legfontosabb gazdasági hírek arról szóltak, hogy a fejlett gazdaságokban közel 4,5 millió új munkahely jött létre. Várakozásaik szerint ez a trend 2019-ben fokozatosan mérséklődik, és néhány gazdaságban, mint például az USA-ban, Kanadában és Németországban a munkanélküliség aránya el fogja érni a szerkezeti szempontból legalacsonyabb szintet, miközben a bérek növekedése fokozatosan megindul, tette hozzá. Ha a Brexit rendben zajlik, arra számítanak, hogy az Egyesült Királyságban is változatlan szintű marad a munkanélküliség. A Brexit során jelentkező rendellenességek azonban a munkanélküliség erős emelkedését eredményezhetik, vélekedett a szakértő.
1: Az Egyesült Királyság várhatóan vissza fog esni a világ legjelentősebb gazdaságainak rangsoraiban. 2019-ben India és Franciaország is valószínűleg túl fogja szárnyalni, és a világranglista 5. helyéről a 7. helyére fogja kényszeríteni. Míg az Egyesült Királyság és Franciaország a hasonló szintű fejlődés és a nagyjából azonos lélekszámú népesség miatt rendszeresen egymást előzgette a rangsorban, India jobb helyezése valószínűleg állandósulni fog. A PVC előrejelzése szerint 2019-ben a reál GDP az Egyesült Királyságban 1,6%-kal, Franciaországban 1,7%-kal, Indiában pedig 7,6%-kal fog emelkedni. Na és ti mit gondoltok erről? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen a 0620 944 5135-ös számom.
2: 97.5 Táskarádió. Make some noise!

0: 97.5 Táskarádiótáj is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Nagy Dorina és Gulyás Evelin. A génmódosítás úgy néz ki, nem ismer határokat. Hallottál már a világító macskáról?
1: A világító halak már régóta ismertek, de egy teljesen új vívmány kápráztatja el az embereket mostanában. Sok kudarcot vallott kísérletbe telt, mire kitalálták a japáni Mayo Klinika és Yamaguchi Egyetem doktorai a megfelelő formulát a foszforeszkáló macskák létrehozására. Kutatók medúzagéneket ötvöztek a még megtermékenyítetlen cica petesejtekkel, és létrehozták az UV fény alatt különböző színekben pompázó különös kiskedvencet.
2: Ezek a cicák nem minden ok nélkül jöhettek létre. Sokan azt hinnétek, hogy unatkozó tudósok szórakozása kezdtek bele a projektbe, de igazából a cicák nagy szerepet játszanak a HIV és AIDS betegség lefolyásának és gyógyításának kutatásában. A foszforeszkáló gén ugyanis védelmet nyújt a genetikailag manipulált állatok számára a HIV vírus macska változatától, a FIV-től. Az eljárás hasonló módon kivitelezhető lehet embereken is, de ez még csak elmélet. Előbb ki kell találni, hogy az emberek hogy legyenek védettek a vírussal szemben, de ne kezdjenek el világítani UV-fény alatt.
0: Eleinte nem lehetett sehol beszerezni ezeket a különleges állatokat, de most már, ha valaki talál egy helyet, ahol világítós cicákat tenyésztenek, $120, vagyis nagyjából 35.000 forintért meg lehet őket vásárolni. Ahogy a kis kedvenc klónozás technika fejlődik, úgy egyre gyakoribbá válnak ezek a furcsa házi állatok. Az is kiderült, hogy a géneket tovább tudják örökíteni utódaikba. Ki tudja, lehet a jövőben, majd azt találjuk furcsának, ha egy macska nem világít az UV fény alatt. 97. Táskarádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehemmel Karina és Garai Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid-járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben, 41%, nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugat környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló toplistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többje szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet ismérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény. 97.5. All the time. Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. A déli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Vegan Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: A Viegan korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand,

0: Afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
1: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
0: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.

0: Вторник, Влядька. І що це за ніч?
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este, hot or dizzy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Megjelent Charlie XCX új albuma, a Music Fashion film. Ritkán látott fotósorozat került elő Palvin Barbie-ról. És Ryan Gosling Ghost Riderként érkezik a Marvel univerzumba. A mikrofonnál Winter Diana. Megjelent Charlie XCX új albuma. A 11 dalos Music Fashion film Charlie XCX első teljes stúdióalbuma a Brett óta. Az új lemez az alkotás, az imázs és a hírnév kérdéseit vizsgálja. A kritikusok szerint az új anyag inkább a művészi alkotást, az egót és a sztárok köré épülő képet vizsgálja, miközben játékosan keveri a rockos hangszereket Charlie nehezen besorolható popzenéjével. Ritkán látott fotósorozat került elő Palvin Barbie-ról, mindössze 15 éves rajta. Barbarát 13 évesen fedezték fel Budapesten, amikor éppen édesanyjával sétált az utcán. Egy modellügynök figyelt fel természetes szépségére, és hamar kiderült, hogy komoly jövő várhat rá a

0: szakmában. A modell nemrég férje, Dylan Spruce, podcastjében arról is beszélt, hogy tinédzserként furcsának érezte, amikor sokan azt mondták neki, milyen vonzó nő lesz belőle. A Glamour most egy csaknem 2 évtizeddel ezelőtti fotósorozattal idézte fel a modell pályafutásának kezdetét. Azóta a világ legismertebb divat magazinjainak címlapján szerepelt, a legnagyobb luxusmárkák kifutóin vonult végig, és a rendszeres vendége a legrangosabb vörös szőnyeges eseményeknek. Ő volt az első magyar modell, aki a Victoria's Secret kifutójára léphetett, később pedig a fehér nemű márka hivatalos angyala is lett. A San Diego-i Comic-Conon jelentették be, hogy Ryan Gosling kapta Ghost Rider szerepét a Marvel 2028-ra tervezett önálló filmjében. A színész ezzel hivatalosan is belép a Marvel filmes univerzumába. Fontos premier dátumot egyelőre nem közöltek. A bejelentés egy régebb óta emlegetett szereppárosítást tett hivatalossá, de több fontos kérdés még nyitva maradt. A Marvel nem árulta el a történet részleteit, a további szereplőket, és azt sem pontosította, hogy Gosling a képregények melyik Ghost Riderét kelti életre. Augusztus 7-től a Bartók Béla téren a Múzeum udvarán idén már 12. alkalommal szervezik meg az Abarigia Festet Székesfehérváron. 3 nap alatt 12 koncerttel várják a szervezők a közönséget. Az Abarigia Fest 2026 fellépői között köszönhetjük többek között a Tomor Barnabás projektet, amely a jazz-rock műfajának izgalmas és lendületes világát hozza el Székesfehérvárra. De fellép a Budapest Ragtime Band is, a magyar tradicionális jazz egyik legismertebb együttese. Fergeteges koncertjeinken a Ragtime, a Dixieland, a Swing, a Humor és a Színpadi Show találkozik. A koncertekre ingyenes a belépés. Holnap is várja az olvasókat a Strandkönyvtár. Fél időhöz érkezett a Strandkönyvtár, amely első alkalommal idén nyáron nyitotta meg kapuit. A Városi Strand és a Vörösmarty Mihály Könyvtár összefogásában megvalósult kezdeményezés eddigi tapasztalatairól Horváth Adrián adott tájékoztatást. A könyvtár igazgatója elmondta, a június végi nyitáskor a medencepartokra pihenni érkezők meglepődtek a könyves polcok látán, és kíváncsian vértek felfedezni, mit célt szolgálnak a színes könyvekkel, folyóiratokkal teli polcok.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A Budapest Honvédból erősített a Vidit Balázs Teó kölcsönbe érkezik. A Budapest Honvéd FC-vel kötött megállapodás értelmében a 2026-2027-es szezonban kölcsönben a Videótonban futballozik, majd a 18 esztendős hátvéd és középpályás Balázs Teó. A 2008. július 9-én született játékos a Bőcs KSC csapatában kezdte, majd a Sajóvölgye foci súlyesében folytatta a pályafutását, 2019-ben igazolt át a DVTK-ba, majd 2022-ben a Honvédba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma is kánikula lesz, a derült napos időben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 37 fokot.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a Testnevelési Egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Pap László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a Visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Mert a világ hideg.
1: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottál már esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
2: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
1: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
2: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
1: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
2: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
1: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percre jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi még kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni. De ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult. De bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka és Nár Barbara. Mikor mész az utcán, teljesen természetes, hogy a szemüveget viselő emberek jönnek veled szembe. De azon elgondolkodtál már, hogy honnan ered ez a látásunkat javító kis szerkezet? Nem voltam mindig ilyen elterjedt a szemüveg. Ebben az adásban megismerhetitek a történetét.
1: Még ma sem született határozott megállapítás a szemüveg származási helyéről, de még csak irányáról sem. Egyes feljegyzések szerint már az ókori római katonák is viseltek kezdetleges napszemüvegeket, míg más források úgy gondolják, hogy a kínaiak készítettek színes üveglencsés szemüvegeket. Ők azonban az azoknak tulajdonított mágikus hatás miatt. Az arabok szerint csak azoknak volt megfelelő teljesítésű a szemük, kik a göncölszekérrúdjának középső csillaga mellett egy kis alkost is látták. A többieknek látásjavító eszköz kellett volna viselniük.
0: Tudományos megközelítés először talán az ókorban történt, amikor a fény egyenes irányban történő terjedését és a fénytörésének törvényét a 90-150 között élő csillagász Claudius Ptolemaeus leírta. Elmélete ugyan nem volt hibátlan, mégis őt tekintjük első mérföldkőnek az optika történetében. A nyugati források szerinti első hiteles felfedezés a neves angol származású kísérleti fizikustól Roger Bacon ferenceni szerzetestől ered, aki 1262-ben elsőként mérte meg a homorú tükrök fókusz távolságát, és neki tulajdonítható a távcső gondolata is.
1: Eredményes megvalósítás legközelebb 1280 körül történt, amikor Alessandro di Spina firenzei mester kifejlesztette az Európa szerte hamar népszerűvé vált első szemüvegeket. Az alapvető ismeretek felfedezése azonban egymástól függetlenül azonos időben is történt, és olyan nagyságok foglalkoztak vele, mint Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes vagy Isaac Newton. A továbbfejlesztés először az amerikai államférfi és tudós Benjamin Franklinnak jutott eszébe, aki a bifokális szemüveg elkészítésével próbálkozott úgy, hogy egy keretbe két különböző törőerejű féllencsét erősített, a felső távolra nézéshez, az alsót olvasáshoz, miket a keret tartott össze.
0: Az anatómiai és a szemészeti optikai ismeretek párhuzamosan fejlődtek a szemorvoslással és hatottak is egymásra. Amikor az 1800-as évektől a szemészet az orvostudomány külön tudományágává vált, külön osztályhoz is jutott a kórházakban. A látási hibák okainak feltárása és azok korrigálása akkor indult fejlődésnek, amikor a 18. század közepén Hermann von Helmholtz munkája nyomán ismeretessé vált a szem szerkezete és a látás fiziológiája. Az ő nyomdokaiba a svéd származású Alvar Gullstrand lépett, aki a szemfénytörésének vizsgálatával foglalkozott, és munkáját 1911-ben Nobel-díjjal is jutalmazták.
1: A klinikai felfedezések és ismeretek nem csak elősegítették, hanem szükségessé tették a szemészeti optikai tudományok, az üveggyártó ipar, a lencsecsiszolás fejlődését is. 1884-ben Jénában megalakult a mai Zeiss gyár őse, és hamar követendő példájává vált a későbbi optikai üzemeknek. Szintén a század elején élt az optika tudományának másik kiemelkedő alakja, a Jénai Egyetem optikai tanszékének professzora Richard Rowe, aki a szemüveglencsék csiszolásának technikájában érte ki magasú eredményeket. 97.5 Táskará.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy táplálkozási rendellenesség? Ma fogunk pár érdekes információt mondani erről, hiszen ez egy nagyon fontos téma, amiről keveset beszélünk.
1: Mit nevezünk táplálkozási zavarnak? A táplálkozási zavar gyűjtőfogalom. Nehéz definiálni, pontosan mi tartozik bele. Általánosságában minden, ami táplálkozással kapcsolatos zavar. Ugye rengeteg egyéb formáját is meghatározták, már hogy két fő csoportja van. Az anorexia és a bulimia. Előbbinél az érintett testképe torzul, indokolatlanul túlkövérnek látja magát, emiatt drasztikus mértékű fogyásra törekszik. A bulimia ismétlődő falásrohamokkal járó betegség, amelynek során az étkezések feletti kontrollt veszi el. Az érintett vagy nem tudja abba hagyni az evést, vagy nem tudja kontrollálni, hogy mit és mennyit eszik. A súlygyarapodás megakadályozandó, a beteg hánytatja magát, a sajtót vagy vízhajtót szed, koplal vagy túlzott mértékben végez testmozgást.
2: Nem lehet pontosan meghatározni, mi okozza a táplálkozási zavarokat, de kialakulásokban pszichés problémák, személyiségbeli zavarok egyaránt szerepet játszhatnak. Azt például lehet tudni, hogy az anorexiás lányok nagy része olyan családból származik, ahol magasak a velük szemben támasztott elvárások. A táplálék elutasítása a kamaszoknál a lázadás jelét jelentheti. Nem elhanyagolható a társadalmi nyomás hatása sem, a soványság divattá követendő példává válása. A kamaszoknál a nemi hormonok hatása a lelki és a testi identitás keresésének nehézsége is közrejátszhat a táplálkozási zavarokat eredményező mentális problémák kialakulásában.
0: A táplálkozási tünetek főként attól függnek, hogy melyik típusról van szó. Anorexiánál például jellegzetes szimptóma a táplálék elutasítása és az ebből következő fogyás, illetve az elhízástól, kövérségtől való rettegés. Arról is felismerhetjük, ha valaki ezzel küzd, hogy tévesen ítélik meg testméreteiket, például aki sovány, az túlsúlyosnak gondolja magát. Ez nagy hatással van az önértékelésükre. A szülőknek azt tűnhet föl, hogy a serdülő gyerekük elkezd fogyókúrázni, keveset eszik, az eredménnyel mégsem elégedett. Árulkodó jel az is, hogy az érintett tovább folytatja a fogyókúrát, akkor is, amikor már nem kellene.
1: Ezeket a problémákat muszáj, hogy észrevegyük, és kérjünk segítséget, hiszen ha csak mindig elhalasztjuk, akkor komolyabb probléma is előfordulhat belőle. A problémák depresszióval is együtt járhatnak, ezért szükség lehet antidepresszánsok szedésére is a pszichoterápia mellett. Persze ilyesmire a táplálkozási zavarok többségénél nincs szükség, a problémák pszichoterápiával javarészt gyógyszerek nélkül is kezelhetők. Leggyakrabban családterápiával kezelik, méghozzá azért, mert a háttérben a család, leginkább az anya felől érkező nyomás, illetve az emiatt kialakuló teljesítménykényszer és kontrollra való törekvés áll.
2: Hogyha meg szeretnénk ezt előzni, akkor fontos a család harmónia megteremtése és a családtagok közti megfelelő párbeszéd kialakítása. Nagyban segítheti a táplálkozási zavarok megelőzését. A kamaszoknál törekedni kell arra, hogy a szülők már a kezdeti jelekre is figyeljenek, illetve megfelelően kezeljék azt, ha gyerekük például elutasítja az ételeket. Ugyancsak fontos, hogy a szülők jó példát mutassanak. Például, ha elégedetlen a testükkel egy-két zsírpárna miatt, akkor se hangoztassák folyamatosan azt, hogy fogyniuk kell, mert ez a magatartás a gyerekekben káros folyamatokat is elindíthat. A szülőknek törekedniük kell arra is, hogy támogassák a gyerekük önértékelését. Egészséges testképet például már az apró dicséretek is erősítik.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a Testnevelési Egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a Visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 95. Táska Rádió.

0: rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Megjelent Charlie XCX új albuma, a Music Fashion Film. Ritkán látott fotósorozat került elő Palvin Barbie-ról, és Ryan Gosling Ghost Riderként érkezik a Marvel univerzumba. A mikrofonnál Winter Diana. Megjelent Charlie XCX új albuma. A 11 dalos Music Fashion Film Charlie XCX első teljes stúdióalbuma a Brett óta. Az új lemez az alkotás, az imázs és a hírnév kérdéseit vizsgálja. A kritikusok szerint az új anyag inkább a művészi alkotást, az egót és a sztárok köré épülő képet vizsgálja, miközben játékosan keveri a rockos hangszereket Charlie nehezen besorolható popzenéjével. Ritkán látott fotósorozat került elő Palvin Barbie-ról, mindössze 15 éves rajta. Barbarát 13 évesen fedezték fel Budapesten, amikor éppen édesanyjával sétált az utcán. Egy modellügynök figyelt fel természetes szépségére, és hamar kiderült, hogy komoly jövő várhat rá a divat szakmában. A modell nemrég férje, Dylan Spruce, podcastjében arról is beszélt, hogy tinédzserként furcsának érezte, amikor sokan azt mondták neki, milyen vonzó nő lesz belőle. A Glamour most egy csaknem 2 évtizeddel ezelőtti fotósorozattal idézte fel a modell pályafutásának kezdetét. Azóta a világ legismertebb divat magazinjainak címlapján szerepelt, a legnagyobb luxusmárkák kifutóin vonult végig, és a rendszeres vendége a legrangosabb vörös szőnyeges eseményeknek. Ő volt az első magyar modell, aki a Victoria's Secret kifutójára léphetett, később pedig a fehér nemű márka hivatalos angyala is lett. A San Diego-i Comic-Conon jelentették be, hogy Ryan Gosling kapta Ghost Rider szerepét a Marvel 2028-ra tervezett önálló filmjében. A színész ezzel hivatalosan is belép a Marvel filmes univerzumába. Fontos premier dátumot egyelőre nem közöltek. A bejelentés egy régebb óta emlegetett szereppárosítást tett hivatalossá, de több fontos kérdés még nyitva maradt. A Marvel nem árulta el a történet részleteit, a további szereplőket, és azt sem pontosította, hogy Gosling a képregények melyik Ghost Riderét kelti életre. Augusztus 7-től a Bartók Béla téren a Múzeum udvarán idén már 12. alkalommal szervezik meg az Abarigia Festet Székesfehérváron. 3 nap alatt 12 koncerttel várják a szervezők a közönséget. Az Abarigia Fest 2026 fellépői között köszönhetjük többek között a Tomor Barnabás projektet, amely a jazz rock műfajának izgalmas és lendületes világát hozza el Székesfehérvárra. De fellép a Budapest Ragtime Band is, a magyar tradicionális jazz egyik legismertebb együttese. Felketekes koncertjeinken a Ragtime, a Dixieland, a Swing, a Humor és a Színpadi Show találkozik. A koncertekre ingyenes a belépés. Holnap is várja az olvasókat a Strandkönyvtár. Fél időhöz érkezett a Strandkönyvtár, amely első alkalommal idén nyáron nyitotta meg kapuit. A Városi Strand és a Vörösmarty Mihály Könyvtár összefogásában megvalósult kezdeményezés eddigi tapasztalatairól,